Parkolóba beálltunk a hipnóziával, ez volt az utóbbi sláger az éjszakádban. Köszi, hogy továbbra is velünk vagy, Kenész Kolos a fedélzeten, és a történelemben történtek érdekes dolgok, hogy így ismételjem magam. 142 éve képzeld el átadták a Kelet-pálya udvart, de akkor még nem ez volt a neve, hogy mi nem sokára megosztjuk majd a sztori lényegét, addig pedig az Ábrahámoknak jár a pacsi augusztus 16-án. Ők ünnepelnek, küldjük a Durcás Angyal című Gesztesi Alexandra felvételt.

szobám, Ádám Kornél dalolt itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. 142 éve központi indóház néven adtak át épületet a fővárosban. Ebből lett a legforgalmasabb pályaudvar, a keleti. Több mint 140 éve szolgálja az ideutazókat. A története izgalmas, hiszen a maga idejében királyokat, olimpiai bajnok sportolókat, vagy épp sztárokat fogadtak benne, de forgattak videóklipet, és mi ki tudja, menni eseménynek volt helyszíne ez a csodálatos mérnöki alkotás. Az 1880-as években merült fel, hogy megnőtt bizony a személyforgalom, így vált szükségessé egy központi állomás, és létrehozták a keleti pályaudvart, ami azóta is egy igen ikonikus épülete a fővárosnak. Nálunk pedig szólnak azok a dalok, amik szintén ikonikussá tudnak válni, főleg ha sokat játsszuk őket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 3 óra van a mikrofonnál, továbbra is Kenész Kolos itt a Petőfi Rádióban. Lehet, hogy most érsz hazafele, vagy épp a nyugovó, nyugalmas órákat keresed, mindegyikben itt a társ, és minden mellé pedig a hazai különlegességek. Erdős Ruzsi mindjárt, de most a Jumping Metal pörökhetsz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Ki

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 16-a van vasárnap, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és hogyha a nemzetközi zenét nézzük meg, akkor egy nagyon nagy ikon született meg a mai napon. Ha ma születtél, akkor egy napon láttad meg a napvilágot Madonnával, aki azóta is hozza a slágereket, például az utóbbi hónapokban is hozott ki új dalt.

Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, folytatjuk a Swinggel a Django-val, amely hazánk legismertebb és leginnovatívabb pop swing zenekara. Különleges stílus ötvözetet teremtenek, és zenéjük hangzásában harmóniára talál a pop zene, keverve a magyar autentikus folklor zenével, valamint a francia swinggel és az argentin bossa novával. Ezen stílusok mixének eredménye a következő dal is. Bangó Margittal, Zörderdőben Demagos!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Zöld erdőben.

0: este
1: minden magyar. Él a Petőfi Rádió.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Petőfi Rádió elkísért téged ebben a gyönyörű vasárnap éjszakában is. Hajnal 4 óra van, azaz mi a fél időnkhöz érkeztünk, de lehet, hogy éppen te most indítod a napot, akkor kedves egészségedre a kávéhoz, meg mellé a dalok is kicsit segítenek felpörgetni. Kevergessük együtt most az italozat Bársony Bálinttal.
0: Itt egy újabb óra.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Igen, ezt a Sildikót hallottad, ez volt az Emlékek, haza itt a Petőfi Rádióban 2025-ös a felvétel. Örülök neki, hogy továbbra is velünk vagy. Kenész Kolos a fedélzeten, SMS számunk pedig 0630303380. Hogyha esetleg lenne kedved üzenni, akkor ide dobd el, és a nap folyamán biztos van a kollégák, például többek között én is majd szívesen továbbítom ezeket a pötyögéseket, addig viszont a Medsette Rádióhoz, de előtte még a Kingfishers és a Szórakozni itt a Petőfin. Hát akkor szórakozzunk!

Fekete Jenő különlegessége szólt a Petőfi Rádióban, ez volt a My Baby. Örülök neki, hogy te is itt vagy, legyél te a My Babying, és töltsük együtt most ezt a gyönyörű vasárnap éjszakát is, amikor is augusztus 16-a van, eltelt a fele is az augusztusnak, egészen elképesztő, viszont nem telnek el élmények nélkül a Petőfi Rádióban a műsorok, délután majd 14 óra után újra a mikrofon az ülök, és 3 után pedig képzeld el, vendégem is lesz, aki a Budapest Parkban koncertezett, és igen nagy történelem van a hátuk mögött, hogy ki ez az énekesnő, majd megosztjuk veled a Petőfi Rádió Facebook oldalán, addig pedig Fehér Kármen dalol.

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 5 órakor is itt vagyunk veled. Jó reggelt kíván a műsorvezető Kenész Kolos. Reméljük, hogy a mai napod is napsugaras lesz, nem csak valódi értelemben, hanem például a fejedben is. Itt a Petőfin, a dalok segítenek lazul.

Fellegvár című dal szólt a Petőfi Rádióban minden magyar. Nagyon kellemes reggelt kívánunk neked. Kökény Dani lesz a következő barátod, sose feled, ez a dalának a címe. És augusztus 16-án pedig köszönj fel az Ábrahámokat, ti ünnepeltek, Isten éltessen benneteket, meg természetesen, hogyha például a születésnapodat tartanád a mai napon, akkor neked is minden jót kívánunk most a következő percekben ezzel a dallal.

Hegyeken túl, ez volt az előző Alberto Dánieltől itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk neked az augusztus 16-ában a mikrofonnál. Kenész Kolos és Korcsok Laura is érkezik, méghozzá az Éles Stílus magazin műsorunkkal. Szatmári András lesz a vendége, a vívásról beszélgetnek, sok érdekességet megtudhatsz, aztán például főzés is lesz, majd Krén Diana mesél majd rengeteg hasznos tanácsot neked, hogy jobban sikerüljön akár a mai ebéd. Meg addig az Amorf ördögök lazítanak itt a

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Ezeket a dalokat akár a kertben is lehet hallgatni, meg persze bárhol a világon a petőfirádió.hu oldalon. Köszi szépen a figyelmet, Kenész Korost hallhattad délután 2-kor. Ugyanezzel a lendülettel folytatjuk, addig is vigyázz magadra és tarts a órával. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Halálos buszbaleset történt az M3-as autópályán, jól halad a vízszint megemelése Paksnál, folytatódik ma is a meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Mezőkeresztes közelében. A 139-es kilométernél a pályát lezárták. A forgalmat a Mező-Nagy Mihály Mezőkeresztes csomópontban leterelik az autópályáról. Kigyulladt egy autó az M6-os Ivándárda felé vezető oldalán a 24-es kilométernél. A 100 Halombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.

0: nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett tapadással szemben. Ez a beállított 280 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére, hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk Attisza pártalelnöke, azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, és követhetik, hogy hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án a vendégek kipróbálhatják az íjászatot és kemencés látványsütésen is részt vehetnek. A programok között gyógynövény és teakóstoló is szerepel, továbbá honfoglaláskori lovas bemutatót is tartanak.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhat egy-egy zápor-zivatar, a szél megélénkül. Délután 33-36 fok, este 24-30 fok lesz. A Tiszató 24, a Balaton 25, a Velencei tó 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, augusztus 16-a, vasárnap reggel. 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem pedig Szatmári Andris kardvívó lesz. Vele beszélgetek majd, tarts velünk, a kezdésben ne kérdezz!
2: Itt egy újabb óra!

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Mai vendégem Szatmári Andris, világ- és Európa-bajnok kardvívó. Vele beszélgetek a vívás különleges világáról, a sikerek mögötti munkáról, a versenyek izgalmáról és arról, milyen ember a páston kívül. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Sokan elegáns és különleges sportként tekintenek a vívásra, de mikor szerettél bele?
2: Én is úgy tekintek a mai napig rá, bár szerintem egy picit elvesztette ezt a részét. Ugye egészen tradicionális sportág a vívás itt Magyarországon, nagyon régóta visszamenőleg, ugye, ha csak az olimpiákat nézem, azért az első pár olimpián, az újkori olimpián azért mindig érmes volt a magyar válogatott, úgyhogy, de igazából nekem édesapámtól jön. Tehát, hogy nekem édesapám vívott, és én még nem vívtam. Az első sportágon nem a vívás volt, hanem én azért úsztam, mert hát az túlzás, hogy úsztam, inkább azt mondom, hogy megtanultam úszni, és egy pár versenyen indultam ilyen diákolimpia szinten, de azt annyira nem szerettem, és talán elvittek karatézni, ami azért vittek el igazából, mert szembe volt, ahol éppen laktunk Gazdagréten, szembe lévő suliban oktatták, és az milyen egyszerű volt, hogy akkor a gyereket ledobjuk a szembe lévő iskolába. De azt sem szerettem, mert ezt csak egy utólag mondta anyukám, hogy ez úgy történt, hogy 5 órakor kezdődött körülbelül a karate edzés, és 5 óra 10 perce mindig a WC-n voltam, és azt akkor megkérdezték, hogy én miért csinálom azt, és akkor mondtam, hogy azért, mert nem félek, vagy ott félek, meg nem szerettem, és egy ilyen stressz alakult ki bennem. És akkor édesapám kitalált, hogy a bátyámmal együtt akkor inkább levisz vívni minket. Ekkor 7 éves voltam én, igen, bátyám 10. És akkor a vasas vívóterembe levitt, és onnantól kezdve igazából megszerettem. Szerintem nagy szerencsém volt, hogy Gerevics Gyuri bácsi volt nekem a nevelőedzőm, és egy olyan edző volt, aki így megszerettette velem effektív a sportot is, meg a sportágat is, úgyhogy az, hogy benne maradtam, és igazából ahol ma tartok, az nagyban neki köszönhető.
1: De azért, amit említettél, az úszás, a karate és a vívás között azért nagy különbség van. Milyen tulajdonságokra, milyen rejtett tehetségre van szükség vívóként?
2: Szerintem ahhoz, hogy valaki jó vívó legyen, egy nagyon komplex sportágról beszélünk, tehát kell türelem, kell közben gyorsaság, kell közben koordináció, elképesztő koncentráció, és itt most ha most csak a kard fegyvernemet próbálom kivenni, amit én üzök, a többihez azt mondom, hogy annyira szakmailag nem értek, vagy miként nyilván látok sok mindent, de nem akarok okos lenni, vagy okoskodni. A kardhoz értek szerintem azért leginkább, és az nagyon összetett, tehát főleg a mai kardvívás egy nagyon felgyorsult, dinamikus kardvívás lett, tehát hogy tényleg fizikásan is olyan erő kell hozzá, ami egy, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt nem volt szükség rá. Ott kell lenni mentálisan is, mert ha már mentálisan nincs ott az ember, akkor hiába van jó fizikális állapotban, ugyanúgy el tud veszíteni egy asszót, egy mérkőzést, egy versenyt, tehát hogy nagyon komplex és összetett dolog a kardívás, de szerintem ezért is, tehát ez a jó része is, tehát például a fiatal korban szerintem ad egy olyan fajta, hogy is fogalmazzak, egy tartást, hogy neked van egy edzésed, le kell menni, és ott igazából nem futkorászhatsz össze-vissza, hanem megmondják, hogy gyakorlatilag ha lábmunkázunk is, hogy hogyan kell lábmunkázni, mert azt is meg kell tanulni, tehát nem csak egy viszonylag egy normális mozgást, amit sétafutással lehet mondjuk akár fociban, akár kézlabdában elsajátítani, hanem itt van egy extra dolog, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy egyáltalán vívni tudjunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok koordinációt és koncentrációt igényel, ami szerintem gyerekkorban kifejezetten előny.
1: Előnynek mondható szerintem mindenféleképpen, és szerintem minden sport előny gyerek korban, hiszen később valamilyen szinten biztosan kamatozni fog, akár csak ha a koncentráció képességet említjük. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy egyáltalán hogyan lehet edzeni, hogyan lehet felkészülni egy-egy ilyen versenyre. A vendégem Szatmári Andris, világ- és Európa bajnok kardvívó, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma:
1: a vívás világáról beszélgetünk a mai reggelen, a vendégem pedig Szatmári András világ- és Európa-bajnok kardvívó. Folytatjuk is a témát méghozzá ott, hogy nagyon sokan, hogyha néznek egy vívást, egy versenyt, egy asszót, akkor nagyon könnyen rámondják azt a sportra, hogy hát ez nagyon egyszerű, csak kardoznak az emberek egymással, de természetesen ez nem egy könnyű sport, sőt, nagyon összetett, mint ahogy az előbb már említetted. Milyen nálatok a felkészülés? Hogy lehet edzeni erre?
2: Nálunk már nagyon bonyolult, tehát hogy nyilvánvalóan nekünk nem az alap dolgokat kell már megtanulni, hanem finomítani azt, amit az elmúlt 26 évvel beleraktam melót, és tanultam, tehát azt kell már finomítani, pláne hogyha mondjuk egy EB felkészülést vagy egy VB felkészülést nézek, ez olyan 3-4 hét kőkemény meló szokott lenni, egy hetes edzőtáborokban, és akkor hétvégén jó esetben haza mehetünk, úgyhogy, és ez napi két edzés, plusz még a gyógytorna és a kondi edzések.
1: De most laikus szemmel, hogy tudnád leírni az edzéseiteket, vagy a korábbi 20 évvel ezelőtti edzéseket?
2: A 20 évvel ezelőtteket azt azért tudom könnyebben leírni, mert azt ott még lendületből úgymond nem olyan profi szinten a vívás élvezete. Nyilván ma is ez ugyanúgy megvan, csak már sokkal taktikusabban és profi szemmel csináljuk és edzünk. Régen meg azért mentünk leedzeni, mert szerettünk csak úgy lejárni. Olyan volt a társaság, a közösség. Én azt gondolom, hogy a vívó közösség az mindig nagyon jó, tehát hogy nagyon jó a vívó közösség ez effektíve tartozni, és akkor azt mondom, hogy régen azért is járt. Tehát nagyon könnyű volt igazából lejárni és mozogni, és mondom, nekem nagy szerencsém volt, hogy az első nevelőedzőm megszeretette effektíve, mondom, nem csak a vívást, hanem a sportot is, tehát hogy élvezzük azt, amit csináljunk. Én mindenkinek azt mondom, hogy aki elkezd sportolni, hogy ne azért menjen le sportolni, mert hogy leküldik, vagy kötelező, és mert a nem tudom én, a nagyszülőm kitalálta, hogy menjek le, mert én abban jó vagyok, hanem mert gyerekként szeressük azt, amit csinálunk. És lehet, hogy ez nem jön meg egyből, mert nem fogja szeretni a kisgyerek, de azt gondolom, hogy ha nem fogja már szeretni kicsiként, akkor ez egy erőltetett meló lesz, amit aztán még jobban meg fog utálni egy idő után, és ez ki fog jönni. És azért én azért már bőven tényleg 26 éve vagyok a sportágban, ki tud égni az ember. Tehát, hogy ha nem szereti, akkor meg pláne ki tud égni, és az rá fog menni az eredményességre, a sikerességre és mindenre. Tehát az ember szereti azt, amit csinál, nyilván ez nem csak a sportban van, és szerintem ez az élet egyéb területein is, de a sportban talán jobban érezhető az, hogy akkor tud igazán sikeres lenni, hogyha élvezi az ember.
1: Különben, hogyha teherként fogja fel, akkor ez az eredményén is meglátszik, meg a kiégés is egyaránt. És egyébként ez nagyon veszélyes gyerekkorban, mert nagyon nagy teher nehezedik a gyerekek vállára, akár a szülők nyomása miatt, amikor mondjuk egy szülő a gyerek életén szeretné a saját életét kiteljesíteni, amit ő nem tudott annó elérni. Nálad mennyire volt ez jelen? Ugye azt mondtad, hogy apukád.
2: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, meg képzeld el, hogy egyáltalán nem. Tehát ő nagyon távolról, és ezt most csak egy utólag felnőtt fejjel látom, és tudom, és ismerem fel, hogy mennyire nem szólt bele. Tehát semmilyen mozdulatba, semmilyen versenybe, eredménybe, semmilyen olyan fajta, tehát otthoni beszélgetésünk nem volt, hogy hogyan kellett volna nekem csinálni. És nem azt mondom, hogy a világ klasszis vívó volt, és a világ legjobb volt, de volt junior országos bajnok, tehát hogy volt eredménye azért, mondom, nem volt világ klasszis vívó, de volt junior válogatott, és nyilván, amikor gyerekként elkezdtem, azért tudta a lépéseket, tehát hogy tudott volna tanítani akár előbb is, mint hogy az edzőm, de ő abszolút 100%-ig megbízott az edzőmbe, és átadta a gyerekét ilyen szempontból az edzőnek, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és most is azt mondom, hogy ez ideális volt a én és a testvérem szempontjából, úgyhogy nálunk abszolút nem volt szülői nyomás, és nem éreztem azt, vagy nem érzem azt, hogy ő akarta volna kiélni bennem azt, amit ő nem tudott elérni. Tehát ezt sose éreztem. Az lehet, hogy igen, azt gondolom, hogy nagyon büszke rám, hogy amit most elértem, és mondjuk ő akár nem tudott elérni, az milyen jó. És persze mindig azt mondja, hogy hát az ő gínei, és azért lettem ilyen is. És akkor a, azért is alakult ki benne.
1: A szokásos kapukaduma.
2: Igen, és akkor én meg ezt szoktam állszani, hogy azokat a géneket is tűrőködtem, hogy én sérülékenyebb vagyok. Úgyhogy ezekkel jól el szoktunk poénkodni.
1: De mindent félretéve, te is nagyon szerencsés vagy, vagy ti is nagyon szerencsések vagytok a tesóddal, hogy ő az apukátok, és fordítva is, ő is biztos nagyon-nagyon büszke rátok, ahogy említetted, és nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, méghozzá a versenyekkel. A vendégem Szatmári Andris, világ és Európa bajnok kardvívó, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet!

0: amint törtem össze.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nagyon örülök, hogy ma reggel is itt vagy velem, most éppen az Éles Stílus magazint hallgatod, én Korcsog Laura vagyok, a mai vendégem pedig Szatmári Andris, világ és Európa bajnok kardvívó. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, azonban most a hírpercek következnek, utána pedig ezt a dalt játszom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a strandidő sok napsütéssel. Súlyos buszbaleset történt az M3-as autópályán. Földrengés volt Dél-Spanyolországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Mezőkeresztes közelében. A 139-es kilométernél a pályát lezárták. A forgalmat a Mező Nagy Mihály Mezőkeresztes csomópontban leterelik a pályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Nagy Mihály között. Többen meghaltak, legkevesebb 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel rendszámú jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott. 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a busz alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat pedig leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett tapadással szemben. Ez a beállított 2 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 centis vízszint emelkedése lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagy Bajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák-fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 000 tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A tiszás politikus azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket, információkat kaphatnak, valamint követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Mintegy 600 drónnal támadt támadta Oroszországot Ukrajna szombat éjszaka, közölték orosz illetékesek. Egy drón a Moszkvától mintegy 850 kilométerre fekvő szamáriai ipari körzetbe csapódott. Moszkva környékén ketten megsérültek, köztük egy 9 éves gyerek is. Közben Volodymyr Zelenszky elnök közölte, a légierő a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó szamáriai Progress központra mért csapást, valamint egy orosz katonai repülőteret is támadásért. Hetekkel ezelőtt a ceutai tömeges illegális határátlépések előtt figyelmeztette a spanyol határőrség a kormányt, hogy tömegek indulhatnak a város felé, írja a Reuters hírügynökség. A határőrök szakszervezete szerint Madrid figyelmen kívül hagyta a fokozott készültséget sürgető jelzéseket. A belügyminisztérium közölte, a július 30-ai tömeges határátlépés után két nappal úszóhatárzárat telepítettek Ceutánál. Afganisztán békében akar élni a világ összes országával. Afgán földről többé nem lehet támadásokat indítani egyetlen állam ellen sem, közölték az afganisztáni tálibok a radikális mozgalom ismételt hatalomra kerülésének 5. évfordulóján. Külügyminiszterük szerint a politikai és a gazdasági nyomásgyakorlás ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a katonai beavatkozások. A kabuli tálib vezetést Oroszország kivételével továbbra sem ismeri el egyetlen ország sem.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók is megrongálódtak. Az andalúziai mentők több embert kimenekítettek, sérültekről nem tudni. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén tegnap délután, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegy csúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Erdőtűz pusztít Belgium déli részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok péntek este csaptak fel a tüzet a tűzoltók mellett, a hadsereg és a gazdák is próbálják megfékezni. A környékbeli lakosokat felszólították, hogy készüljenek otthonuk elhagyására. A régióban egy nyári gyerektábor résztvevőit már kimenekítették.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Tegnap este véget ért a 32. Sziget Fesztivál. Az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Irodalmi, új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Idén a világ 112 országából érkeztek fesztiválozók. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a jövő csütörtökön kezdődő mesterségek ünnepének. A 4 napon át tartó budapesti rendezvénysorozatra 18 amerikai művész érkezik. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textil művésszel, ahová a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy hímzéssel. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velence tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és 3 velencei strand sem alkalmas fürdése, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este északnyugaton lehet borult az ég, ott gyenge zápor vagy zivatar is előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható. Holnap hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, de a hét közepétől ismét visszatér a hőség.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Két magyar érem a párizsi úszó Európa-bajnokság tegnap esti programjában. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorsan a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Szokolai László tanítványa 14 perc 39,45 másodperces idővel csapott célba. Betlehem Dávid 6. lett, és világrekorddal győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14 perc 26,79 másodperces idővel. Szintén ezüstérmes Márton Richárd, aki egyéni csúccsal teljesítette a 200 méteres pillangóúszást. A szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak élete legjobbjával 6.-ként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte. Kós ezt követően 200 vegyesen döntőbe jutott, Milák Kristóf 50 gyorson középdöntős, és 200 pillangón a 16 éves Kertész Boróka mindössze 1 századdal maradt le a döntőről. 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Első felnőtt világversenyén szintén a 6. helyen végzett a hétpróbázó Kriszt Sarolta. A 19 éves versenyző egyéni csúccsal 6407 ponttal zárt. Szűcs Szabina az utolsó szám előtt visszalépett. Szenderfi Dániel pedig a 10. helyen végzett férfi hármasugrásban. 2-1-re nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. A játéknak másik mérkőzésén az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. Mayer Gréta a 7., Bácskai Csenge pedig a 8. helyen végzett az ugrás döntőjében a zágrábi torna Európa-bajnokságon. A magyar együttes kéziszer csapata 16. helyen végzett a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokságon, ezzel kijutott a jövő évi bakui, szintén kvalifikációs VB-re. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem Szatmári Andris, világ és Európa bajnok kardvívó, itt az Éles Stílus magazinban. Nos hát a téma egyértelmű, a vívás világáról beszélgetünk, és már Andris, többször is említetted a versenyeket, az aszókat. Ez a sport, a vívás, a kardvívás azért merőben más, mint amit említettél, kézilabda vagy labdarúgás. Egy-egy ilyen verseny előtt, egy ilyen aszó előtt te milyen vagy? Mennyire izgulsz?
2: Szerintem már sokan nyugodtabban kezem, bár én sose voltam egy stresszes, izgulós ember. Inkább azt mondom, hogy ez most inkább az utóbbi időben jött egy minimálisan ki, hogy kicsit jobban izgulok a versenyek előtt, bár most sem mondom, hogy halálra izgulom magam, és nem tudok egy percet csalódni, és olyan stressz helyzetbe kerülök. Ugye sose voltam én típus, ez szerintem szerencse. Tehát, hogy láttam olyan vívótársamat, edzőtársamat, aki edzésen mindig megvert mindenki gyakorlatilag, és eljött a verseny, és annyira megijedt a szituációtól, hogy szerintem a 10%-át tudta nyújtani, mint amit edzésen, és ez nyilván nem segített az ő pályafutásába.
1: Nem szerencsés, ha remeg a keze.
2: Igen. És én mondom, hogy hál' Istennek, én lekopogom, mert sose voltam ilyen. Ez szerintem egy szerencsés tulajdonságom, hogy ezeket így tudtam kezelni, ezeket a helyzeteket. Alapvetően én szerintem nagyon nyugodt és türelmes ember vagyok. Na, ez a páston nem igaz. Ez ott egy kicsit ilyen agresszívabb, és hát, hogy ki, nem azt mondom, hogy kijön belőlem az állat, mert ez se igaz, de nagyon más, hogy tudok viselkedni a páston, mint ahogy egyébként emberként viselkedek.
1: Egy egészséges szenvedély.
2: Igen.
1: Sportinál.
2: Igen. Úgyhogy ez érdekes. Én ezt dolgozom sportpszichológussal most már szerintem 10 éve, vagy 7-8 éve biztos. De ezt mindig próbáltam megfejteni magamat, hogy az miért történhet, hogy ott az így kijön belőlem, de alapvetően meg nem nyomom el a magánéletembe ezt, hogy ilyen vagyok, de én sokkal nyugodtabb. Sőt, sokkal nyugodtabban kezelek nagyon sok olyan helyzetet, amikor akár fölidegesítetném magamat. Na, a páston nem tudom olyan nyugodtan kezelni.
1: Mire jöttetek rá 10 év alatt?
2: Nem sok mindenre ezen gondolt, tehát sokat beszélgettünk, sokat, nyilván volt más dolog is, de valahogy úgy, hogy az vált, tehát hogyha valamiért ennyit küzdök, és ennyit izgulok, és ennyit teszek, na, az válthatja ki belőlem azt, hogyha éppen egy ilyen igazságtalanság ér, és egy tehetetlenségbe kerülök bele, akkor az váltja ki azt, hogy egyszerűen felmegy a pumpa bennem, és ott már nem úgy kezelek dolgokat. Ami volt, hogy jót tett a vívásomnak, amúgy volt, hogy nyilván kevésbé tett jót, tehát akár a zsűrűvel való veszekedések azért nem segítik elő. Nem kaptam soha, nem tudom, piros lapot, vagy fekete lapot emiatt, de, és mondom, ami igazán szokott bántani, az az igazságtalanság. Tehát, hogy az, hogy nyilván egy élsportoló és egy profi élsportoló egymást perc alatt túllép. Na, én annál kicsit sajnos érzékenyebb vagyok, hogy ezt így egy csettintés, azt mondja, mindegy, és akkor tovább lépek. Úgyhogy ennél érzékenyebb vagyok.
1: Példaértékű a te múltad, meg a sport iránti szereteted. Így a beszélgetésünk végén milyen fiataloknak ajánlanád a vívást? Kik próbálják ki?
2: Én mindenkinek ajánlom, tehát nem csak fiataloknak, hanem akár idősebbnek is bátran kezdjék el a vívást, akit érdekel egy olyan sport, ami nem egyszerűen, amiről beszéltünk, és nem annyira egyszerűen megtanulható, de ha már elsajátítja minimális szinten a vívás alapjait, akkor viszont egy nagyon élvezetes sportág, és még azoknak is ajánlom, aki kihívást keres abban, hogy hiába tud lefutni egy maratont, vagy úszik 15 kilométereket, 25 kilométereket, mert tüdőben annyival másabbat vesz ki a vívás fizikálisan, hogy azoknak is szívesen ajánlom, akik ilyen sportágat, sportot tűznek, próbálj ki a vívást, mert nagyon el fognak fáradni benne, mert annyival másabb mozgás, mint akár egy futás, akár egy úszás, ami egy monoton sportág. Egyrészt mert izgalmas is, tehát olyan gyorsan történnek a dolgok, van egy kard a kezünkbe, nagyot lehet rávágni a másikra, akit éppen nem szeretünk.
1: Jó, azért ez nem
2: így van. De nem így van nyilvánvalóan, de szerintem nagyon izgalmas sportág, és tényleg annak is szívesen ajánlom, aki igen, egy kicsit túlmozgású gyerek, annak is bátran ajánlom, mert ott nagyon-nagyon-nagyon sok türelmet és koordinációt és koncentrációt fog tanulni, mert muszáj egyszerűen a víváshoz. Tehát anélkül nem lehet egyszerűen vívóedzést elvégezni, hogy ezek a tulajdonságok, ezeket a tulajdonságok ne tanulná meg a gyerek is. Úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel a terembe.
1: Sajnálom, és nagy kár, hogy a rádióban vagyunk, és nem látják a csillogó szemeidet, hogy milyen örömmel beszélsz erről a sportról. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Szatmári Andris, világ és Európa bajnok kardvívó volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ezzel szemben, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Várva várt pillanat következik, ugyanis kezdődik nem sokára a legfrissebb hírek után a Csukás Meseóra. Gyerekmesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, és az óra második felében pedig egy jó kis beszélgetéssel a vendégem Tóth Petra Szerafina színésznő műsorvezető lesz, úgyhogy tartsolunk a továbbiakban is, addig is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Súlyos buszbaleset történt az M3-as autópályán. Új lakásépítési program kezdődik. Folytatódik ma is a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Mezőkeresztes közelében. A 139-es kilométernél a pályát lezárták. A forgalmat a Mezőnagymihály Mezőkeresztes csomópontban leterelik a pályáról. Kigyulladt egy autó az M6-os Ivándárda felé vezető oldalán a 24-es kilométernél. Útszűkületre kell számítani. Mezőgazdasági vontatóval ütközött egy autó a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében. A 200-as kilométernél lezárták a főutat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Első információk szerint többen meghaltak, sokan megsérültek. Amikor egy turistákat szállító lengyel rendszámú jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé

0: Paksra. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön a város részben. A cél fenntartható bérlakáspiac. Veszteséges volt az idei Sziget Fesztivál. A tavainál 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren vettek részt a rendezvényen, mondta el a zárónapon Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. A fesztivál alapítója kiemelte, hogy a vendégek több mint fele magyar volt. Ugyanakkor szerinte a Sziget akkor lehet újra sikeres, ha meg tudják erősíteni az esemény nemzetközi helyzetét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben többnyire derült, száraz idő lesz. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél több felé megélénkülhet. Délután 33-36 fok, este 24-30 fok lesz. A Tiszató 24, a Balaton 25, a Velencei tó 26 fokos.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Most tőlem hallhattok egy mesét. Mikszát Kálmán meséje nyomán. A bűvös sarú. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, de még az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtafarkú malac túr, élt egy nagyon öreg ember, akinek három fia volt. Ez a nagyon öreg magához hivatta három fiát, és imígy szólt hozzájuk. Engem magához szólít az Isten. Én nem sokára már nem leszek. Fogadjátok meg, kedves fiaim, hogy jóban rosszban mindig össze fogtok tartani. Fogadjuk, édesapám, felelte a három fiú. Nem hagyjuk el soha egymást, jóban rosszban mindig összetartunk. A nagyon öreg ember el is ment. A három fiú hamuba sült pogácsát tett a risznyájába, s elindult világgá. Mentek, mendegéltek nagy hegyeken és árnyas völgyeken keresztül. Lábukat feltörte már a sok gyaloglás, amikor egyszerre csak egy gyönyörű kékvízű folyóhoz értek. Nagyon meleg idő volt, a három fiú tehát gondolt egyet, és megfürdött a kékvízű folyó habjaiban. Igen ám, de míg ők fürödtek, egy gonosz varázsló ellopta a legkisebbik fiú saruit, melyek egy bokor alatt hevertek. Így hát a legkisebbik fiúnak mezítlábosan kellett vándorolnia tovább, tüskön bokron keresztül, a két idősebbik fiú lábát pedig pompás bőrsaru védte. Az ő lábai már kisebesedtek a vándorlástól, amikor így szólt két bátyjához. Kedves bátyáim, én nem bírom már tovább a vándorlást. Nem adnátok kölcsön sarutokat nekem, amíg begyógyulnak a sebek lábaimon? Dehogy is adjuk a mi szép bőrcipőinket a te véres lábaidra, felelte a két irigy bátya. És ha nem tudsz velünk tovább jönni, mi itt hagyunk. A két idősebb testvér ott is hagyta a legkisebbiket egy nagy, sűrű erdő közepén, mert a két irigy bátya már megfeledkezett arról, mit is ígértek apjuknak, hogy jóban rosszban nem hagyják el egymást. A legkisebbik fiú hát nagy búsan üldögélt a sűrű erdő közepén, amikor látja ám, hogy nyelvét lógatva keserves vonítással és erősen sántítva egy nagyon öreg farkas közeledik feléje. Miért van így szóly keservesen, farkasapó? Mi bajod van? Kérdezte nagy merészen a legkisebbik fiú. Ezer szerencsét, hogy farkasapónak szólítottál, mondta a nagyon öreg farkas. Különben miszlikbe aprítottalak volna fogaimmal, te emberi zink. Hely, nagy az én bajom, mert nem tudok az előső lábamra lépni, mert egy tüske ment belé. Majd segítek én, mi sem könnyebb ennél, felelte a legkisebb fiú, és egyetlen rántással kihúzta a tüskét az öreg farkas talpából, még be is kötözte szépen a sebet inge darabjával. No, látom, jó szívű vagy, mondta a farkas. Hálából hát megsegítelek. Látod ott azt a nagy odvas fát? A fa odvában találsz egy egész sereg sarut. Van ott piros szattyán bőrsaru, ezüst saru, de még aranysaru is. De te ne törődj mindezekkel,

0: Ha jót akarsz, választ a legkopottabbat. Azzal a farkas már el is tűnt. A legkisebb fiú meg is találta a fa odvában a csodálatos sarukat, de eszébe jutott az öreg farkas tanácsa, és a legkopottabbat húzta fel lábára. Aztán bandukolt tovább, és elért egészen az óperenciás tengerig. Hely, ha én most itt átrepülhetnék, gondolta nagy bánatosan. Alig, hogy ezt elgondolta, íme csodák csodájára a levegőbe emelkedett, és meg sem állt az óperenciás tenger túlsó partjáig, mert hogy szavamat egymásba ne öltsem, ezeknek a kopott saruknak bűvös erejük volt, aki lábára húzta őket, annak minden kívánsága teljesült. Így ért a legkisebbik fiú az üvegkirály országába, ahol mindenki nagy gyászban volt, szomorkodott a király, szomorkodtak legtudósabb tanácsadói is. Ennek a nagy szomorúságnak semmi más oka nem volt, mint hogy a király kisasszony csodálatos aranylabdája labdázás közben fennakadt a legmagasabb torony gombján. 7 nap és 7 éjjel hullottak ezért a gyönyörű kisasszony könnyei, és a király leánya kezét s fél országát ígérte annak, aki az aranylabdát lehozza a torony gombjáról. Jöttek 7-7 országból a vitézek és bátor emberek, hogy megpróbálkozzanak a magas torony megmászásával. Hely, de szomorú végük lett. Aki elérte a torony tetejét és lepillantott a mélységbe, az menten megszédült és lezuhant. Aki félúton visszafordult, mert inába szállt a bátorsága, azt a király száműzte. A legkisebb fiú gondolt egy nagyot, és a király elé állt. Uram királyom, én lehozom a labdát! A király csak csóválta a fejét, és az udvari népek csak gúnyolódtak a legkisebbik fiú rongyos saruin. Hanem a fiú csak megállt a torony alatt, és azt mondta. Kedves saruim, hip-hop, vigyetek fel a torony tetejére! Hát egy szempillantás alatt fenn is termett a világ magos torony tetején. Leszedte onnan az aranylabdát, és még csak meg sem szédült. Hely, egyszerre nevetőssé vált a szomorkodó király kisasszony arca, a király pedig így szólt. Lányom keze és fél országom, mától kezdve tiéd. Még aznap fényes lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp, most eltűntek a szemek. Te már tudod, hogy mi lehet? Missy Matol kapargázgat, csak nem egy szörny, vagy tán állat. Hangja is van.
3: Miau, miau.
2: Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök Kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála, tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villany, újtófa, kanálka. Torony billeg a kezében, itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva, bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica, a te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici, a te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci cica, Cilla cica, Iker cica, Tükör cica. Dorombolva körbejárják Püspök Kenyér bácsi lábát. Gyertek bejjebb, kaptok tejet. Lefegyelnek. Lefegy, lefegy, lefegy. A két cica most már örül, kíváncsian néznek körül, aztán indulnak nagybátran rosszalkodni a konyhában. Ez a kamra, ez a hűtő, ez a mikró, ez a sütő. Itt a szekrény, itt a pult, Cilla vajon itt lapult? Ez a tűzhely, itt az ablak, vigyázz Laci, mert elkaplak. Cilla cica egyet gondol, meglegyinti Lacit jobbról. Laci visszadja szépen, ő meg balról törli képen. Cilla buli, csihi puhi, dír dur, pif puf, giri guri. Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet narancskereszt csillagán is úszkál. Ennyi! Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon. Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs. Nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér, kicsit ehet. Halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog. Remélem, hogy jól laktatok. Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. Itt a finom vajas kenyér. Ha sótlan, sóz. Ott a só. Tölts egy pohár málna szörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát lapoz tovább, nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól, most munkára, kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili. Még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna. Kell még sok-sok sütemény, azokat megsütöm én. Közben ti A csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar. Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás.
4: Mi kellhet még? Vanília, fahé, dió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mákmálna megy.
2: Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bukta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk.
5: Cilla feltör, hopp, két tojást, Laci cukrot mér ki. Cilla habverőt hoz, mi mást, a módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra. Cilla jobbról bal fele nyal, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul.
4: Tökéletes torta!
2: Marcipán betűket hozok. Rendezzétek sorba! Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja.
4: A-ma.
2: Mégse jó. Azt írja.
4: Ma-ma.
2: Gyorsan kicseréli. Na-na. Végül eltalálta.
5: Anna, Lili, ez már sokkal könnyebb.
2: Cilla figyel, s egyből megy. Aztán Laci kezdi írni, kiválasztja, rakja, ígni. B, ez megvolt. U, ez rendben. L, ma egyszerű. D, ez igen. U, ez már volt. G, na végre. Tovább is van, nincs még vége. Először azt írja, súzli, majd kivesz egy betűt. Súli, nem jó, visszateszi. Szuli. Kell rá gyorsan két pont. Szüli! Közepére jön a két szám. Kész is vagyunk. Ugye szép? Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég. Anna, Lili 11. Boldog szüli.
3: Itt maradnánk kis kuktának.
4: Maradjatok, köszönöm.
3: Gyerekikrek, cicaikrek, négyszeres az öröm.
2: Hű, királyság, nyom, nyom, nyom, nyom. A bulin is itt leszünk.
3: De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Este lett, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy, nem is kell, nem kell semmi. Mi leszünk az ajándék.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Dombon inneni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy dagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiáltott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem az első nagy dombon inneni bajnokság. Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
4: Azt hiszem, most már én sem értem,
6: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
4: De akkor miért nem azt mondod?
6: Kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
7: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött Elemér.
6: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
4: De hiszen mi nem tudunk repülni,
6: vetette ellene Janka. Ez igaz, ismerte el Köles, akkor legyen roller verseny.
4: De neked nincs is rollerod,
6: értetlenkedett Janka.
4: Hát,
6: ez is igaz. Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe. Akkor én repülök, ti meg rolleroztok. A leggyorsabb győz!
8: A leggyorsabb győz!
6: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
4: Nos már, végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
8: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
6: csapotta mellére büszkén Dinnye.
4: Nem bánom én, csak induljunk már,
6: türelmetlenkedett Köles. A dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rend kívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
8: Győztem!
6: Kiáltozza Dinnye.
4: Nyelves futás nem ér, csalás!
6: Csapdos dühösen Köles.
8: Hogy nem ér?
6: Értetlenkedik Dinnye.
7: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
6: szögezi le Elemér.
8: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
6: Tudakozódik Dinnye.
4: Ne veszekedjetek,
6: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
4: Inkább kiosztom az aranykeks, az ezüst keks és a bronz keks díjat, Dinnye pedig megkapja a platina keks díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Mókás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Rohatis Andrea vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, egy kis kiruccanás. Az üdülőtelepen elhagyatottan áldogált egy lábas ház. A nevét onnan kapta, hogy az épület betonlábakon állt, melyek valaha garázsul szolgáltak egy autónak. Mivel egyedi külsővel rendelkezett, nem volt kivel társalognia. Aztán meg fáradt, beteges, öreg gazdája se nyitotta rá az ajtót évek óta. Ezért nagyon magányosnak és haszontalannak érezte magát. Egy éjszakán elhatározta, hogy odébb áll. Betonlábait addig feszegette, míg sikerült azokat a földből kihúznia, és elindult. Reggelre a közeli nyaralóházak csak álmélkodtak, hová tűnt a szomszédjuk. Ment, mendegélt, egyszer csak egy útelágazáshoz érkezett. Ott választhatott. Az aszfaltozott sima úton menjen tovább, vagy a gidres-gödrös földúton, esetleg vissza, ahonnan jött. Esze ágában sem volt visszafordulni. Ha már eddig eljutott, világot akart látni, s barátokat találni. A sima út biztosan jó helyre vezet, gondolta, hát elindult azon. Két napi fárasztó araszolás után egy ragyogóan kivilágított nagyvárosba ért. Le is horgonyzott három égbe szökő toronyház mellett, s miután megpihent, beszédbe akart elegyedni velük. Azok azonban olyan magasan hordták az oromzatukat, hogy a szava se ért fel hozzájuk. Másnap emberek jöttek, nézegettek, valamit tanácskoztak, majd begördült egy földgyalú, és le akarta rombolni a lábas házat, mely túl ódivatunak, régiesnek tűnt. Nem illett bele a táj rendezett modern képébe. Még szerencse, hogy a döntés sokára született meg, a munkásoknak pedig késő délután már nem füllött a foga hozzákezdeni a bontáshoz, így éjszaka a lábasház odébb állt. Visszament az útelágazáshoz. Gondolta, ha a földútra tér, annak a végén talán barátokra talál. A gérbegúrba sáros út egy szegény falucskába vezetett. Vályog házak sorakoztak egymás mellett. Félve néztek a messziről jött idegenre. Szerénységük megtiltotta, hogy szóba elegyedjenek vele. Hiába kezdeményezett a lábasház, nem akadt senki, aki barátságába fogadta volna. A falu bolondja már épp fel akarta gyújtani, hogy ne hivalkodjon ott a többi szegényes viskó mellett, amikor a lábasház ismét visszaért az útelágazáshoz. Hazafelé indult. Hét nap után egy holdvilágos éjszakán vissza is ért az üdülőtelepre. A lábai helyén álló gödröket benőtte ugyan a gaz, de kis igazítás után beállt a régi helyére. Reggel a szomszéd házak igen-igen elcsodálkoztak. Álmodták talán, hogy elment és visszatért a körükbe. Ajtóikkal és ablakszárnyaikkal barátságosan integettek felé, mintha azt akarták volna tudatni vele, hogy hiányolták, és örülnek, hogy újra mellettük áll. A lábasház érezte, hogy ide való. Jó érzést töltötte el, hogy a saját birtokán áll, régi ismerősök között. S ekkor további kellemes meglepetés érte. A bejárata előtt autó fékezett le. Öreg gazdája gyereke és unokái tódultak be az ajtón. Beszédükből kiértette, nyaralni jöttek, de előtte még szépen ki is festik a falait. A lábasház boldog volt, és már nem is értette, hogyan indulhatott el világgá. Miért is gondolta, hogy az állandónál van jobb hely a világon?
2: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és a ma reggeli vendégemmel, Tóth Petra Szerafinával, színésznővel, műsorvezetővel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, sziasztok, köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy te a Petőfi TV-n az Esti Kornél című műsorban az egyik műsorvezető társam vagy. Nos, most más apropóval vagy itt nálam, ugyanis egy ideje már gyerekdarabokban is játszol, vagy gyerekeknek szóló darabokban. Mióta tart ez?
1: Fú, Gödöllőn kezdtem a gyerekdarabokat. Azt hiszem 5 évvel ezelőtt csináltuk meg Lázár Ervin a Négy szövetű kerekerdő című előadását. Az volt az első gyerekdarabom. Én Aromót, a nyuszit játszom, egy ugrifüles nagyeszű nyuszi, és Dózsa Zoltán rendezte, és nagyon érdekes, hogy szerintem nagyon jól kiosztotta a szerepeket, tehát tényleg kicsit így magamra ismerek ebben a szerepben.
0: Amikor egyszer csak elkezdtél gyerekdarabban játszani, vagy gyerekeknek játszani, és úgymond kitalált karaktereket megformálni, mennyire volt nehéz átszellemülni, vagy kitalálni, hogy akkor hogy is lesz az a karakter, az a kis nyuszi, amiről meséltél az előbb?
1: Érdekes, mert emlékszem tisztán, amikor elkezdtük ezt a darabot próbálni, akkor a legeslegelején leszögeztük, hogy nem akarunk, tudod, gügyögni, vagy így, hogy babusgatni, úgymond a gyereknézőket, hanem ugyanolyan teljes értékű emberként kezeljük a gyerekeket az első pillanattól kezdve, ahogyan a felnőtt daraboknál is tesszük. Tehát, hogy ugye nyilván, most ez csúnyán fogalmazva, de hogy nem akarjuk azt éreztetni a gyerekekkel, hogy ők amúgy még kevésbé tapasztaltak, tudod, mint a felnőttek, hanem ugyanúgy tényleg ugyanúgy állunk hozzájuk, mint a felnőttekhez. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas utazás volt, mert egyfelől nekünk is vissza kellett menni a gyerekkorunkba, amit én egyébként imádtam. Tehát pont amikor mondtad, hogy miről lesz szó, mi lesz a téma, a gyerekdarabok, meg a gyerekközönség, én elgondolkoztam, hogy én mennyire szerettem a gyerekkoromat, hogy annyira sok kreatív dolgot csináltunk, és ezekhez én mind visszanyúltam. Tehát én nagyon sok időt töltöttem Balatonon, mi ott homokból várat építettünk Ekkóknak, rengeteg szerepjátékot játszottunk, állandóan kitaláltunk különböző történeteket, sőt, még színházi előadásokat is csináltunk a szülőknek a teraszunkon. Úgyhogy én ezeket a kreatív energiákat szerintem már gyerekként magammal cipeltem, és nagyon örültem, amikor így erre a gyerekdarabra felkértek engem is, hogy én is szerepeljek benne, mert én alapvetően nagyon szerettem is a gyerekeket, szeretek gyerekekkel is foglalkozni. Én egyébként síoktató is voltam régebben, és akkor leginkább 3-6 éves gyerekeket oktattam. És ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy kell az ő nyelvükön megszólalni, de mégis úgy, hogy ott fenntartsuk az érdeklődésüket, és ezt is a gyerekdarabban egy kicsit kamatoztatni tudtam.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetésünket, hogy vajon egy-egy ilyen gyerekdarab mit adhat a gyerekeknek, milyen hatással lehet rájuk. A vendégem Tóth Petra Szerafina, színésznő műsorvezető, itt a Csukás Meseórában.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: újabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A ma reggeli vendégem Tóth Petra Szerafina, színésznő műsorvezető, és folytatjuk az arról szóló beszélgetésünket, hogy vajon a gyerekeknek mit ad egy gyerekdarab nézése. Ugye te azt említetted, hogy gyerekkorodban nálad ez teljesen természetes volt, hogy te, mint kislány, a szülőknek adtál elő gyerekdarabokat, igen, amit ti játszottatok el a tesóittal. Na de hogyha a mostani darabjaitokra ellátogatnak a szülők a gyerekekkel, akkor mi a fő célotok? Mit vigyenek magukkal haza a darabból az előadás után?
1: Egy pillanatos válaszolok erre a kérdésre, csak annyira jó téged látni itt rádiós műsorvezetőként, és már ugye fönt a Panorama stúdióban annyira megszoktam, hogy egymás mellett ülünk, de hát zseniálisan csinált ezt is.
2: Köszönöm
1: szépen. Ez egy
2: szépen.
1: Kis intermezzo volt. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mivel távozzanak ugye a gyerekek, hát nagyon fontos, hogyha én pont ezen gondolkoztam, hogy ugye annyira sok minden van a mai világban, ami stimulálni tudja a gyerekeket, és felgyorsult a világ, és tényleg nagyon nehéz lekötni a gyerekek figyelmét egy órában. Akár mi most pont ezért 50 percben maximalizáltuk ezt a darabot, a négyszögletű kerekerdőt.
0: Az sem kevés.
1: Nem kevés, igen. És, de a végén például már be is vonjuk a gyerekeket, hogy velünk együtt énekeljenek, meg közben is van egy szülinapos rész, amikor Vacska Matinak, a kismacskának van születésnapja, és akkor azt is úgy csináltuk meg, hogy a gyerekeket is megkérdezzük, hogy kinek mikor van a születésnapja. Úgyhogy azért próbáljuk bevonni őket, hogy tényleg fent tartsuk az érdeklődésüket, és ami talán a legfontosabb, képzeld el, pont ma Hó Andreával beszélgettünk itt a sminkben, egyik nap a vendégünk volt a tévében, és ő mondta, hogy azt látja, hogy ezek a mai fiatalabb generációk már nem annyira fogékonyak a színházra, vagy az igazi értékekre, és hogy mennyire jó lenne a mostani kis generációt, akik most mondjuk 3-4-5 évesek, újra elkezdeni színházba járatni, újra mondjuk meséket hallgatni, akár a Csukás Mese Rádióban, mert egy kicsit ez talán elmozdult, hogy már a 10-12 évesek nagyon-nagyon sok felnőtt tartalommal találkoznak, és az eredeti kérdésedre válaszolva, hogyha már egy picit az idegrendszerüket meg tudjuk nyugtatni azzal, hogy olyan fajta művészetet kapnak, ami egyébként a koruknak megfelelő, és olyan fajta tartalmakat, akkor talán, mert hogyha mondjuk, amikor 10-12 évesek lesznek, és visszaemlékeznek arra, hogy 3-4-5-6 évesen, jaj, én voltam a négyszögletű kerekerdő előadáson, és láttam, hogy ott egyébként tényleg minden állat, minden erdőlakú mennyire különböző, de mégis mennyire összetartó a közösség, ha már egy ilyen gondolat eszébe jut, akkor már nyert ügyünk van. De igazság szerint a legfontosabb az az, hogy egy kultúrára éhes generációt neveljünk ki ezekkel az előadásokkal.
0: Ha visszaemlékezni, pontosan nem is fognak tudni a 3-4-5 éves korukra, de az élmény meg a tudás az bennük marad biztosan. Mit látsz ilyenkor rajtuk? Mondtad, hogy az előadás végén bevonjátok már őket, lelkesen csatlakoznak?
1: Egyébként ezt nagyon közönsége válogatja. Képzeld el, azt vettük észre, hogyha iskolai közösséggel jönnek, ahol amúgy össze vannak szokva, és csak egy-két felnőtt van velük, pedagógusok, tanárok, akkor sokkal nyíltabbak. De hogyha több család jön, apuka, anyuka, meg egy gyerek, vagy két gyerek, tesók, akkor egy kicsit visszahúzódóbbak, mert tudod, az iskolai közösségben valahogy szerintem mindenkinek van pár barátja ott, akkor ott egy kicsit nagyszájúbbak, egy kicsit jobban bekiabálnak. Szóval tényleg attól függ, hogy iskolai közössége, vagy inkább családok jönnek, de mi mindig próbáljuk tényleg arra ösztönözni őket, sőt, már a leges legelején is van egy ilyen kis mondóka, amit mi kamakkával együtt mondanak el a gyerekek. Várj egy picit, most így hirtelen mindjárt eszembe jut. Paripám, csodaszép, pejkó, ide lép, oda lép, helyhó. És akkor ezt háromszor, négyszer elmondják azért, mert hogy Ló Szerafin karaktere kicsit félénk, és ezzel csalogatják elő. És akkor tudod már, amikor másodjára, harmadjára mondják, akkor már tényleg sokkal jobban megnyílnak. Szóval nem csak a végén van ilyen, hanem már az elejétől kezdve próbáljuk őket arra sarkalni, hogy igenis vonódjanak be, mert ez egy tök jó buli.
0: Én is emlékszem, hogy úgy szerettem kicsi koromban csatlakozni ilyen előadásokhoz, vagy jelentkezni, hogy önkénteseket kerestek, akin mondjuk egy bűvésztrükköt bemutatnak, és előszeretettel csatlakoztam én is, úgyhogy átérzem. Én is gyerekként szerettem ezeket az alkalmakat. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Tóth Petra Szerafinával, színésznővel, műsorvezetővel, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Tóth Petra Szerafínával, színésznővel, műsorvezetővel. Folytatjuk a beszélgetést a gyerekdarabokkal kapcsolatban, hiszen Petra már egy jó ideje játszik két darabban is, az egyikről már meséltünk, na mi a másik?
1: Az Andersennek a Hókirálynő című meséje, Iványi Árpi rendezte, és ő is írta a szövegkönyvet hozzá, és azt meg azért szeretem nagyon, mert ott női a főszereplő Gerda, azt én játszom, és Gerdának kell megmentenie a testvérét, Kájt. És hogy egyrészt ugye egy nagyon szép testvéri szeretetet mutatunk be, Gerda miközben megmenti a testvérét, többször kimondja hangosan is, hogy ő szereti Kájt, és ez szerintem két dolgot tanít, hogy amit mi érzünk, azt igenis merjük kimondani, meg hogy merjünk küzdeni a céljainkért, ebben az esetben, hogy Gerda megmentse Kájt, mert hogyha tényleg elhisszük, és ki is mondjuk, akkor az valóra válhat. A másik meg szerintem nagyon jó, hogy a gyerekek látnak olyat is, hogy egy kislány ment meg egy kisfiút.
0: Volt olyan, akivel mondjuk esetleg a darab után tudtál erről beszélni, és hogy milyen jó, hogy egy kislány ment meg valakit, és akkor tényleg jött olyan visszajelzés, akár szülőktől, akár gyerekektől, hogy hú, a minden itt, van ilyen is?
1: Egyébként képzeld el, igen, mert hogy a Hókirálynők után mindig van közönség találkozó, és fotózkodhatnak velünk a gyerekek, de akár felnőttek is, és nagyon sok, figyelj, Laura, te is lefotózkodhatsz Gerdával, hogyha szeretnél.
2: Köszönöm,
1: majd
2: szépen
1: meghívlak a következő adásra. De egyébként igen, nagyon sokszor van olyan, hogy a gyerekek effektíve odafutnak hozzám, megölelnek, és ott kérdezik, hogy sikerült végül legyőznöd a Hókirálynőt, úgyhogy tényleg azt látom, hogy értik már a kisebb gyerekek is, hogy mekkora súlya van annak, hogy egy kislány legyőz egy ilyen nagy monstrumot, idézőjelesen, mint a Hókirálynő, és hát nyilván a gyerekekkel most nem kezdünk ilyen nagy elmélkedésekbe, hogy ez miért volt fontos nekem, már az is teljesen elég, hogyha látom rajtuk, hogy azt megértették, hogy ez mekkora szó, hogy egy kislány milyen nagy dolgot el tudott érni.
0: Meg hogy van véleményük a darabról.
1: Így van, igen, igen, és egyébként sokszor azt is megkérdezik, hogy mert a Hókirálynővel képzeld el, nem lehet találkozni, mert a Hókirálynő körül van egy nagyon különleges misztikum, egy különleges varázs lengi körül, és ezért a Hókirálynőt csak a színpadon láthatják, de a színpadon is csak úgy, hogy egy ilyen lepel mögött van, szóval egy nagyon sejtelmes karaktert kreált Árpi a Hókirálynőből, és sokan kérdezik, hogy most vajon hol van a Hókirálynő, amikor velünk fotózkodnak, vagy hogy hova menekült el. Meg sokan amúgy azt mondják, hogy félnek is tőle, hogy nem is akarnának vele találkozni.
0: Viszont veled szeretnek találkozni, úgyhogy csak így tovább a gyerekdarabokkal, hiszen szerintem nagyon jó, hogyha a gyerekek is ki tudnak zökkenni egy kicsit a saját világukból, és ilyen gyerekdarabok által egy más világba el tudnak repülni. Köszönöm szépen, hogy itt jártál nálam.
1: Így van, én köszönöm, Laura, meghívást.
0: Tóth Petra Szerafína, színésznő, műsorvezető volt a vendégem ma reggel a Csukás Meseórában.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A legfrissebb hírek következnek, amiből többek között megtudhatod, hogy milyen időjárásra számíts a mai napon, utána pedig hát mivel is indítsuk az órát. Halott pénz, szívedből minden kell. Ezt játszom majd neked a kezdésben.
1: Szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes búk, az eljöd leszek, ha vihadó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többen meghaltak az M3-as autópályán történt buszbalesetben. Jól halad a vízszint megemelése Paksnál. Folytatódik ma is a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán. Mezőkeresztes közelében. A 139-es kilométernél a pályát lezárták, a forgalmat leterelik az autópályáról. Kigyulladt egy autó az M6-os Ibándárda felé vezető oldalán a 24-es kilométernél. Útszűkületre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: 12 ember meghalt, 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emőtnél lehet visszatérni a strádára. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett tapadással szemben. Ez a beállított 280 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, de a vezető

0: napját, az Opusza szerint Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án a vendégek kipróbálhatják az íjászatot, és kemencés látványsütésen is részt vehetnek. A programok között gyógynövény és teakóstoló is szerepel, továbbá honfoglaláskori lovas bemutatót is tartanak.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Nyugaton, északnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 33-36 fok, este 24-30 fok lesz.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, augusztus 16-a vasárnap reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ezt a vasárnapot is, ezt a meleg, forró vasárnapot is együtt indítjuk, méghozzá a halott pénz dalával, szívedből minden kell.

Bárcsak lennék, garantált dallam tapadás a mai napra. A Honeybee-től és Dánielfitől hallottad ezt a dalt, itt a Petőfin Minden Magyar. Ez az új, ez a friss szerzemény is lehetne akár a nyár slágere, ugyanis tegnap azt kérdeztem tőled, hogy ha már most döntenünk kellene arról, hogy az idei nyáron melyik volt a legjobb dal, melyik volt az idei nyár slágere, akkor szerinted melyik lenne az? Több üzenetet is kaptam, úgyhogy megpróbálom a mai napon ezeket a dalokat becsempészni az óráinkba, és bulizni egy jót ezekre a dalokra, de várom továbbra is az üzeneteket a 0630303380-as számra, tehát a mai nap kérdése is az, mi az idei nyár slágere számodra? Most egy ilyen következik, ugyanis tegnap Virág írta nekem, hogy számára egyértelmű erre a kérdésre a válasz, mégpedig Szabadabb a Balkán VIP-től, úgyhogy most ezt játszom itt a Petőfin.

Szerelem, a Heaven Street 7 dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha az ember szerelmes, akkor nagyon sok mindenre képes, a párjáért, a választottjáért. Főleg a fiúk, abban az esetben, hogyha mondjuk virág, vásárlásról virág, ajándékozásról lenne szó, nagyon sokféle virágot szoktunk kapni a fiúktól szerencsés esetben. Például tulipánt is. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a tulipán nem Hollandiából származik, hanem Közép-Ázsiából indult világhódító útjára, és amikor a 16. században megérkezett Hollandiába, akkor nagyon nagy rajongás alakult ki körülötte. Egy időben még a tulipán hagymákkal is kereskedtek, méghozzá elképesztő összegekért. Egy-egy ritka hagymáért akár egy egész ház árát is elkérték, ami nagyon abszurd. Azért a mai világban azért olcsóban hozzá lehet jutni egy-egy tulipánhoz, úgyhogy ha tehetitek, akkor ajándékozzátok meg egymást egy szép-szép tulipánnal. Én megajándékozlak téged most a folytatásban a Tulipán című dallal. Ez szól most Pál Dénestől, itt a Pető.

Always be mine. Ezt hallottad most a BSV-től és Nagy Bogitól itt a Petőfin Minden Magyar. Abszolút nincsen könnyű dolgunk, ugyanis a mai nap kérdése is továbbra is az, hogy mi az idei nyár slágere számodra. Hát, hogyha folyamatosan ilyen szuper slágereket játszunk a rádióban, akkor nagyon nehéz lesz dönteni. Ugye ez is 2026-os szerzemény, és a most következő is egy 2026-os dal, méghozzá Diaz Menta. Így volt szép, ezt játszom. 0630303380, ide pedig írd meg nekem, hogy számodra mi az idei nyár slágere. Hát, ha tudom, azt is játszani ma délelőtt.

ezt hallottad most az Elefánttól itt a Petőfin Minden Magyar. Én pedig köszönöm, hogy itt vagy velem ma délelőtt is, ma reggel is, és azt is köszönöm, hogyha írsz nekem üzenetet a 0630303380-as számra. A mai nap kérdésre továbbra is az, hogy mi az idei nyár slágere számodra. Úgyhogy írd meg nekem üzenetben, most pedig a legfrissebb hírek, utána pedig Ivan and the Parazol, ezt a dalt játszom majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Többen meghaltak az M3-as autópályán történt buszbalesetben. Özönvízszerű esőzés pusztított a japán fővárosban. Itthon folytatódik ma is a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Mezőkeresztes közelében. A 139-es kilométernél a pályát lezárták. Kigyulladt egy autó az M6-oson, Ivándárda felé vezető oldalon a 24-es kilométernél. Útszűkületre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: 12 ember meghalt, 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni kifogását csütörtökön elutasította. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is lesz. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg.

0: lesz ma is. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Nyugaton és északnyugaton előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél napközben nagy területen megélénkül. Napközben 33-36 fok, este 24-30 fok lesz.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kezeket a magasba, aki itt van velem. Jó, csak óvatosan vezetés közben azért ne. És kezeket föl, hogyha úgy gondolod, hogy jól áll neked az élet. Én nekem a két kezem a magasban van szerintem. Jól áll nekem az élet.

igen, ez is simán lehetne az idei nyár slágere. Flór, sosehol keserű. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A mai nap is nagyon nagy melegre kell számítanod, akár 34 fok is lehet, ami talán igen, kicsit enyhébb, mint az elmúlt hetekben, de még ez sem az igazi. Viki azt írta nekem, mivel én a klímát nem bírom, ezért teszek fel minden helyiségbe vizes törölközőket, vagy lepedőt, vékonyat. Sok dinnyét eszem, kellemes hidegen, és persze mentes víz, körülbelül 3 liter naponta. Én így oldom meg ezt a hőség problémát. Nagyon jól teszed, otthon rám is vár egy jó hidegre behűtött görög dinnye a hűtőben, úgyhogy én is így fogok tenni, ez egy nagyon jó ötlet. Te is igyál nagyon sok vizet, amennyit csak tudsz, kerüld a koffein vagy az alkohol tartalmú italokat, mert azok ebben az időben nem a leghasznosabbak. Ugyanis éget a nap, ez szól a folytatásban a Valmartól, itt a Petőfin. Hey, let's go!

0: ez az élet íze.
1: Az élet íze. Ezt hallottad most Pankadelitől itt a Petőfin Minden Magyar. Amikor egy napra, vagy akár a hétvégére sok-sok program van betervezve, és nem tudsz választani közülük, akkor az akár kontraproduktív is tud lenni, hogyha tényleg addig dilemmázol, hogy most hova indulj, mivel töltsd a napot, hogy szinte már lemegy a nap, és olyankor jön a kérdés, menjek vagy maradjak? Menjek még valahova, vagy most már csak itthon pihenjek? Ez velem nagyon sokszor fordult elő, főleg a strandolással. A nagy hőségben, a csúcsidőben nem szerettem volna a strandra menni, mert hőgutát kaptam volna, és amikor már el akartam indulni, akkor meg már inkább maradni akartam otthon, úgyhogy ez a kérdés sokszor felmerül, de mindig az a helyes válasz rá, hogy menjek, te is menj, hogyha még dilemmázol, hogy mi legyen a mai program, mert ezek azok, amik tényleg megadják az élet ízét. A következő dal, Menjek vagy maradjak? Ezt játszom most itt a Petőfin.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott marad fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, ne fogta rendesen, elillant sem.

Azt hiszem, ez a 2026 egy nagyon-nagyon jó év, ugyanis ilyen szuperslágerek születnek, mint a Hullik a cseresznyefa virága, a Honey Beast és a Pornograszt előadásában az a Petőfi Rádió Minden Magyar, és azt hiszem, hogy egy programra ellátogatni sosem késő. Az előbbiekben beszéltünk arról, hogy menjek vagy maradjak, ez a kérdés sokszor felmerül bennünk, mert annyi sok-sok programötletünk van, hogy dilemmázunk, és nem is tudunk dönteni, hogy na akkor hova menjünk éppen, és addig-addig gondolkodunk rajta, míg már lemegy a nap, és felmerül a kérdés, menjek vagy maradjak, de sosem késő elindulni, mint ahogyan a ma délutáni programra sem, ugyanis a Budapest Park most a gyerekeké, a Pöttöm Park második felvonására kerül sor a mai napon, ahol együtt lehet játszani, énekelni, mondókázni, pörögni, zenélni, mókázni, vagy éppen színezni a gyerekekkel. Nagyon sok érdekes program várja a családokat, Rutkai Bori Banda koncert például, kerekítő mondókázó, Mohabácsi interaktív zenés bohóc show, arcfestés, csillámtetkó, akár még a szülőknek is jó program lehet. Szóval nem késő elindulni, azonban Méringer Marci szerint késő már, de szerintem nem. Viszont a folytatásban ez jön. Itt

0: Szólj már! Ezt hallottad most a Zanzibártól, itt a Petőfi Minden Magyar. Azt hiszem, ezen a délelőttön az örökzöld slágerektől eljutunk egészen az idei nyár slágereihez, úgyhogy nagyon kalandos utazásnak vagyunk fül, szem és mindenféle tanúi. Tarts velem a továbbiakban, a legfrissebb hírek után a Blaha Lúziana dalát játszom neked. Sokat
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Súlyos buszbaleset történt az M3-as autópályán, hamarosan lakásépítési program kezdődik, folytatódik ma is a kánikula.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Árokba hajtott egy busz éjjel az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. Továbbra is pályazár van érvényben a 139-es kilométernél, a mezőkeresztes csomópontban. A műszaki mentés sokáig eltarthat. A forgalmat a 139-es jelű Mezőnagy Mihály mezőkeresztes csomópontban leterelik a 3-as főútra. Visszatérni a 151-es jelű Miskolc csomópontban lehet az M3-as autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. A légvédelem több mint 800 drónt lelőtt. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsérültek. Lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. 3 moszkvai repülőtér forgalmát éjszaka felfüggesztették átmenetileg. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Megkezdődhet a Becker lelakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön a város részben. A cél fenntartható bérlakáspiac. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, de a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyászki Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak. Bírálta a modern szépségideálokat 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária mennybevétele alkalmából elmondott prédikációban emlékeztetett. A valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökké való szeretet megmutatásában.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, napos száraz idő lesz ma is. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Nyugaton és északnyugaton előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél napközben nagy területen megélénkül. Napközben 33-36 fok

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Viki új dalát hallottad, a 30-valahányt itt a Petőfin Minden Magyar. Most egy kicsi szigetfesztiválos élménybeszámoló következik, ugyanis volt szerencsém a backstage-ben elcsípni egy kis interjú erejéig a Bohemian Betyárszból Szűcs Levit és a Parnograszból Olá Józsit, és velük beszélgettem egy kicsit a közös koncertjükről, amit ott a szigeten adtak, illetve egy kicsit arról is, hogy a srácok, a Bohemian Betyárszt jártak Japánban, egészen a Campus Fesztiválról indultak Tokióba, és 4 nap alatt 3 koncertet adtak, ebből 2 a Fuji Rock Fesztiválon volt. Nagyon jó érzés volt nekik ott lenni, jó volt a közönség. Azt mesélte Levi, hogyha felemelte a kezét, akkor egyszerre az egész tömeg megmozdult, és élték a zenéjüket, úgyhogy nagyon jó élményekkel távoztak, és jöttek haza, és remélik, hogy jövőre is várják őket szeretettel. Nagyon jó volt a koncert egyébként a Sziget Fesztiválon is, a közös koncertjük, de hát az ő közös koncertjeik mindig fergetegesek. Ha neked esetleg még nem volt szerencséd egy ilyen eseményen ott lenni, akkor irány szeptember 10-én a Budapest Park, ahol a Bohemian Betyárszt ismét a Parnograszt ad majd koncertet. Most Csavargó, ez szól a Betyároktól, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Pontosan egy héttel ezelőtt volt a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napja, vagyis a Bródi Dalok napja, amin volt szerencsém ott lenni. Hihetetlen élmény volt. Konkrétan, amikor Tolcsvay László kijött énekelni a színpadra egy szálgitárral, majd utána a Konz Zsuzsa is, konkrétan megfagyott a levegő, és az egész Sziget Fesztivál egy emberként énekelte Bródi János dalait. Hihetetlen élmény volt, de tényleg. Én forgatni mentem ki, és egyszerűen elfelejtettem kamerázni, csak néztem a tömeget, és egytől egyig tényleg mindenki énekelt, és tényleg mindenki tudta kívülről a szövegeket. Ez libabőrös érzés volt. Ezek között, az előadók között ott szerepelt egyébként a Bagosi Brothers Company is, úgyhogy a következő dal tőlük szól, Zuhanás, ezt játszom most itt a Petőfin.

Tánc. Ezt hallottad most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. Továbbra is várom az üzenetedet azzal kapcsolatban, hogy szerinted vagy számodra mi az idei nyár slágere. Ezzel kapcsolatban írhatsz nekem a 0630303380-as telefonszámra. Karesz azt írta, hogy egyértelműen neki a Rúzs tetszik Rúzsa Magditól, nagyon jó szám, rengeteget hallgatta a nyáron. Jobbnál jobb dalokat játszunk, úgyhogy nehezen döntött, ezt is írta. Azonban Robi szerint a Balkán VIP Lombkoronák című dala az abszolút magyar sláger ezen a nyáron. Egyébként korábban volt már egy Balkán VIP szavazat, csak az a Szabadabb című dalra, úgyhogy a Balkán VIP már kétszer is szerepelt a listában. Vanda szerint pedig a nyár slágere a Kis Kece. Sajnos ebben nem tudok döntést hozni, elfogult vagyok, mindegyik magyar sláger. Nagyon tetszik nekem a nyáron, úgyhogy várom továbbra is az üzeneteket, lássuk, hogy ti melyiket szeretitek a legjobban. Jobb lesz holnap, ez szól a Vatfruttiktól, itt a Petőfin.

0: Egerikát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ugye, hogy tetszett a tegnapi pités témánk a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban? Ha igen, akkor van egy nagyon jó hírem számodra, ugyanis Krén Dia nem sokára ismét érkezik hozzám, ő gasztroblogger, és ismét a pitékről fogunk beszélgetni, de most a sós piték kerülnek előtérbe, és természetesen most próbálunk azoknak is kedveskedni, akiknek valamilyen diétát kell tartaniuk, akár ételallergiájuk van. Úgyhogy tarts velünk a továbbiakban, a legfrissebb hírek után ezt a dalt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Elaludhatott az árokba borult buszsofőrje, erdőtüzek pusztítanak Görögországban, ma is folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt éjszaka az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán. A pályazárat már feloldották a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban. Két sávon megindult a forgalom, de a leállósávot a helyszínen is miatt továbbra is lezárták. Az M5-ösön Budapest felé az Inárcs pihenőhely és Újhartyán között, a 40-es kilométertől a 34-es kilométerig mozgóterheléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz mezőkeresztesnél letért az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos, további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosításának azon részeit, amelyek a Súlyog Tamási köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos alkotmányossági felülvizsgálatot az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkírosz szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást repülők és helikopterek is segítik. Az egyik település környékét kiürítették elővigyázatosságból, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, a sport híreket Csík Dánieltől hallják. Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bank Ligában. A hétvégét listavezetőként kezdő újpestiek 1-1-et játszottak hazai környezetben az MTK-val. Az NB1 másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma Debrecen Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richard második helyen végzett a franciák klasszisa Leon Marchand mögött a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban, ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. És hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n 7 próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. Az ágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Mayer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a 8. helyen végzett. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, ma is napos, száraz idő lesz, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Nyugaton és északnyugaton előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Test a régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A piték volt a tegnapi témánk, és a pitékről akkor sem kell lemondanunk, ha valamilyen ételérzékenység vagy tudatos étrend miatt bizonyos alapanyagokat kerülnünk kell. Glutén, tej vagy éppen tojásmentesen is készülhet finom, omlós és látványos pite, csak tudni kell, hogy mivel érdemes helyettesíteni a hagyományos hozzávalókat. Erről beszélgetünk a mai vendégemmel, Krén Diával, gasztrobloggerrel. Köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzám.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Jól mondtam? Nem kell lemondanunk akkor sem a pitékről?
1: Jaj, nem, és hát igazából ez az én igazi terepem, amikor a hagyományos dolgokat átalakítjuk, hiszen az a nagy mondásom, hogy soha többet nem kell diétáznunk, ha megtanulunk életmódot váltani. Ez a diéta legyen akár mondjuk egy gluténmentes diéta, tehát a diéta szóról nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, hát akkor az a fogyókúra, de ugye nem, a diétát itt úgy értem, hogyha valamitől mentesen kell mondjuk táplálkoznunk.
0: Hogyan fogjunk hozzá? Nézzünk egy rendes hagyományos receptet, és akkor próbáljuk mi átalakítani a hozzávalókat, vagy külön erre vonatkozó receptet keressünk.
1: Igazából vannak olyan reform alapanyagok, amivel egy per egyben tudunk dolgozni, úgy, mint a hagyományossal, bár azért szinte a legtöbb az egy magasabb rosttartalmú, mondjuk gondolkodjunk csak egy nagyon egyszerű zappehelyliszttel. Annak is nyilván magasabb a rosttartalma, tehát más lesz a folyadék mennyiség, amit felvesz. Úgyhogy egy picit azért kell tudni ezekkel bánni, de azt gondolom, hogy hamar meg lehet ezeket egyébként tanulni, és mondjuk a pite tészta pont az, amivel talán picit könnyebb dolgunk van, mert ott az a lényeg, hogy omlós legyen a tészta, tehát igazából itt a zsiradéknak a megválasztása az, ami fontos. Hogyha mondjuk tejérzékenyek vagyunk, akkor nyilván növényi alternatívával fogunk tudni dolgozni.
0: Akkor most nézzünk talán egy mindenmentes pitét, mit szólsz?
1: Jó, rendben. Én akkor azt mondjuk, hogy ha zappehelyliszből készíteném, akkor ahhoz ugye nyilván a tejmentes alternatíva, mint úgymond vaj, lehet használni hozzá egy kis növényi tejet, hogyha tojást sem akarunk hozzátenni, akkor tényleg olyan lisztet választunk, mondjuk amiben van még pluszba egy kis utifűmaké, ami segít abban is, hogy még jobban összetartsa azt a tésztát, de fontos, hogy legyen mellette mondjuk zappehelyliszt is, mert ugye a rost az nem lesz ropogós, tehát a rostos tészta az nagyon finom lesz, de nem lesz az a nagyon omlós, hiszen a rostok fel fogják puhítani ezt a tésztát, de lehet már nagyon klassz kész liszt keverékeket is kapni, amire nagyon jó recepteket lehet találni, így hogyha valaki nem szeretne így külön a lisztekkel kísérletezni, akkor azért ma itt a magyar piacon könnyű dolga van.
0: Nekem az okoz nagy fejtörést, hogy például, hogyha cukrot szeretném helyettesíteni, már pedig szeretném, hogy ne legyen olyan hízlaló talán a pitém, akkor hát a cukornak ugye a textúrája is hozzátesz a sütihez, és nem csak az íze. Mivel tudom jól helyettesíteni?
1: Nagyon sokféle alternatívánk van, természetes alternatívánk, ez nagyon fontos. Én többnyire eritrittel szoktam dolgozni, amikor mondjuk szükség van arra a tömegre is úgymond, ami a cukor lenne, de nyilván ezt tudom, hogy nagyon sokan mondjuk a hideg érzet miatt nem annyira kedvelik. Van akkor olyan is, ami négyszeres erősségű édesítő, tehát abból negyed annyi kell, de egyébként még a pite az, ahol talán ez nem is jelent akkora problémát, hogyha kevesebb tömegben az az édesítőszer. Illetve vannak nagyon jó kis legtermészetesebb alternatívák, mint mondjuk a datolyapor, vagy a datolyaszirup. Nagyon sokan azt gondolják, hogy hát az tömény cukor, de közben pedig nagyon jó rostforrás, és egy nagyon jó édesítő fajta.
0: Azt hiszem, a tésztát túltárgyaltuk. Jöhet a töltelék, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban a vendégem Krén Dia, gasztroblogger.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Ma is a vendégem Krén Dia, gasztroblogger. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: A témánk ma is a pite, de most mindenmentesen, hogy akinek esetleg ételallergiája van, vagy egy diétát követ, ő is tudja élvezni a finom ízeket. Megbeszéltük már a tésztát, hogy mivel tudjuk helyettesíteni, most jöhet a töltelék. Mesélj nekünk, talán maradjunk a tegnapi példán, mint az almás pite. Hogy tudjuk mindenmentesen a tölteléket elkészíteni?
1: Én az almás piténél még esetleg egy kicsi diót is tennék az almához. Ezzel ugye hozzáadunk egy kis zsíradékot is, tehát lassítani fogjuk az almában lévő cukor, természetes cukornak, illetve a tésztában lévő szénhidrátnak a felszívódását, és nagyon jót is tesz neki. Illetve mondjuk, hogyha beszéltünk ugye a sós pitékről is, itt a mentes pite kategóriában is, említettem neked itt adáson kívül, hogy lángost reggeliztem, és például a lángos is egy olyan, mint most itt a piténél is, hogy sokan túl egyszerűen gondolkodunk, és pedig a lángost is lehet enni mondjuk egy kis csirkemállal, és már is hozzátettünk egy kis plusz fehérjét. Na, ugyanígy van a pite is, mondjuk gondolkodjunk úgy, hogy van egy pite tészta, ami a szénhidrát forrásunk, beleteszünk valami jó kis zöldséget, brokkolit, kelbimbót, akár káposztát, ezt elkészítjük előtte finom fűszerekkel, és arra mondjuk egy kis darált húst, vagy csirkemálfalatokat pirítunk, és így fogjuk rátenni, és egy igazán, tényleg egy ételételt kapunk gyakorlatilag pite formában.
0: Eszem ágában nem volt még ilyet készíteni.
1: Igen, de nem hangzik jól, nem hangzik rosszul.
0: Nem hangzik rosszul, de egyébként ez egy tényleg egy ebédre, vagy egy vacsorára is jó lehet.
1: Abszolút, mondjuk így nyáron eszünk mondjuk egy kis hideg gyümölcslevest, és akkor ez egy ilyen nagyon kellemes, finom, kis könnyed ebéd lehet.
0: Na, nem sokára még a sós pitékre is kitérünk. Most akkor ott vagyunk, hogy az almás pite tölteléke, de úgy, hogy mindenmentesen. Mondhatod, hogy te csempésznél bele egy kis diót. Ezen kívül még mit tennél bele? Ugye pároljuk az almát, te azt mondtad, azt preferálod. Hogyan tovább?
1: Én nem is tennék bele édesítőszert, mert az alma azért alapvetően számomra, tehát igazából az a legjobb nyilván, hogyha próbálunk leszokni az édesítőszerekről, meg ugye egyáltalán ugye az édes íz az eléggé függőséget tud okozni, és ugye nyilván én is igyekszek ebben odafigyelni, hogy maga a természetes gyümölcscukor elég legyen, és így igazából ugyanúgy tudunk hozzátenni egy kis pudingport, hiszen az egy kis keményítő, vagy akár útifűmaké, hogyha még tudatosabbak szeretnénk lenni, ami szintén segít abban, hogy még rostosabb legyen ez a töltelék, illetve nagyon jól összefogja úgymond a gyümölcsben lévő folyadékot, meg úgy egyáltalán a textúráját.
0: Akkor úgy, mint tegnap a rendes piténél is, hűtjük a tésztát, és hűtjük a tölteléket, és jöhet a teteje.
1: Na, hát ott. Na, a tetejénél például, hogyha ugye én azt szoktam mondani, hogy azért nem csak a szánkkal, hanem a szemünkkel is eszünk, meg ugye érezzük a jó kis illatokat, és mondjuk itt ebben az esetben ugye teszünk a tetejére tojást, és mondjuk szórjuk meg egy kis mandula, vagy reszelt mandulával, vagy vékonyra vágott mandulával, és attól még látványosabb lesz a pite, hiszen azért tényleg fontos az, hogy mindig szépet is együnk, és ne csak finomat.
0: De ha nem csak a hagyományos pitében gondolkodunk, hanem például nekem nagyon látványos az is, mikor ilyen morzsateteje van egy pitének. Ott mit kell tudni róla, vagy hogy készítsünk ilyen morzsatetőt?
1: A morzsatetős pitéknél igazából az a lényege, hogy nem nyújtjuk a tésztát, hanem reszeljük nagy lyukú reszelőn. Ehhez én már nem is a hűtőbe szoktam tenni a tésztát, hanem egy picit a fagyasztóba, hogy gyakorlatilag a tésztában lévő zsíradék az annyira visszaszilárdul, hogy nagyon könnyedén reszelhető lesz a tészta, és igazán ezek a reszelt piték szerintem kakaós tésztával a legfinomabbak, és persze túrótöltelékkel, ami mondjuk alapvetően egy inzulinrezisztensnek, vagy egy PCOS-sel küzdőnek, ez simán rendben van, hiszen tele van fehérjével, de hogyha nem tudjuk, akkor tényleg egy gyümölcsel nagyon-nagyon finom tud lenni ez a kakaós omlós tészta.
0: Ugye,
1: és akkor megszórjuk a végén egy kis, hát nyilván nem porcukorral, de ugye lehet már kapni készen is poreritritet, azzal szoktam leszórni, és jó, hát látom magam előtt, úgyhogy ha hazamegyek, biztos, hogy fogok sütni egy szilvás pitét.
0: Szerintem én is, most már mindenképpen, de most egy kicsit akkor az édestől kanyarodjunk majd a sóshoz, hogy mégse kívánjuk ennyire az édes pitét. Nem sokára akkor folytatjuk a sós pitékkel, a vendégem Krén Dia, gasztroblogger, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de fújtom, visszahúzol este lente.
4: Ez a legújabb magyar zene.

legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem továbbra is Kréndi, a gasztroblogger, és a pitékről beszélgetünk. Tegnap a hagyományos pitéről volt szó, ma a mindenmentesről. Az édes pitéket túltárgyaltuk, szerintem mindent megbeszéltünk róluk. Most kanyarodjunk egy kicsit a sós piték felé, ugyanis már beharangoztál nekem egy jó kis zöldséges pitét, és hát igazából utána csirkét is mondtál, hogy tegyünk rá, tehát egy tál étel. Na mesélj, hogy lehet ezt elképzelni, vagy ugyanúgy kell-e készíteni például a tésztáját egy sós pitének?
1: Abszolút, és nagyon érdekes, a hallgatóknak mesélem, hogy én amúgy nem szerettem végén a sós süteményeket, úgymond, mármint az ilyen jellegűeket, de édesanyámnak említettem neked adáson kívül, hogy egy rétes boltja volt, most ment nyugdíjba, úgyhogy ezúttal is gratulálok neki, és ott anyu mindig készített káposztás rétest, és én azt így mondtam is, hogy hát ez ki az, aki szereti a káposztás rétest, és aztán végül is rájöttem, hogy talán el kell érni egy korhoz, vagy nem is tudom, hogy ez mitől függ, de most már nagyon-nagyon szeretem, és ugyanez igaz a pitékre is. Tehát először nyilván édesre gondol az ember, de aztán elkezd az embernek egy picit járni a fantáziája, tehát legyünk bátran nyitottak az új alapanyagokra, és olyan finom zöldségek vannak. Akár lehet kapni kész zöldségkeverékeket is, egy mexikói töltelékkel, gondoljunk csak bele. Egy pite tészta, annyi lesz a különbség, hogy a tésztájában nem teszek nyilván édesítőt vagy cukrot, hanem csak sósan készítem el ugyanezt az omlós tésztát. Majd jöhet mondjuk rá egy jó mexikói zöldség, arra egy ilyen paradicsomos darálhús, rá teteje. Ez mennyire finom már.
0: Akkor a tetejét sem édesítjük.
1: Nem, így van, akkor ilyenkor nyilván nem teszek rá semmit, csak mondjuk lekenem tojással, kicsit díszítem, és igazából el is készült, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon finom.
0: Neked melyik a kedvenced?
1: Hát én nagyon szeretem a Kelvin bót, tehát vannak ilyen bizonyos időszakaim, amikor nagyon szeretek különböző zöldségeket. A Kelvin bót tudom, hogy nagyon-nagyon megosztó, de mondjuk én nagyon-nagyon szeretem, egy ilyen besamellás öntetet készítek, és gyakorlatilag azt öntöm rá. Nagyon-nagyon finom, tényleg, még jöhet rá sajt, tehát ezerféleképpen el lehet készíteni. Szerecsendióval. Érzem az illatát.
0: Érdekes ötletek. Még így a beszélgetésünk végén, így a hétvégi pite téma margójára, nagyon sok hibát vélhetsz felfedezni így a köztudatban, vagy így a pitékkel kapcsolatban. Mi az, ami tényleg ilyen szembetűnő, és amire mindenképp figyeljünk, hogy a pitét készítünk?
1: Hát szerintem az, hogy ne ázon el a tészta, mert az úgy nagyon tud rontani az ízélményen is. Itt ugye arra kell figyelni, hogy a töltelék ne legyen túlságosan. Tehát, hogyha lédús ugye a gyümölcs, amiről beszéltünk is, akkor azért azt úgy egy picit sűrítsük be, hogy tényleg megmaradjon úgymond külön a tésztának a textúrája és a töltelék is. Szerintem ez nagyon fontos így az ízélményben. Nyilván másnapra már nem lesz olyan omlós a tészta, hiszen már áll egy picit, de mondjuk a pite tipikusan az, amit egyébként több napig lehet enni, mert úgyis nagyon finom, hogyha már nem az a ropogós, friss omlós. Igazából szerintem ez egy nagyon fontos.
0: Meg ebben segít, amit mondtál, hogyha lehűtjük.
1: Így van, pontosan. Így van. Hűtjük le a tésztát, jól lehet vele dolgozni, és tényleg nagyon finom pitéket lehet készíteni.
0: Ebben abszolút egyetértünk, a piték nagyon finomak, és mi pedig nagyon köszönjük, hogy ilyen sok jó kis információt, trükköt adtál nekünk a hétvégén. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kréndi, a gasztroblogger volt a vendégem a hétvégén, a Befordultam a konyhára című

még annyi híd. Jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így és akkor is, ha neked

0: Rádió Minden Magyar. Én Korcsok Laura vagyok, és ezzel a dallal búcsúzom már a tőled. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, és ezen a hétvégén is együtt utazhattunk. Nem sokára találkozunk, képzeld, ugyanis augusztus 20-án én leszek a mikrofonok mögött, és onnantól kezdve a 4 napos munkaszüneti napokon is én kísérlek. Addigra összegyűjtök neked sok-sok programötletet, illetve érdekességet az augusztus 20-ával kapcsolatban. Addig is legyenek csodás napjaid, most maradj itt a Petőfin, ugyanis a Petőfi 56 kezdődik Szikora Tomi kollégámmal. Tehát akkor augusztus 20-án találkozunk, addig is vigyázz magadra, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többen meghaltak az M3-as autópályán történt buszbalesetben. Vizsgálják a Színház Történeti Múzeum működését. Ma is folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt összeütközött 4 autó. A 73-as kilométernél lezárták a belső sávot, több mint 7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Feltehetően elaludt annak a zarándokokat szállító lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az M3-as autópálya érintett szakaszán már feloldották a pályazárat. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezető. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, de a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak. Helyreállt a közlekedés a tegnapi Galgagutai vasúti baleset helyszínén. A nógrádi településen egy fénysorompós átjárónál egy autó és egy vonat ütközött össze. A vasúti kocsi egyik tengelye leszaladt a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Az autó utasai megsérültek, de a vonaton utazók közül senkinek nem lett baja. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon, Réf Fülöp és Badacsony Tomaj között. Az utasokat pótlóbuszok szállítják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, napos száraz idő lesz ma is. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Nyugaton és északnyugaton előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél napközben nagy területen megélénkül. Napközben 33-36 fok, este 24-30 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Vasárnap dél van, megígérem, hogy innentől csak top magyar zenéket játszunk. A hivatalos lágelisten kiindul a Petőfi 56, és következik a top 28. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Erős a kezdés, itt a Karzon Koma és Dudló közös dala, a Szemüveg.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: 56. A 26.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene. Gathering up

0: hivatalos magyar zenei listája.
1: Ez a Petőfi 56, amelyben következik az Artur Ambó dala, Utcasarki fény. A dal, amely egy kapcsolat végéről, az elengedésről szól, de nem dühösen vagy szemrehányúan, hanem inkább fájdalmas belenyugvással. Ahogyan a zene központi sora mondja, neked adtam a szárnyam, de nem repülök veled. Szóval a következő dal azoknak szól, akiknek már volt olyan kapcsolatuk, amelybe mindent beleadtak. Utcasarki fény a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Itt egy dal, amely minden fesztiválon, minden koncerten hódít. BSV, Nagybogi, Always Be Mine. Nézem a YouTube-on a kommenteket. Eszter azt írja, ti össze vagytok kapcsolódva teljesen. Egyek vagytok ketten. Gratulálok a dalhoz. Nikó kommentje a következő. Ennek a zenének egyetlen hibája van, egy hibát jeleznék, hogy túl rövid. Zseniális egyébként a szám. És a 10-ből 8 kommentelő összeboronálja őket. BSV Nagybogi Always Be Mine a Petőfi Rádióban. Ráadásul nem csak nálunk, hanem a YouTube-on is mi mindig ott van a legfelkapottabb zenék között. A klip a neten, nálunk a dal, mutatom a helyezését.
0: A magyar zene hivatalos listája.
2: Petőfi 56. A 20.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Mira Monoka következik nálunk a folytatásban, az énekesnő, akit a 2010-es évek első felében számtalan zenei projektben közreműködő énekesnőként ismerettünk meg. Aztán elkezdett egyre sikeresebb saját dalokat írni, majd 2019-ben adta ki az első EP-jét. Folyamatosan hallunk róla azóta. Itt van például most a legfrissebb kedvencünk, a Feel Alive, amely arról szól, hogy minél kevésbé próbálsz megfelelni, annál inkább önmagad lehetsz. Mira Monoka, Feel Alive a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56. A 16.

0: rakom.
1: Ide jó tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Egy óra után következik a Budakeszéről indult csapat, akik már a Karzonkom előtt is bizonyítottak a Budapest Parkban. Telehold szerenádozó mindjárt a Petőfi Rádió sláger listáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Őrizetbe vették a sofőrt, aki az árokba borult buszt vezette. Nincs ivóvíz Pátyon, folytatódik ma is a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Összeütközött négy autó az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt. A 73-as kilométernél már nincs sávzárás, de a több mint 7 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a nézelődés miatt 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé az Inárcs pihenőhely és Újhartyán között mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél. A jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak. Egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr elaludhatott, a férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot is, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott, csak nem 8,500 felülvizsgálat, negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltoztatására hivatkozva. Bashar al-Assad szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezer menekült tért vissza szülőföldjére. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték még éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre. Addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomás csökkenésre lehet számítani. Idén is a Szentendrei Skanzenben tartják a Kenyér Lelke Fesztivált. A hagyományosan augusztus 20-ára időzített programon pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be, de lesz vásár is. Az egésznapos rendezvényen 70 kiállító vesz részt. A központi témát a biolisztek és a tiszta alapanyagok adják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Változékonyabbra fordul az idő, késő délutántól északon megnövekszik a felhőzet. Kezdetben nyugaton, éjjel már északon is lehet zápor, zivatar. Holnap megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22 fok, napközben 32-37 fok lesz. De északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után is top magyar zenéket játszunk a Petőfi Rádióban. Ez a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, már a legjobb 14 dallal. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Jude Law, a Kuplung zenekar és az Imágó Mondi Tuti jönnek, a kezdésben pedig a Telehold zenekar.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenekar.

0: Párizsba látogatott el. És hogy milyen a végeredmény, csekkold a YouTube-on. Daniel Figergő augusztus 27-én a Budapest Parkban csinál majd óriási hangulatot. Talán ezt a dalt is hallhatjuk élőben? Bárcsak lennék a Petőfi Rádióban.
1: A tizedik.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Figyelem, következik a Kuplung zenekar, akik tényleg egy ország szívét hódították meg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben. A srácok pedig készülnek az első arénás koncertjükre, amely 2026. november 6-án lesz. Maris Peti, Ember Márki és Kirádi Marcell mellett több szereplő is felbukkan majd, így Törölcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga Járósára és Brass Bence is színpadra lép majd ezen az ikonikus koncerten, amely tehát november 6-án lesz. Nagyon várjuk. Addig, itt a Kuplung és a Nyomod a gázt a Petőfi Rádiós lágerlistájáról.
1: A hatodik.
3: Sziasztok, Maris Peti vagyok.
4: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
6: Tudom,
0: a legújabb magyar zene.

0: műsorvezető.
1: Hello, Szikora Tamás vagyok, és itt az Imágó Mundi, akik nem akarnak semmit mondó vagy túl egyszerű popzenét csinálni. Ezt nem én mondom, hanem ők. Szeretnék, hogy az érzelemvilágban, az atmoszférában és a dinamikában is egy világba tartozzanak a dalaik. Éppen ezért most is egy abszolút felismerető Imágó Mundis hangzásvilágon dolgoznak. Itt az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádiós slágerlistáján. Imágó Mundi, Estelente.
0: A harmadik.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol Estelente.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét kedvencét pedig Lábas Viki játssza, aki ezzel a dalával a 30-as éveiben járó nők problémáit szerette volna megmutatni. Azokét, akiknek még nincs férjük vagy gyerekük, helyette viszont van saját egzisztenciájuk, felépített vállalkozások, önálló életük, amihez nehéz manapság kapcsolódni. A dalt régi szerzőtársával Toldi Miklóssal írták. Igen, csak beszédes. Lábas Viki 30-valahány a hét kedvence a Petőfi Rádióban.
1: A győztes. Ez az első.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: 56-56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Friss lista egy hét múlva, dél és kettő között hétvégén a Petőfi Rádióban. A délutánban pedig Kenész Kolos a váltótársam. Ő várja az üzeneteket és a közlekedési infokat. Hívd a 061-759-6060-on. Szuper hétvégét kívánok. Én léptem. Szikora Tamás vagyok. Hello.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Elaludhatott a hajnalban balesetet szenvedett turistabusz sofőrje. Nem bírnak az erdőtüzekkel Franciaországban. Hűséggel búcsúzik a hét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több járműt között össze az M7-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 69-es kilométernél. A belső sávot lezárták a Szabadbattyán csomópont közelében. A torlódás 2-3 kilométeres. Frontálisan karambolozott két személyautó a 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben, helyben lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Árokba borult éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz Mezőkeresztesnél. A jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr elaludhatott, a férfit őrizetbe vették. A sérülteket Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Eger kórházába vitték. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a busz baleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is elindult az érintettekért. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés lesz majd. Csütörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkében vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert telepítettek ki. Sérültekről vagy lakóházakat ért kárról nem érkezett jelentés. A tűz megfékezésén fél ezer tűzoltó dolgozik, munkájukat helikopterrel is segítik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változékonyra fordul az idő. Késő délután északon megnövekszik a felhőzet. Kezdetben nyugaton, éjjel pedig az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap megerősödik a szél, amely zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Északa 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hangoskodjunk együtt a délutánban, szia, Kenész Kolos már megérkezett, és a vasárnapunkat most folytatjuk, és nem lesz megállás. Rengeteg hazai felvételt hallgatunk, mind a mellett, hogy persze mosolygunk, és veled együtt tesszük mindezt, hiszen minden rendben, erről dalol a kompaktdiszkó is a hősökkel.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

0630303380 a Petőfi Rádió SMS-számon, de írhatsz ingyen, Viberen, Messengeren, mindenhol megtalálsz minket, ettől vagyunk élőek és interaktívak, illetve az időjárás is felé lett. Ugyanis számítani kell most a mai napban 37 fok környéki maximumokra, és a legmelegebb naptartsán tapasztalható, ott mutatnak most ennyit a hőmérők, de az ország középső részén is nagyjából 35 fok tapasztalható. A Bakonyban van most talán a legelviselhetőbb idő, ott 33 fokot is mutathatnak ezek a bizonyos mérőeszközök. És te is mutasd meg magad az előbb említett elérhetőségeken, és akár neked is szólhat a következő felvétel. Most a Balkán VIP legújabbja, a múlt héten nálunk bemutatott Kali... Na, annyira szeretem ezt a dalcímet, tehát még egyszer, Kaleidoszkóp!

És nem csak a szúnyog sok, hanem a bor is sok volt a levegőben a Sziget Fesztiválon tegnap este, vagy hogyha pontos akarok lenni, ma hajnalban véget ért a Hajógyárin ez a hatalmas nagy buli, és tegnap este bizony a Pál utcai fiúk is megmutatták, mit tudnak. Mi pedig segítünk neked, hogyha például úton lennél, vigyázz magadra a 6-os főúton. Ott Dunai város elkerülő szakaszán két autó karambolozott, a 73-as kilométernél teljes az útzár, helyben lehet kerülni. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Rákóczi híd felé a külső sávban, mindenképp óvatosan. Ha van információ, 06303030380 a Petőfi Rádió SMS száma, ezen felül pedig a Messengeren is várjuk természetesen a bejelentkezéseket. Nem sokára folytatjuk Viki üzenetével, addig viszont küldünk egy desdalt a drága Petőfi hallgatóknak, Young Fly-jal meg Azariával itt a Pannónia.

Vannak olyan helyzetek, amire nem számít az ember, és van olyan is, amire nem szeretne számítani. Például, amikor jönnek a sárga csekkek, de hát reméljük, hogy hónap közepén most már talán ezek a problémák letudva, és mindenkinek minden ott van, ahol kell lennie. Well, hello, Andro Crash, ez volt a Petőfi Rádióban 1 perccel 3:43 után. Csáó, szia, Kenész Kolos köszönt téged, meg egy üzenet az SMS falunkon kacsintott ránk. Szia, Manueltől szeretnék kérni egy számot a kolléganőmnek, Évinek, Hajninak, Boginak és Petrának Tokajba, a terüly asztalkám étteremben. Kitartást kívánok nekik a hétvégi forgalomhoz. Köszönöm, Viki. Hát akkor nosztalgiázunk egyet, csajok. Mit szóltok hozzá? Manuel és a nosztalgia nálunk a Petőfi Rádióban. Remélem, hogy szeretitek. Aztán, hogyha lenne további pötyögés, várjuk 0630 30 33 80 a Petőfi Rádió SMS száma.

0: mert vagy szép nekem.
1: Dánielfi Gergő dalolt neked itt a Petőfin. És reméljük, hogy az idei nyáron is van mire visszapillantani. Lehet, hogy neked is ismerős az az érzés, amikor már alig van erő a lábadban, de mégis mész előre. Egy valódi, energizáló felvétel itt a Petőfi Rádióban a legfontosabb infókat követően. Rögtön Molnár Tamás és Majka visz tovább az úton.
2: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Elaludhatott a hajnalban balesetet szenvedett turistabusz sofőrje. Autókereskedésben álló járművek égtek ki Szeged határában. Hűséggel búcsúzik a hét.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Szárliget közelében. Az 50-es kilométer környékén 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Frontálisan karambolozott két személyautó a 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 73-as kilométernél teljes útzárban érvényben helyben lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Árokba borult éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz Mezőkeresztesnél. A jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr elaludhatott, a férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a busz baleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncesziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés lesz majd. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és az 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. Aknaveszély nehezíti az erdőtűzoltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. A tűz a horvát határ irányába terjed, ezért értesítették az ottani tűzoltókat is, hogy szükség esetén a határ túloldaláról avatkozzanak be.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét ért el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42. lett. A férfiaknál Lombád Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. helyen végzett ugyanezen a távon. Három döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek zárónapján. Kós Hubert 200 vegyesen, még Milák Kristóf 50 gyorsan jutott tegnap EB döntőbe. Hozzájuk csatlakozott ma délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zolán 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot, és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6. Sárkány Zolán is. A nőknél Pádár Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó NB1-ben, a Debrecen a címvédő Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, majd fél 6-tól Puskás Akadémia Paks találkozóra kerül sor. A negyedik forduló holnap 17 óra 30 perctől az Zalaegerszeg Ferencváros összecsapással zárul. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Késő délután északon megnövekszik a felhőzet, kezdetben nyugaton, éjjel pedig az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap megerősödik a szél, amely zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hajnali 15-22 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő, de északon néhány fokkal hűvösebb várható.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sok meglepetés erre az órára is itt a Petőfi Rádióban. 3 után 4 perccel is jár a pacsi, örülök, hogy itt vagy, Kenész Kolos a fedélzeten, és hogy utazni mikor jó, hát legfőképpen mindig, de akkor, hogyha a 4-esztri dalol a háttérben még inkább, de előtte bele a visszapillantóba, hiszen ez is a biztonságunkat szolgálja.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: Kettő perckor játszott nekünk a 4S Street, ez volt az Utazunk máskor itt a Petőfi Rádióban, és mi is utazunk tovább, ugyanis egy meglepetéssel készültünk neked a délutánra, ugyanis a stúdióban Csepregi Éva, szervusz Éva, szép délután!
1: Szervusz mindenkinek, nagyon szép délután kívánok én is! Nagyon

0: Szépen köszönjük, hogy bokros teendőit között egy kis időt szakítottál ránk, ugyanis beszélgettük, hogy koncert hátán, és hát volt egy hatalmas nagy fellépésetek a Budapest Parkban, ezért gondoltam, hogy ez egy nagyon jó apropó arra, hogy kicsit megnézzük, hogy mi történik a Neoton Familia környékén. Számolgattam, nem volt egyszerű dolgom, de önmagában a Neoton név az 61 éve van a köztudatban, akkor jelent meg először, és 77-től kezdve nevezik Neoton Familiának a zenekart. Most 2026-ban, ha egy ilyen skálát kéne tennünk 1-10, hol érzitek magatokat?
1: Ez a Neoton név, ez valahogy kötelez, és annak idején, amikor még a Familiát is ugye hozzá tettük, akkor gyakorlatilag egy olyan brand lett, hogy azóta is időről időre tényleg nagyon sokat jelent, nem csak nekünk, hanem a rajongóknak is. Tehát ahova kiírjuk, hogy Neoton koncert, Neoton Familia, vagy Neoton Familia sztárjai koncert lesz, ott általában sokan vannak. És így volt ez a Budapest Parkban is, meg az MVM Dómban is, az évelején, meg ahogy járjuk az országot, ez a tapasztalat, hogy gyakorlatilag 2005 óta újra fölépítettük a zenekarunkat, és hát azóta is járjuk az országot, világot.
0: Nagyon érdekes szerintem, hogy hogyan lehet ennyi idő alatt akár valami kis újat belevinni a dologba, mert nyilván, mint művészeknek azért gondolom, van egy ilyen vágy is bennetek, de közben meg felmerül bennem az a gondolat, hogy a közönség pedig nosztalgiázni megy egy ilyen koncertre. Hogy lehet ebben az összhangot megtalálni?
1: Nem egy könnyű dolog, úgyhogy mi is állandóan gondolkodunk rajta, és hogyha egy-egy műsort összeállítunk, akkor azért belecsempészünk olyan dolgokat, olyan dalokat, amiket talán kevesebbet hall a közönség. Néha a rajongók reklamálnak is, hogy miért nem best of-ot játszunk meg, mert egyébként best of-ot szoktunk összeállítani, de hát van például most is egy olyan dal, amit nem nagyon ismernek, azzal kezdünk, ha nincs semmi baj, köszönjük, meg vagyunk. Tehát muszáj egy kicsit frissíteni a programot, mert gyakorlatilag a kihagyhatatlan dalok azok a háromnegyedét kiteszik a koncertnek, és azok nélkül nincs koncert. Gondolok itt a 220 felett Santa Maria nyárban, holnap hajnalig, és akkor még sorolhatnám. Úgyhogy egyébként születnek új dalok, például Dáviddal, a fiammal, aki egyébként Hitli Dávid, és a Neoton dobosa most már nagyon régen. Igen. Vele szoktunk dalokat írni. Van is egy, amit most nem is tudom, hogy ti szoktatok-e, a Titok például, ami időnként felbukkan a rádiókban, meg most is éppen egy dal szerzésbe vagyunk. Nem beszélve arról, hogy amikor a Covid volt, akkor is született egy jó néhány dal. Úgyhogy születnek dalok, de kétségtelen a régieket akarják hallani legtöbben.
0: Hát akkor beszélünk még a régiekről is, meg az újakról is itt a Petőfi Rádióban. Addig arra bíztatom a hallgatókat, hogyha esetleg merül fel kérdés Évához, mindenképp küldjék el 06 30 30 30 380, addig pedig egy dal az Iri Mafiától itt a mellettem.
2: Hát

0: Szerintem örülök neki, hogy te is mellettünk vagy, és együtt töltjük ezt a vasárnap délutánt. Most jelen állás szerint Csepregi Évával. Szép délután, szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Hát beszélgettünk itt új dalokról, régi dalokról, viszont felmerül bennem még egy kérdés így az utóbbi időszakot végigpörgetve, mert tegnap, hát pontosabban ma hajnalban ért véget a Sziget Fesztivál, hogy neked így az utóbbi évekből van-e valami emlékezetes fesztivál élményed? Mi az, ami először eszedbe jut?
1: Mi is voltunk a Szigeten még egy kicsit régebben, amikor a Magyar Dal napja volt, meg felléptünk Ádámmal. Tehát volt, hogy elmentem, mert érdekelt valamilyen program. Úgyhogy a Szigetről azért vannak emlékeim, vagy tehát ott jól éreztem magam egy párszor.
0: Akkor jó, vannak emlékek.
1: Igen. Fesztivál, tavaly voltunk a Strandfesztiválon, akkor az nagyon jól sikerült az a koncert, úgyhogy Zamárdiban voltunk, és hát az érdekes volt átélni ezzel a nagyon sok fiatal fellépővel együtt, úgyhogy ezek mindig izgalmas dolgok.
0: Mondjuk aztán... egyébként, ne haragudj, ha szabadba vágok, de mondjuk, ha már említetted a fiatal zenészeket, mondjuk, ha ott vagyok a backstage-ben, akkor így oda mennek hozzátok? Vagy van így kommunikáció?
1: Szokott lenni, igen, igen, szokott lenni, úgyhogy zenésze válogatja. Tehát van, amikor eljönnek megnézni a programot, vagy tényleg, amikor így össze vagyunk zárva, akkor igen. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az idősebbek azért sokkal jobban tartják így a kapcsolatot, mint mi a, ugye a fiatalokkal, nem is tudom. Tehát lehet, hogy tartanak tőlünk, vagy nem tudom, de,
0: igen, ez
1: de
0: egy érdekes
1: viszonylag
0: kérdés.
1: kevesen jönnek így haverkodni.
0: És beszéltünk a megújulásról, éppen ezért szóba is került egy újabb dala, Titok. Erről mit kell tudnunk? Mondtad, hogy Dáviddal közösen készítettétek.
1: Igen, igen. Én nagyon szeretem azokat a dalokat, amiket ő ír, és egyszer mondtam neki, hogy azért nekem is jó lenne, hogyha írna egy dalt. És megszületett ez a nóta, én írtam rá a szöveget, és Dezső Balázs hangszerelte, és hát valahogy olyan jól esett együtt dolgozni, valahogy ez nekem nagyon jó, úgyhogy most is dolgozunk egy ilyen nótán, meg azóta is a Neotonnak is írt már egy újra tervezést, úgyhogy ez egy ilyen jó kis anya-fia program, amikor összeülünk és megcsináljuk.
0: Egyébként ez tök érdekes, hogy külön tudjátok ezt választani, vagy külön kell egyáltalán választani ezt?
1: Hát mi nálunk ez nagyon jól sikerült, mert egész fiatal volt, amikor belépett a zenekarba 15 évesen, és hát egyre jobban megcsinálta ugye a sikerét a dobszólóival, most már odáig jutottunk, hogy ő rendezte az MVM domot, és nagyon jó a kapcsolata így a zenekarral. Én egy vagyok a sok közül olyankor, amikor így koncertre készülünk, engem csak Csepinek hív.
0: De a tanácsodat gondolom azért kikéri mondjuk akár egy új dal kapcsán.
1: Aha. Persze, persze, azért igen, és nekem nagyon diplomatikusnak kell lennem, hogy elmondjam a véleményem.
0: És nehéz, gondolom.
1: Igen. Úgyhogy, de hát ez a feladatunk, pedagógusok is vagyunk egyben. De egyébként így az együtt dolgozás az nagyon-nagyon örömteli.
0: És reméljük, hogy a következő dal is örömteli lesz a hallgatóknak. Hát akkor nem titkolózunk tovább, hadd szóljon a Titok itt a Petőfi Rádióban.

0: Itt a Petőfi Rádió, és nagyon-nagyon sztoriban vagyunk Csepreg Évával, ő van itt velünk a stúdióban, további szép délutánt kívánunk.
1: Sziasztok!
0: Hát nagyon-nagyon táncoltunk itt, legalábbis a füles rajtunk maradt sokáig, miközben szólt a titok. Jó volt most a rádióban is meghallgatni?
1: Jaj, nagyon! Ez különösen jó, pláne élőben.
0: Setlistről beszélgettünk egyébként most adáson kívül, és mondtad, hogy a 2-20-at nem lehet a végéről elvenni.
1: Igen, igen, próbálkoztunk egyébként, volt, hogy azzal indult a műsorunk, a koncert, de valahogy nagyon hiányzott a végéről. A 2-20 az egyszerűen egy olyan dal, ami nagyon régen született, ugye 81-ben a Família című lemezem volt, és akkor, amikor megszületett ez a dal, pedig akkor is ugyanilyen jó volt, valahogy nem is volt annyira átütő, mint mostanság. Egyszerűen nagyon-nagyon várják az emberek, szeretik ezt a dalt, és el szoktam mindig mondani, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez az autóversenyzésről szól, hanem az életről szól, ahogy általában a neoton dalok.
0: Érzed amúgy, vagy meg tudod egyáltalán fogalmazni azt a fordulópontot most, amit mondtál, hogy mikor érezted azt, hogy inkább ez most indult be, ez a dal?
1: Akkor talán, amikor tényleg nagyon komolyan vettük, hogy újra felépítjük a zenekarunkat, és valahogy ez olyan 2005 táján volt, és egyre jobban ugye az élő koncertek valahogy megcsinálták a dalokat újra a rádióval együtt valahogy elkezdtek megint nagyon népszerűek lenni ezek a számok. A Santa Maria is, a nyár van, a holnap hajnalig, úgyhogy ez egy ilyen nagyon közös munka volt. Tehát kellett hozzá az élő. És én úgy látom, hogy tényleg nagyon értékelik az emberek az élő zenét. Most különösen nagyon jó a zenekarunk, mert ugye 11-en vagyunk a színpadon, 3 gitár, 2 basszus gitár, szaxofon, vokál, tehát nagyon, nagyon szépen kibővültünk, és tényleg ami mindig a vágyam volt, hogy legyen mögöttünk egy ilyen nagyon jó zenekar.
0: És milyen raffinériákat lehet mondjuk belevinni az élőben eljátszott dalokba, tehát mondjuk ahhoz képest, amit most a rádióban hallunk?
1: Hát például ugye ott van a Don Quixote. A Don Quixote elején a 3 gitáros Ádám és Pacsi Sanyi, ő basszusgitáros, hanem a Sipeki Zoli és a Dajka Krisztián, ők csinálnak egy gitárpárbajt, ilyen latinos gitárpárbajt, de ugyanígy az Ádámnak a legkisebb fiú előtt is ott egy rokkos van. Akkor a Csányi Pisti, aki szerintem a legjobb szaxofonos itt az országban, ő csodálatos szaxofonszólókat nyom, és ugye megerősíti a HD-t a szaxofonjával. Tehát ott van a Dávidnak a dobszólója például. Tehát annyi mindent bele lehet vinni még a dalok mellett a műsorban, ami megcsinálja a sikert.
0: Van-e kedved egy kicsit játszani velünk? Egyszerű lesz a dolgod.
1: Boldogan.
0: 1-től 5-ig kérnék szépen egy számot tőled.
1: 3.
0: Rendben. Őszinte leszek, már én sem tudom, mi lett ide készítve, ugyanis dalrészletekkel készültem, és arra leszek kíváncsi, hogy mi a legelső dolog, vagy sztori, ami eszedbe jut arról a dalról, amit most megmutatunk neked, jó?
1: Igen.
0: Kell, hogy várj!
1: Kell, hogy várj! Hát ez a dal, ez tulajdonképpen most ünnepelte a 60. születésnapját, és őt is megünnepeltük annak idején ott az MVM Dómban, mármint hogy a dalt, ugyanis ez volt az első olyan szám, amit a Pásztor Laci megírt annak idején, 65-ben.
0: Azt a mindenit.
1: 65-ben, és hát azóta is egy olyan emblematikus slágere a Neotonnak, hogy ki hitte volna, hogy ez ennyire maradandó lesz, és hát mi is ugye feldolgoztuk, mert annak idején a Galácz Lajos énekelte a Pásztor Lacival, ugye ilyen vonos négyes kíséret volt, az volt az eredeti. Aztán sokan azt hitték, hogy Máté Péter dal, és ez azért volt egyébként, mert ugye a Máté Péternek mi is csináltunk egy lemezt. Igen. Tehát a fiúk hangszerelték a dalokat, és rajta volt a Kell, hogy várj.
0: Egyébként nem tudtam nem észrevenni, és ez egyébként annyira jó szerintem, hogy megszemélyesítetted a dalt az előbb, hogy azt mondtad rá, hogy ő. Szerintem ez egész egyszerűen zseniális, meg szerintem ez zenészeknél egyébként teljesen, teljesen érthető. Na nézzünk egy másik számot 1-től 5-ig.
1: 4.
0: 4-es, oké. Hát mi történt holnap hajnalig?
1: Istenem, hát erről a dalról én egész nap tudnék mesélni.
0: Mert nem aggódtam tőle.
1: Ez nyáron született, éppen Laci mesélte, hogy ugye hívtak minket, akkor már benne voltunk a japáni sikerben, mert 80-ban indult a zenekar. Igen. Japánban, és hát ott megjelentek a dalok, meg a lemezek, Santa Maria és a többiek, és akkor egyszer csak jött a Yamaha Fesztivál, és hívtak minket, hogy nevezzünk. És két dalt küldtünk be, a Pago Pagot meg a Holnap Hajnaligot. És hát úgy volt ugye, hogy együtt megyünk, mert kiválasztották a Holnap Hajnaligot. Na de a japánok azt szerették volna, hogyha csak a két szólista megy, én meg az Ádám. Úgyhogy ebből volt egy kis feszültség a zenekarban. De hát aztán végül is kimentünk 83 őszén, és hát megnyertük a nagy díjat vele, ami nagyon érdekes volt, mert ugye mindig bemondták, hogy entry number 17, mert igen. 17-es sorszámmal indultunk, igen ám csak a döntőben én kihúztam az 1-es sorszámot, úgyhogy azt mondtam, hogy na most már végünk van, mert ugye az első dalra kiemlékszik már, amikor van még 20 nóta végig, ugye a fesztiválon igen. keresztül. De hát aztán megnyertük, és hát ez óriási boldogság volt. Ott kellett maradni egy hétig még Tókióban, sajtótájékoztató hegyek voltak, meg hasonló riportok, mint de amit most is csinálunk.
0: Mondjuk egyébként az az állapot érdekelne most engem, hogyha így visszaemlékszel arra a pillanatra, tényleg, amikor megláttad ezt az 1-es számot, hogy így kétségbeesés vagy?
1: Hát ez egy kétségbeesés volt, mert mondták, hogy én menjek be, 3 szoba volt, hogy mondták, hogy abba a középsőbe kell bemenni, és húzzak egy sorszámot. És akkor én húztam. Úgyhogy valahogy ez valamennyire ott, ha jó értelemben is, de manipulált lehetett, hogy, hogy legyenek így a dalok elosztva. De akkor, amikor kihúztam, mondtam, hogy bocsássatok meg, ott volt a menedzserünk, meg az Ádám, hát ez egyszerűen nem tudtam mit csinálni, ezt húztam, kész. Úgyhogy amikor már leénekeltük a dalt, akkor elmentünk az öltözőbe, átöltöztünk, tücsörögtük, néztük a monitoron a versenyt.
0: És egy kicsit talán el is engedtétek?
1: Hát elengedtük, igen. Aztán utána mondták, hogy tessék fölöltözni, és akkor beültettek minket a nézőtérre. Ugye akkor az volt a divat, hogy a Yamaha gyerekek, akik a zeneiskolában tanulnak, azok improvizáltak. Lehetett felszólni zenészeknek is, vagy akár bárkinek a Budokán Hallból, hogy milyen dallam ötlete van, és akkor ilyen fantasztikus orgonákon, meg minden ilyen picike kis gyerekek elkezdtek arra a témára improvizálni. És akkor jött az eredményhirdetés, és már mindenkit felsoroltak, de a magyar tévések azok pakolták el a cuccot, hogy hát ebből már nincsen semmi. Úgyhogy aztán ugye mi jöttünk azzal, hogy nagy díj, ugye az elkezdett villogni, és akkor mondták, hogy entry number 17, time goes by.
0: Hát ez szerintem még most így utólag is megérdemel egy tapsot. Elképesztő. Éreztem én, hogy a véletlenre kell bíznunk ezeket a történeteket egy picit. Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és köszönöm. Benne voltál ebbe a kis játékba. Még egy dolgot hadd kérdezzek meg, mik a tervek most, mi van a fejedben, gondolom sosem áll meg a gondolkodás.
1: Igen, hát a nyár az arra való, hogy mi járjuk a koncertjeinket. Most megyünk majd 20-án Paksra, aztán Hódmezővásárhelyre, és így tovább. Tehát sok dolgunk van, hál' Istennek. Közben azért születnek dalok is, de hát ti mindig a régiekre vagytok kíváncsiak elsősorban.
0: Hát akkor ez most kicsit felhívás volt keringőre, hogy nyissunk az új felé. Csepreg Évának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
1: És köszönöm nagyon a meghívást.
0: Köszönöm a történeteket, és hát akkor, ahogy megbeszéltük, mi mással zárnánk. Nyárban! Mit mondunk a hallgatóknak most így, hogy halljuk a dalt?
1: Hát nagyon boldog nyarat kívánok mindenkinek, és egy kis esővel megfűszerezve.
0: Legyen így, köszönjük szépen! Nyár!

0: Viszont a Petőfi Rádió Facebook oldalán minket találsz meg, legfőképpen Csepreg Évát és Kenész Kolost, ugyanis a közös fotónk már ott van. Hogyha szeretnéd megnézni, hogy milyen szuper kék kalakban érkezett hozzánk Éva, akkor irány a Facebook, és ott akár lájkolhatod is a posztot. Köszi Éva még egyszer, hogy itt voltál, Bagosi Brothers Company, ők pedig itt vannak. Itt
1: vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kérek, gyere nem nézlek.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Változom, változtam egy hosszú

0: sokkal
1: szabadabb. És szabad lesz a folytatás is, hiszen szabad a tánc. Meg Vörös Dobonkos is rád szabadítja az infokat, aztán pedig Jude Law és Bertolami.
2: Várod a lány, de ma nem jön ám. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Dobonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Orvosok érkeznek Magyarországra, hogy segítsék a buszbaleset sérültjeinek ellátását. Autókereskedésben álló járművek égtek ki Szeged határában. Hidegfront jön átmeneti lehűléssel.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot ugyanakkor még továbbra is zárva tartják. Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest irányába. A 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telített sávokon kell autózni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Rezsóvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros-Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés lesz majd. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya, illetve a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. Okna veszély nehezíti az erdőtűz oltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. A tűz a horvát határ irányába terjed, ezért értesítették az ottani tűzoltókat is, hogy szükség esetén a határ túloldaláról avatkozzanak be.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét ért el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik. A férfiaknál Lombád Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. helyen végzett ugyanezen a távon. Három döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek zárónapján. Kós Hubert 200 vegyesen, még Milák Kristóf 50 gyorsan jutott tegnap EB döntőbe. Hozzájuk csatlakozott ma délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zolán 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6. Sárkány Zolán is. A nőknél Páder Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Súlyosnak bizonyult a nyíregyházi Tarcsi Róbert sérülése. A nyírségiek 22 éves csatárát a szombati Kisvárda elleni bajnokin egy könyöklés után le kellett cserélni, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, így meg kell operálni. Tarcsi pályafutása során először volt kezdő az élvonalban, és akár 6 hónap kihagyás is várhat rá. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Átmenetileg változékonyra fordul az idő. Késő délután északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap megerősödik a szél, amely zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Északa 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb várható.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sokat beszéltünk a hasadba, de most már tényleg a zenéki a főszerep. Ez a Petőfi Rádió, a kedvenc állomásod, benne Kenész Kolos köszönt téged, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy minket választottál. Csibegetjük tovább a kedvenceidet, sőt, még egy kis állatkodásra is módot adunk ebben. Jude Law segít.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizáról.

0: akkor évnaposok, ha esetleg rájuk gondolnál. Mi pedig gondoltunk a BSV srácokra, akik pedig nagy bogira gondoltak, hogy még tovább szőjem ezt a hálót. Always Be Mine a dal címe.
1: Ez a legújabb magyar zene.

hogy jó. Itt szól a Petőfi Rádió, ahol minden magyar üd neked 16 óra 35 perckor Kenész Kolos Alató a mikrofonnál, és ahogy ígértük neked, segítünk kiigazodni a program kavalkádon, ami vár téged országszerte. Szóba került már a mai délutánban a Szent István napok Pakson, ahol augusztus 18-a és 21-e között lepnek meg téged. 18-án egy piknik mozival nyitják meg a programsorozatot, aztán fellép majd például a Neuton, Méringer, Wilcox, vagy éppenséggel Pintácsi Viki, de Dániel Figergővel és a Parnógrasztal is lehet találkozni, mindez tehát ingyenesen. Hol?

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: szárnya.
1: Miközben a klíma szele símogat, jól esett a halott pénzdala, ugye? Ez volt a gyerekek, ami szólt a Petőfi Rádióban. 11 perc múlva már 5 óra, és irány Debrecen, gyere, fogd meg a kezünk, és utazzunk együtt a Virágkarnevárra. Magyarország egyik legnagyobb és legjelentősebb fesztiváljáról dumálunk, ahol rengeteg alkotóközösség találkozik. Németek, törökök, vagy éppen olaszok, de a spanyolok és a franciák is biztosan ott lesznek, sőt, még kínai csapatot is várnak. Közösségi virágkocsi is készül a város lakóinak bevonásával, valamint virágos installációk jelennek meg több városi helyszínen. Sőt, visszatér a Galiba felvonulás, ami óvodások, iskolák és civil szervezetek, valamint cégek közreműködésével valósul meg. Sőt, egy gyermekfesztivált is tartanak. Mindemellett pedig persze lesz zene minden mennyiségben, például a 4-es Street által. Ők lépnek fel augusztus 19-én, majd követi őket a Follow the Flow.

0: Kristóf adta a választ a kérdéseinkre, és hogyha infok érdekelnek, akkor Vörös Domonkos lesz a segítséged. Már is 5-kor a hírek, aztán pedig a Kárszokoma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Orvosok érkeznek Magyarországra, hogy segítsék a buszbaleset sérültjeinek ellátását. Fogadóközpontok várják a felajánlásokat a paksi bárkák elsüllyesztésén dolgozóknak. Hidegfront jön átmeneti lehűléssel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot ugyanakkor még továbbra is zárva tartják. Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest irányába. A 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telített sávokon kell autózni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a kárpátaljai vajdaságba. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, közülük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és első mérések szerint a vízszint emelkedését okozzák. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. Vitézy Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson, két több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rozeg hegycsúcshoz közeli egyik völgyben történt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét ért el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik. A férfiaknál Lombádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. helyen végzett ugyanezen a távon. Három döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vízes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek zárónapján. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorsan jutott tegnap EB döntőbe. Hozzájuk csatlakozott ma délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zolán 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot, és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6. Sárkány Zolán is. A nőknél Páder Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csupa olyan olyan dal, amire azt mondhattád, amint meghallod, hogy hú, most magamhoz ölelném az előadóját, ugyanis nagyon szerethető mind. Mindjárt a Honey Beast a Parnograsztal, hullik az a bizonyos virág a cseresznyefáról, de előttem irány libikókázni, kicsit a gyermekkorban vezet a karcokoma.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: neked nagyon kellemes időtöltést a következő dallal, hogyha már Dash is itt volt, akkor csak megkeressük a párját is, az Ariát. Képzeld el, egy nagyon érdekes kollabból készült. 2025-ben a Budapest Parkos koncertjén ezt a srácot meghívta előzenekarnak. Blanksről van szó egészen pontosan, akivel egy közös dalt is készített, amit ott adtak elő először, aztán csak rá fél évre jelentették meg hivatalosan is a mindenféle portálon. A dal címe nem más, mint Don't Be Afraid, ezt hallgatjuk most közösen itt a Petőfi Rádióban. Hazaria nagyon szereti Dash munkásságát, ezért Dash,
1: tudod, mire gondoltam, ugye?

Ennek a dalnak, főleg a második fele, szinte hidegrázós. A Balkán VIP. Tőlük még a Szabadabit a Petőfi Rádióban 17 óra 36 percet mutatnak az órák. Te pedig mutathatod, hogy kit lepjünk meg a következő dallal. 06 30 30 33 80 a Petőfi Rádió SMS száma. Hogy milyen időjárásra lehet számítani a következő héten, ezt is nem sokára megszemlézzük majd, hogy milyen változás érkezik majd a Kárpát-medencébe. Addig viszont felhívjuk a figyelmed arra, hogy nem sokára az ülőjúti fák érkezik még hozzánk, és az esküvő című dallal most elképzelhetjük azt, hogy milyen lehet, főleg így augusztus végén a csúcsidőszakban egy esküvő, de előtte még a New Level Empire és Merdol közösét hallgatjuk. Ez a Ne is gondolj rám itt a Petőfi Rádióban. Neked hogy telik a vasárnapod? Remélem minden rendben a másik oldalon, főleg, hogyha ilyen szuper dalokkal lehet együtt tölteni az időnket.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Pörögtünk itt a Petőfi Rádióban 17 óra 46-kor. Örülök, hogy most is minket választottál. Úgy néz ki, hogy a jövő hetünk változatos lett, és lesz, legfőképpen jövő időben lehet mondani, ugyanis 26 fok lesz, majd kedden a legmelegebb órákban egy kis lehűlésre lehet számítani, és holnap pedig jön a csapadék a Dunántúl felől, hideg front közelíti meg az ország középső részét, ami által kicsit fürdőzhetünk majd, nem lesz sok sajnos ebből a csapadékból, nagyon jó lenne már, viszont az égiek most nem adják meg ezt nekünk, viszont egyébként nem tudom, tudtad-e például azt, hogy augusztus 20-án a népi jóslat szerint a jó idő bő termést.

kifizetési lehetőség, akár a családdal, akár a barátokkal. Közben pedig Nagy Bogi érkezik Dessel, akit már összeboronálták a rapperrel is, illetve a másik rapperrel, a BSV-s Matyival, aki egyébként nyilatkozott is arról, hogy semmi köze nincsen Bogihoz, nem fűzik hozzá gyengét szálak, viszont azért örül legalább ezeknek a híreknek, hiszen magát a dalt is tudják pörgetni. És mi is megpörgetjük itt a Petőfi Rádióban. Jól leszek újra!

0: Reméljük, hogy a vacsitól nem érzed magad nehéznek, ha pedig most készülnek a finomságok, jó étvágyat hozzá. Slimi adja a talpalávalót a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Orvosok érkeznek Magyarországra, hogy segítsék a buszbaleset sérültjeinek ellátását. Bulikkal, koncertekkel készülnek a nemzeti ünnepre Budapest több pontján. Hidegfront jön átmeneti lehűléssel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcsnál. A 35-ös kilométernél a torlódás már több kilométeres. A nyári szokásos vasárnap délutáni erős forgalom tapasztalható az M7-es autópályán Budapest felé. Balatonvilágos és Székesfehérvár között, valamint Érdnél szakaszosan lelassulnak, helyenként feltorlódnak a járművek. Hosszabb menetidővel kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a kárpátaljai vajdaságba. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és első mérések szerint a vízszint emelkedését mutatják. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakási építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakási építésnek. Vitézy Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakási építési program részleteinek kidolgozása. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Az Arsenal csapata nyerte az angol szuperkupát, miután a Cardiffi döntőben 3-0-ra legyőzte a Manchester City együttesét. A bajnoki címvédő londoniak már az első percben vezetést szereztek, összességében pedig a 18. alkalommal hódították el a trófeát. 3 döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vízes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek zárónapján. Kós Hubert 200 vegyesen, még Milák Kristóf 50 gyorsan jutott tegnap EB döntőbe. Hozzájuk csatlakozott ma délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zolán 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot, és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6-ként Sárkány Zolán is. A nőknél Pádár Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét ért el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik. A férfiaknál Lombádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. helyen végzett ugyanezen a távon. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Amikor elmész nyaralni, akkor elkezded nézegetni például a bookingot, és megbarátkozol a gondolattal. Ezt a hetet itt töltjük el. Sliminek és Kollár Deának is volt valami a fejébe, hogy melyik hotelre gondoltak, már is elárulják.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Emilyvel nyomulhattál most, alkossz szabadon. Kellemes vasárnap estét kívánunk neked itt a Petőfi Rádióban, a mikrofonnál Kenész Kolos, és 18 óra 35 percet mutatnak az órák, és van egy nagyon kedves úr, akit mondhatni, hogy Betonhopi hozott be most a fiatalok köztudatába. Füzi Gabi bácsiról van szó, Füzi Gáborról, aki egyébként a Petőfi Rádió stúdiójában is zenélt már, és képzeld el, most a Sziget Fesztiválon nyomkodta a gombokat a zongorán, és a billentyűkkel pedig szinte összekapcsolta az embereket. És most olvastam a Facebook posztját, amiben azt írja, hogy ha valaki azt mondja nekem 5 éve, hogy én a Sziget Fesztiválon fogok zenélni, el se hiszem, ez is megtörtént. És duplázott, képzeljétek el, Füzi Gabi bácsi, nagyon jó hangulatú előadásokat tartott ott. És remélem, hogy itt a Petőfi Rádióban is különleges lesz a következőkben a hangulat, hogyha már Betonhofiról volt szó, hát persze, hogy vele folytatjuk, hiszen ez a dal is pont jó most a vasárnapodban.
1: Persze, te sike, aha, majd

van pedig hozzuk meg a vidámságot a következő időszakra. Igen, elképesztő módon repül az idő egyébként, augusztus 16-a van, még egyszer hangsúlyozom, tehát már csak fél hónap a nyárból, de ez is szerintem nagyon-nagyon izgalmas és tartalmas lehet, hogyha például ilyen vagy ehhez hasonló helyeken töltöd el az időt a szeretteid társaságában. Meg közben Miriam Monokát is nagyon szeretjük, vele folytatjuk.

0: akár a vívás korszakot is említhetném, a Children of Deterrence és Patti felvétele az Emlékezz rám most a Petőfi Rádióban. 7 óra lesz Vörös Domokos a hírekkel, majd pedig a Bajnokok dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Halálos áldozatai is vannak a Görögországban tomboló erdőtüzeknek. Hidegfront jön átmeneti lehűléssel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt a 77-es főúton Tótvázsonynál. A 13-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcsnál. A 35-ös kilométernél a torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák elsüllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a Ráckevei Soroksári Duna ágzsilépjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Címét megvédve Kós Hubert nyerte a 200 méteres vegyes úszás döntőjét a párizsi úszó Európa bajnokságon. Bob Bowman tanítványa 1 perc 54,24 másodperces Európa bajnoki csúcsával a 200 hát és a 4x100 méteres gyorsváltóban szerzett aranyérme mellett harmadik elsőségét szerezte a kontinens tornán. A zárónap első döntőjében 50 méter gyorson a pillangóban kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 21,46 másodperccel a negyedik helyen végzett. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A két csapat sorozatban 6-szor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét ért el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 28 és 37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a 60 perc is megvan töltve a te kedvenceiddel a Petőfi Rádióban. Küldjük a pacsit, és egy igazi bajnok vagy, hogyha egész nap minket hallgatsz, akár neten, akár FM-en, elkísérünk az ország minden pontjára, és emeljük a tétet. Mindjárt fürdőzünk a Valcsiban, de előtte az Iron Mafia.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

első szigetes koncertjükben fürdőztek most az utóbbi napokban, hiszen igen, a Sziget Fesztiválnak is vége lett. 6 nap, rengeteg nemzetközi és hazai sztár egy helyen, arról a rengeteg emberről nem is szólva, akik például ott voltak, mint vendégek, vagy épp dolgozók, utóbbiaknak is jár a pacsi, ugyanis elképesztő teljesítmény lehet végig kordigálni, főleg ilyen melegben, ilyen porban ezeket a napokat és programokat. Remélem, hogy ha ott voltál, te is jól érezted magad. És közben van mire, illetve kikre figyelnünk még a folytatást tekintve, ugyanis az Imago Mundi jövő szerdán jelentett meg dalt, a Belhalló srácok pedig a hónap végén a Budapest Parkban mutatják meg, hogy mi az, amit még mindig nagyon zseniálisan tudnak, és a soha véget nem érő sztoriból is majd egy kicsit csipegetnek. Nálunk pedig egy korábbi kedvenc, a Nem olyan lány, itt a Petőfi

Ez a Petőfi Rádió Margaritáriát különlegessége után. Ma még érdemes lehet felköszönteni az ábrahámokat, holnapra pedig a játszintok vannak beírva. Ezzel számolj mindenképp meg. Az esernyő lehet, hogy jó lesz majd a holnapi napra. Végre ezt lehet mondani, ugyanis a Dunántúlon egyre több felé fordul elő északnyugatira forduló légmozgás, ami hozza az esőfelhőket, hideg front kanyarodik a Kárpát-medence felé. Viszont a hőmérséklet azért olyan jelentősen holnap még nem hűl vissza, a maximum nagyjából 30 és 33 fok közé tehető, aztán kedre már egy kicsit nyugodalmasabb lesz az időjárásunk, szél, valamint 26 fokos maximum hőmérséklet, végre egy kicsit tudunk felfrissülni. Aztán a hét második felére, a hosszú hétvégére, mondhatni, hogy a kettő közé áll be az idő, ugyanis nagyjából 30-32 fok, szél és minimális mennyiségű csapadék, de szerintem ez nem lesz akadály arra, hogy akárhol eltöltsük az augusztus 20-át, hiszen ez még annyira nem vészes. Meg a Hooligans dala is nagyon jól jöhet a programok mellé.

A Petőfi Rádiót választottad, sétálgatás közben is Barkóczi Noémi szólt most hozzád, és szólnak még műsorok itt a Petőfin 20 órát követően is, lesz természetesen holnap után, ami ma este jelentkezik. Környezettudatossággal foglalkozó magazin műsorunkat hallhatod, aztán 21 órától Kultúrfitness Szani Rolival, az első órában Osváth Andrea színésznő érkezik majd a stúdióba, a második órában pedig Szabó Krisztiánnal, nemzetközi sakk nagymesterrel beszélget Rolandunk. Aztán 23 órától Tüzesen süt le Fekete Lacival, benne Sárközi Dina, aki a Shared című lemezéről és lemezbemutató koncertjéről oszt meg veled több információt. Kellemes hallgatózást kívánunk mindehez. A következő hétre pedig Filó adja az energiát. Remélem, hogy a te boost szinted is már százszoros. Ebben segít most a százszor, tehát Filó és Tony kettősében.

0: járatlan mindig tud egy kicsit ijesztő lenni, és a következő hetet sem jártad még, de maximum gondolatban. A tervezgetéshez sok erőt, és a következő hétre pedig sok sikert kíván neked a műsorvezető Kenész Kolos. Vigyázz magadra, ciao ciao, találkozunk a hosszú hétvégétben, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Felbecsülhetetlen értékű műkincseket loptak egy szicíliai múzeumból. Hidegfront érkezik átmeneti lehűléssel.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél lévő Bonyhád Bátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a Ráckevei Soroksári Duna ágzsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyűzenei koncerteket tartanak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Címét megvédve Kós Hubert nyerte a 200 méteres vegyesúszás döntőjét a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Bob Bowman tanítványa 1 perc 54,24 másodperces Európa-bajnoki csúcsával a 200 hát és a 4x100 méteres gyorsváltóban szerzett aranyérme mellett harmadik elsőségét szerezte a kontinens tornán. Kós Európa-bajnoki rekordja országos csúcs is egyben, akárcsak Pápai Oliver 3 perc 44,46 százados ideje a 400 méteres gyorsúszás döntőjében, amivel a 16 éves győri versenyző ezüstérmet szerzett a franciák szupersztárja Léon Marchand mögött. Ugyanebben a számban Sárkány Zolán a 6. A zárónap első döntőjében 50 méter gyorson a pillangóban kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 21,46 század másodperccel egyéni csúccsal a 4. helyen végzett. Kétszer is egyenlítettek, mégis pont nélkül maradtak a vendégek felcsúton, Puskás Akadémia Paks 3-2. A hazaiak a 90. percben szerezték a győztes gólt. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A két csapat sorozatban 6-szor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből, eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
1: a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megint a vízről, illetve annak hiányáról beszélgetünk majd. Számos folyónk és állóvízünk mellett mostanra, július végére, amikor ezt az adást felvesszük, már a Duna is történelmi mélypontra apadt. Ahogy az elmúlt adásainkban többször is elhangzott, víz nélkül nincs élet, így a mai adásban megnézzük, mi a jelenlegi helyzet, mi vezetett idáig, és hát merre lenne érdemes elindulnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk az új realitásokhoz. A vendégem pedig Lakatos Boglárka, az Agrár Közgazdasági Intézet kutatója. Szervusz, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Itt ilyenkor illik hozzátenni, hogy nem az intézet képviseletében vagyok itt, hanem mint a téma kutatója.
2: És hát akkor vágjunk is bele. Olyan érzése lehet az embernek, mintha az elmúlt években egyre inkább kézzelfogható vízválság teljesen váratlanul és felkészületlenül érte volna Magyarországot. Tényleg ez a helyzet?
3: Hát most jól belenyúltál az első kérdéssel egyébként az én saját kis darázsfészkembe, és köszönöm is egyébként, mert hogy ezzel mindig puffogok egy jót, amikor hallom, hogy ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás. Nem rúgta ránk az ajtót, szóval, hogy ez egy nagyon kattintásra alkalmas kifejezés, de jelezném, hogy nem egészen így történt, ezt nagyon-nagyon régóta jelzik. Nagyon sokan a téma kutatói közül, a téma nem kutatói közül is, ezek számokban mérhető adatokkal alátámasztható tények, ez egy globális folyamat, és hát igen, itt ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez a bizonyos átbillenési pont, ez most hogy áll, meg a visszafordulási pont, ha van ilyen, akkor hogy tud visszafordulni.
2: Pontosan lehetett tudni, hogy valamiféle változás zajlik, ugye azt mondtad, hogy ez egy folyamat, aminek most jelenleg nyilván egy pontján vagyunk, és majd ez megy tovább valamilyen irányba, de hogy mégsem csináltunk semmit akkor, hogyha jól értem, illetve nem tettünk eleget, vajon most, amikor már a bőrünkön érezzük, úgy tűnik, hogy elkezdtünk megoldás irányába haladni?
3: Az egész egyszerűen nem igaz, hogy nem tettünk semmit, mert globálisan is, Európa szerte is, különböző úgynevezett ilyen nemzetközi panelekbe is, vagy fórumokon is nagyon sok ilyen egyeztetés történt. Rengeteg olyan megállapodás született, amit lehet kritizálni, megjegyzem joggal, mert többet vártunk tőlük, de ezek a megállapodások azért, hogyha megnézi az ember mondjuk az 1970-es évektől kezdve, akkor óriási változásokon mentek keresztül, és ezek a megállapodások azok, amik nagyon sokat segítettek egy-egy fogalomnak vagy narratívának a fejlődésén, hogy az ember lássa magát a környezetébe, a társadalom lássa magát a saját globális helyzetében adott lokációtól függően, azt érezzük, hogy vállalhatatlanul lassan megy végül.

0: mennyire vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, vagy mennyire tudunk még fordítani ezen az egész történeten, és a kezünkbe venni a sorsunkat, vagy tulajdonképpen ennek a helyzetnek a megoldását, visszafordítását.
1: Elfogadott tudományos alapon, hogy Európának ez a része, a balkáni részek, és egyébként kifejezetten Magyarország is gyorsabban melegszik, mint a világ többi része. Ugye itt jön ez a bizonyos, mi van, ha túl vagyunk az átbillenési ponton, és ugye tudjuk azt, hogy ez azért történt meg, mert belenyúltunk a rendszerbe. Az ember nagyon régóta alakítja a tájat, több ezer éve tulajdonképpen. Igazából már nincs olyan, hogy nulla pont. Itt már arra kell törekedni, az én véleményem vagy meglátásom szerint inkább, hogy egy bizonyos fajta egyensúlyi állapotot tudjunk fenntartani, annak tudatában, hogy ez az egyensúlyi állapot, ez nem egy ilyen paradicsomi állapot, nem úgy kell elképzelni, hogy itt majd minden szép lesz és zöld lesz és minden jó lesz, ha megtaláljuk azt az egy megoldást, akár technológiai, akár bármilyen szervezési megoldást, itt azt kell látni, hogy a természet alapvetően nagyobb nálunk, jobban tudja, mint mi. Tulajdonképpen folyamatosan gyógyítja magát, hogyha úgy nézzük, ennek vannak különböző ilyen kis aspektusai, majd talán ki tudunk térni erre is, és hogy nekünk ebben hogy kell részt vennünk, úgyhogy hogy természetünk tudja gyógyítani magát, miközben mi is szeretnénk benne létezni, és nekünk se kelljen olyan extrém sok dologról lemondani, ami utána már úgy tűnhet, hogy a saját környezetünket élhetetlenné teszi. Hát ezt az egyensúlyt sikerül megtalálni mondjuk például a vízgazdálkodásban, amire most ugye szó is van, a vízmennyiségeknek a használatában, akkor ez egy óriási előrelépés, ebbe viszont azért van restanciánk, hogy úgy mondjam. Sokszor kiderül például az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljai között is, hogy tulajdonképpen mindegyik nagyon erős okokozati kapcsolatban van a vízzel, tehát ahol van megfelelő mennyiségű, minőségű és egyensúlyra törekvő vízgazdálkodás, ott azért érdekes módon gazdasági, társadalmi, igazságossági kérdések is, hogy nem, jobban működnek, mint máshol.
0: Az, hogy Magyarországon olyan helyzet alakult ki, amilyennel most szembe kell néznünk, annak mi a legfőbb oka? Ez, amit említettél, hogy tulajdonképpen az ember természet átalakító törekvése, vagy hogy átalakítottuk teljesen akár a Kárpát-medencét tekintve a tájainkat, hogy a mezőgazdaság olyan területeken is megjelent, ahol korábban tulajdonképpen a természet volt az úr, vagy egyébként ebben a történetben nagyobb szerepe van például a klímaváltozásnak, esetleg annak, hogy nyilván máshol is vannak ilyen problémák, és Magyarország alapvetően egy alvízi ország.
1: Tehát most, hogy ezen a vonalon látjuk azt, hogy az éghajlatváltozás egyrészt természetes folyamat, másrészt az ember brutálisan felgyorsította, ez ugye történik, és akkor azt látjuk, hogy kifejezetten Magyarország vagy a Kárpát-medencei területe, régióban, ugye ez hogy hat? Mennyire vagyunk kitettek ennek, mennyire vagyunk sérülékenyek ebben? Ez a hármas körforgás az, ami elkezd utána játszani, úgymond. Ugye a kitettségünk az megvan, köszönjük szépen, ugyanis, és akkor itt most tudom behozni az alföldi régiót, aminek igazából soha nem volt nagyobb csapadék mennyisége évi 300-350-400 mm-nél. Tehát ez nem most alakult ki, hogy az alföldön csak ennyi csapadék esik. Ez mindig is egy aszály hajlamot mutatott, ez a térség, és azzal, hogy a tájakat alakítottuk, ugye itt a folyószabályozást már még nem említettük, csak tudjuk, hogy lesz róla szó, ez mind hozzásegítette azt a tájat, hogy sérülékenyebbé váljon. Tehát egyébként is ott volt ez a kitettség, és akkor most észleljük azt, hogy ez a sérülékenység, ennek a határa, ez hol érzékelhető igazán. És most mindenki úgy érzi, hogy a határán vagyunk, mert ugye olyan hőmérsékleti viszonyok kezdenek kialakulni, vagy olyan párolgási igény kezd kialakulni, amihez nincs meg a megfelelő mennyiségű víz a rendszerben jelenleg, és ez borzasztó ijesztő, mert itt érzi az ember, hogy igen, van a klímaváltozás, csak most már nincs hozzá elég víz.
0: És egyébként hova tűnt ez a víz? Tehát, hogyha mondjuk 20-40-60 évre visszatekintünk az időben,
1: igen,
0: akkor tulajdonképpen az akkori állapothoz képest az egyetlen különbség az, hogy ma már van klímaváltozás? Úgy értem ezt, mert akkor még volt víz.
1: Igen, ez bonyolult és egyszerű rendszer. A lényeg az, hogy ugye egy zárt rendszerben vagyunk, ez egy bolygó. Ugye nem megy sehova, víz átalakul, tehát elkezd ezek miatt a környezeti, globális, ugye az áramlási vonalak, ahogy megváltoznak, elkezd eltolódni az egész hidrológiai ciklus, felgyorsul ezzel, hogy nagyobb hőmennyiség miatt gyorsabb lesz a párolgás, felgyorsul ez a ciklus egész egyszerűen, és azok a vízmennyiségek, amik eddig viszonylag egyenletesen oszlottak el, azok most elkezdenek szélsőségekbe átmenni. És akkor ugye itt jönnek be ezek a vízszélsőségek, ezek az éghajlati környezetbiztonsági szélsőségek, amiknek mindegyike szinte a vízhez kapcsolódik. Mert hogy akkor tudjuk, hogy ugye az egyik legveszélyesebb, sőt, ugye, hogyha ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, hogyha esetleg órát tartok ebből, hogy melyik a veszélyesebb, vagy melyik okoz nagyobb gazdasági kárt, így pontos a kérdés, az árvíz vagy az asszály. Most megkérdezlek téged, mit mondanál erre, de szerintem már sejted a választ.
0: Hát valószínűleg az asszály.
1: Igen, tehát hogy néhány évvel ezelőtt azért itt megállt így a levegőbe a kérdés, hogy hoppá, akkor melyik, ma már szerintem szinte mindenki érzi, hogy az asszály az bőven sokszorosan túl tesz az árvízi gazdasági károkon. Megérzem, az árvíz még veszélyesebb lesz ettől, tehát hogy erre is mindjárt kitérek. Tehát a lényeg az, hogy ezek a környezeti szélsőségek, ezek alapvetően vízi szélsőségek, hogy egyszerűen fogalmazzak, az asszály, az árvíz, belvízünk is volt, amíg volt, ugye most már annyira kevés víz van az elmúlt években, hogy ez a probléma szinte így önmagától, hát mondjuk csúnyán megszűnt.

0: És ugye itt vannak még a dombvidéken jellemző villámárvizek, ami egyébként, hát én láttam már ilyet, jobban mondva a következményeit vagy a hatásait utólag.
1: Hát akkor most megnéztük, hogy tulajdonképpen milyen helyzetben vagyunk most, és hogyan jutottunk el ebbe a helyzetbe. A folytatásban pedig elkezdünk majd a megoldások felé menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk ma is. Az első részben pedig megnéztük azt, hogy tulajdonképpen a mai vízkrízis, amivel szembe kell néznünk itt a Kárpát-medencében, illetve hát közelebbről Magyarországon, annak milyen okai lehettek, most pedig, ahogy ígértem, elkezdünk a megoldások felé, a lehetőségek felé elmozdulni, de még mielőtt ezt megnéznénk, ugye idén is többfelé előfordult, hogy korlátozni kellett a lakossági vízfogyasztást. Ugye főként azért, mert a hálózat nem bírta a nagy hőség miatt megnövekedett terhelést, illetve nyilván itt ennek társadalmi okai is vannak, hiszen van, ahol az agglomeráció megnövekedett népessége miatt volt ekkora a terhelés, de elképzelhető-e olyan szenárió, amikor ugyanezt azért kell majd megtenni, mert egyszerűen nem lesz elég víz.
3: Az a helyzet, hogy igen, tehát most is annyira alacsony a Dunának a vízszintje, emlékszem, hogy 18-ban volt még hasonló, amikor engem azért így komolyan aggasztott, hogy ugye ott ezekkel a csápos kutakkal, parti szűrési kutakból jön kifejezetten a Duna mellett az ivóvíz, tehát ilyenkor nem is tehát hogy ott kezdődik, hogy elkezd alacsonyabb lenni a vízállás, de ugye ez ilyen dinamikai, tehát vízdinamikailag nem ugyanaz, ugyanilyen alacsony vízállás, nem a kitermelés, arról nem is beszél, hogy mennyivel könnyebben jutnak be szennyezések. És akkor ugye itt jön az, hogy mi most vízmennyiségről beszélünk, ami egyébként egészen ugye idáig az elmúlt évekig egy viszonylag elhanyagolt területnek számított, ugye pont emiatt, mert hogy elméletileg mi vízből ország vagyunk, gyakorlatilag meg nem. A belső megújuló vízköztetünk sem olyan magas, mint gondoljuk, sőt, szerintem is kifejezetten alacsony. És ugye itt az ivóvíz kérdésnél meg már nem csak a mennyiség, hanem ugye a mennyiség minőség ugye együtt járt, tehát ezt a kettőt nem is nagyon szabadna szétszedni, nyilván valamennyire szét kell, hogy mérhető legyen a dolog. De tehát én nem tudom erre azt mondani, hogy megnyugtató válasz, hogy nem ivóvíz mindig lesz, mert ez is egy dinamika. A víz az ugye elméletileg megújuló előforrásként van a köztudatban. Most a tudományos köztudatban már mi is tudjuk, hogy lassan és feltételekkel megújuló erőforrás. Szerintem ez az egyik legerősebb üzenet, amit itt most akkor jó is, hogy át tudok adni, hogy mint mondtuk, ez egy zárt rendszer, tehát eltűnni nem fog tudni a víz, de úgy át tud rendeződni, mert annyira lassan fog tudni megújulni, ha állandóan újra meg újra gyorsabban kitermeljük saját magunk alól. Hogy igenis van az a pont, amikor saját magunk alatt úgy kivágtuk a fát, hogy hát bizony, mire megvárjuk, míg visszanő, az addig pont nem leszünk már ezen a világon.
2: Egyébként az, hogy most alacsony a vízállás a Dunán, és ugye ez a parti szűrési kutak kapcsán Budapesten egy problémát jelenthet. Azokon a területeken, ahol nem felszíni vizet, hanem talajvizet használunk, vagy akár mélyebb rétegvizeket használunk, ott a mostani vízkrízis vagy vízhiány, az aszályos időszak jelenthet-e bármilyen problémát, vagy azok a vizek teljesen függetlenek attól, hogy mi történik itt a felszínen?
3: Abszolút nem függetlenek, sőt, hát tulajdonképpen ezért is van az, hogy az alföldi régióban azért a talajvízszint csökkenés, az már a szintén több évtizede óriási probléma. Métereket esett a talajvízszint, tehát hogy vannak úgynevezett klímamenekültjeink, ugye itt jön be az, hogy az állatitatás, a mezőgazdasági tevékenység az alföldön gyakorlatilag kezd el lehetetlenülni, és akkor itt ugye nem is beszélünk arról, hogy ugye a lakossági ivóvíz használat is egyébként komoly terhelés alatt van. Tehát valahogy azért ugye, aminek igazán változnia kell, hogy nem az igényekhez mérjük hozzá a készletünket, hanem fordítva. Tehát tudnunk kell azt, hogy pontosan mekkora készletünk van, melyik régióba, és arra milyen terhelést tehetünk rá. Tehát ez az, ami itt most megfordulni látszik, vagy kell megfordulnia, vagy fordulóban van, és legyen is, és nehéz megfordulni, mert ez egy 180 fokos fordulat. Megjegyzem, nem csak nálunk, ez nem csak nálunk történik így, nagyon sok más országban is ugyanezzel a fordulás szembesülnek, és akkor erre mondtam azt, hogy ugye ennek micsoda egy társadalmi vagy össztársadalmi minden szektort, minden ipart, gyakorlatilag minden rétegét érinti az országnak, és ez egy komoly szemléleti, vagy hát hogy mondjam, ez egy ilyen döntés, ez egy ilyen lelki folyamat, és amikor az ember elfogadja, hogy mennyire kitett ennek, ez egy komoly stressz mindenkinek, tehát hogy bárkit kiválasztok az utcán és megkérdezem tőle, ez egy komoly stressz ezt elfogadni, tehát ezt azért nehéz átvinni, mert még a tudományos körökben is magas szintű szakmai egyeztetéseken is érezni a bizonytalanság, hogy itt már azért nem babra megy a játék. Tehát, hogy itt még egyszer rontunk, abból azért végzetes következmény is lehet, és most már nem félek én se kimondani ilyen extremitásokat, mint ez, hogy itt most már nem ronthatunk többet. Ezen az állapoton nagyon-nagyon meg kell fontolnunk, és ugye ezért is fontos, hogy ez a téma folyamatosan fönt legyen a felszínen, hogy az ember érezze ennek a súlyát, mert ennek van.
2: És az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy ez az egész nem csak a társadalomra van hatással, hanem a gazdasági, a természeti, tehát a környezeti arrendszerre is.
3: Igen, itt pillanatra hagyjából ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert ugye valahogy én is úgy fogalmazok mindig, hogy akkor ezt így mindenre egy külön-külön hatással van, és az ember fejébe akaratlanul is elkezdi elkülönülni. Hát ez nem különül el, ugye? Ugyanis egy, mint ahogy mondtuk, zárt rendszer, egy bolygón élünk, tehát az egész bolygónak, hogy mondjam, a legkülső halmaza, az a környezeti. Nincs tovább. Tehát annak van egy eltartó képessége, puff, annyi.
2: Igen, tehát mindenképpen rendszerben kell kezelni ezt a történetet.
3: Így van.
2: Akkor is, hogyha nehéz. Viszont nekem még az is érdekelne, hogy ha egyébként nem változtatunk semmin, csak egyszerűen nem rontunk tovább a helyzeten, akkor a mostani helyzet állandósulásával tudunk-e tovább menni, vagy mindenképpen változtatnunk kell, és mindenképpen el kell indulnunk egy ellenkező irányba, különben itt nagy baj lesz.
3: Eleve azért jutottunk el idáig sérülékenységbe, azért lettünk ennyire sérülékenyek az alapvető kitettségünknek és a nem kezelt kitettségünknek, éghalati kitettségünknek hála, azért lettünk ennyire sérülékenyek, mert az a rendszer, és most a rendszert alapvetően mondjuk próbáljuk ráhúzni kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy mondjuk a mezőgazdaság per vízgazdálkodás kontextusban, ugye ha megnézzük, és akkor itt most megint csak annyi számot mondanék, hogy az arányokat érezzük, Magyarországnak több mint a fele mezőgazdasági használatban van. Ennek a mezőgazdasági használatnak pedig több mint a 80% a szántóbesorolás alatt. És akkor itt ezek már egész komoly arányszámok ahhoz, hogy lássuk, hogy itt az, amiről egyébként kicsit le tudjuk súlyozni a vonalát ennek az éghajlati kitettség vízhasználat témának, azért az nagyon nagyban a mezőgazdasági vízhasználat, vagy úgy összességében a mezőgazdasági környezet használat buborékba vagy halmazba vizsgálandó. Ez nem azt jelenti, hogy itt másnak nincs teendője, vagy felelőssége, vagy más nem érinti annyira ezt a rendszert, mert akkor ugye majd itt is ki tudunk térni arra, hogy ezek a különböző ellátási láncok, vagy különböző finanszírozási formák, ezek hogy befolyásolják egymást, de itt alapvetően az a rendszer, amire rákérdeztél, meg amit ugye én is főleg kutatok, az ennek az egyensúlya, ennek a környezeti hát lábnyoma, ennek a környezeti hatása, hogy tájat hogy tudunk úgy használni, hogy az eltartó képes legyen fenntarthatóan. És létezik ilyen, létezett ilyen, ezeket meg kell találni, de hát ugye ennek az egyensúlyát kell most felelíteni, és hát ez azért EU szinten egy óriási kihívás. Tehát ezt mondom, hangsúlyoznom kell, hogy nálunk is nagyon nagy a sérülékenység, kitettségből eredően is, éghajlati kitettségből eredően, de ez az egész EU-ban egy közösségi probléma, ami nagyon sok és nagyon mély vitát generál, hogy a mezőgazdasági általános működés jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy ebben a formában azért nem fenntartható. Se környezetileg, sem feltétlenül, tehát sem gazdaságilag feltétlenül abban a formában, ahogy ennek kellene működnie.
2: Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt még mindig a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk, az odavezető utakról és a megoldási lehetőségekről, és hát ott hagytuk abba, hogy a szemléletváltásról fogunk beszélgetni, mert hogy talán az most már kiderülhetett, hogy tulajdonképpen elengedhetetlen, hogy egy kicsit máshogy viszonyuljunk azokhoz a kérdésekhez, amelyek a vízkrízissel, a vízhiánnyal kapcsolatosak. Viszont elsőként talán az lenne a legfontosabb kérdés, hogy ennek a szükséges szemléletváltásnak lehet-e valamilyen gátja, és hogyha igen, akkor az mi lehet?
3: Hát a csúnya végén fogom meg a dolgot, az ember akkor vált, amikor már muszáj. Erről beszélgettünk eddig, hogy megvan a krízispont, átbillentünk, nem billentünk, tehát minden esetre vagy életveszélyes, vagy drága. Azt hiszem, hogy így egész jól leegyszerűsödik az ember, nem? Tehát, hogy akkor lépsz, amikor érzed, hogy vagy akkor nem ugrasz, amikor érzed, hogy hát ott nem fog tudni hova érkezni, és hogyha ezt nagyon bele kell vezetni ugye a környezeti kitettségbe, az éghajlatot, a környezetbiztonsági veszélyek, akkor ugye itt azt lehet mondani, hogy a nem cselekvésnek jóval nagyobb ára lesz, jóval nagyobb, tehát kimutathatóan sok százalékkal nagyobb ára lesz, mint a GDP-nek egy bizonyos százalékát, és itt 1-2 százalékról beszélünk, aztán nem 30-ról, a GDP-nek az 1-2 százalékát megelőzésre, a sérülékenység csökkentésre, tehát a reziliencia, rugalmasságunk, az ég alatti rugalmasságunk fokozására fordítani, aminek tulajdonképpen az egyik legnagyobb hányada a szemléletformálás. És ugye a mezőgazdasági résznél is, ugye, hogyha nagyon rá akarunk kérdezni, akkor ott is az a kulcs. Meddig éri meg? Egész egyszerű. Meddig éri meg?
2: Illetve, hogy meddig tartunk fenn olyan rendszereket, amelyek rentábilissá tesznek olyan gazdálkodási formákat, melyek egyébként nem feltétlenül fenntarthatóak, vagy állnának meg piaci alapon.
3: Pontosan, és ugye itt akkor ugye felmerül a kérdés is, hogy ami fenntartható, az gazdaságos-e? Tehát akkor lesz a legkisebb kockázattal rentábilis, mondjuk egy mezőgazdasági termelő rendszer, hogyha minél inkább figyelembe veszi a környezeti szempontokat. De ma már ez nem egy ilyen választható opció. Ez maradt, tehát hogy innentől kezdve, ami nem a természeti vagy környezeti biztonság fele megy, az annál kevésbé lesz rentábil, és annál nagyobb a kockázat annak, hogy egy asszálykár elviszi a teljes terméshozamot, annál inkább kitett a vízgazdálkodásnak és mindennek. És akkor ugye itt kezdődik az egészséges talajoknak a fontossága, itt kezdődik ugye a víz megtartásra való képesség, tehát ugye mint ugye látjuk, hogy esőt nem tudunk fakasztani, tehát ami van készletünk, azzal kell tisztában lenni, azt arra kell vigyázni, azt kell tisztán tartani, azt kell rendszerbe tartani, és akkor mi tudja rendszerbe tartani, hogy a legnagyobb víz tároló az maga a talaj.
2: Ugye említetted most akkor a tájakat, a talajt, a talaj egészségét. Már azért a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a legjobb helye a víznek a talajban van, hogyha ott tároljuk. Hogyha ez egyébként ennyire egyértelmű, akkor eddig miért nem csináltuk ezt így?
3: Mert eddig nem kényszerített rá senkit semmi környezeti változás arra, hogy ne így csináljuk. Tehát, hogy tudod, hogy nem kéne ennyit költened bizonyos dolgokra, mégis elköltöd. És amikor egyszer csak nincs több, és priorizálni kell, hogy akkor most ezt veszem meg, vagy azt veszem meg, két olyan luxus cikk között kell választani, ami már, és akkor utána már olyan között kell választani, ami mondjuk már alapélelmiszer vagy a luxus cikk. Nem biztos, hogy jó példa volt, de azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy nem vagy rákényszerítve, mert úgy nagyjából el vagy, hát ezért. Meg egyébként azért itt benne van az, hogy vannak ilyen nagyon, ha jól tudom, akkor például a mezőgazdasággal foglalkozók körében nagyon nagy számban vannak olyanok, akik egyébként hagyomány alapján, vagy így csináltuk alapján végzik ezt a tevékenységet, és ő nagyon kevés, tehát hogy sokkal kevesebb az aránya annak, de hogy ez körülbelül azért ilyen 80% körüli számot tudnék erre mondani, vagy ilyen 60 és 80 között, hogyha jól emlékszem erre az arányra. És hát például ugye innen jönnek azok, hogy ami 200 évvel ezelőtt mondjuk, vagy csak 100 évvel ezelőtt nem volt ennyire látványos. Tehát, hogy mondjuk ott 10, 20 vagy 20 évnek kellett eltelnie két ilyen nagyobb asszály periódus, vagy nagyobb árvíz periódus között, mert ugye például az árvizeknek vannak ilyen 100 éves visszatérési periódusai. Addig ma már az ember ezzel elkezd 10-12 évet találkozni, aztán 5-6 évente találkozni, aztán hát ugye 2022-24, most akkor 26, és ugye a köztes években sem nagyon sikerült visszatöltődnie, vagy visszapótlódnia a talajvizeknek. Tehát, hogy ez az a bizonyos krízispont, amikor átböki az embert a döntésen, hogy akkor mostantól kezdve ez már nem méri meg, és mostantól kezdve lett olyan veszélyes, hogy nem tudom kikerülni a döntést erről.
2: És ha már egyébként tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni, vannak-e már ma is olyan kézzelfogható sikeres projektek, amiken keresztül meg tudjuk nézni, hogyan működik ez a valóságban?
3: Abszolút. Hát akkor próbáljuk meg annyiba ketté bontani, hogy van, ami kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy a víz tulajdonképpen technikai, műszaki jellegű megtartására vonatkozhat, illetve vannak ugye a mezőgazdasági jó gyakorlatok. Tehát a víz technikai jellegű megtartására, ugye ezek a természetre alapuló folyamatok, illetve az ezeket való alkalmazási pontok, ezek létrejöttek itthon. Sajnos még nem annyi, mint szeretnénk. Két nagyon fontos Európai Unió által támogatott projekt jött már erre létre. A mezőgazdasági témában, meg hát ugye egyre több embert érdekel, hál' Istennek, például a regeneratív mezőgazdasági vonalnak az alkalmazása, aminek van egy átállási folyamata, és tulajdonképpen úgy látszik, hogy ez az egyik legnehezebb. terep, hogy, hogy itt hogy álljunk át erre a folyamatra, és ugye ebből is adódik az, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy a szántás, mint talajbolygatás, mint olyat, az most már nagyon-nagyon érdemes felülvizsgálni, hogy szükség van erre, mert ugye ez egy a legnagyobb hát, talajpároloktató eszközrendszer, ami azért ugye így utóbb már látszik. Tehát aki ilyen apróságokat a mezőgazdasági rendszereibe bele tud vinni, hogy talajtakarás, vagy a szántás nem is az, hogy feltétlenül elhagyása, hanem a talajbolygatásnak a lehető legminimálisabbra csökkentése, mert mindenhol nem tud ez működni, hogy szántás nélkül menjenek, de hogy se kémműveléssel, vagy a legminimálisabb műveléssel, regeneratív irányelvek szerint működni, ami már önmagában magába foglalja azt a szemléletmódot, hogy tisztában van azzal, hogy mit okoz a talajba, tisztában van azzal, hogy a talaj nem bírja, mert nincs víz megtartó képessége, nem fog belőle kinőni semmi. De ez is visszavezethető arra, hogy, hogy látják ezek az emberek, akik egyébként vállalkozásokat visznek, építenek, menedzselnek, hogy a környezeti hatások, a környezeti kitettség az már olyan nagy, hogyha erre nem reagálnak, nem lesznek rentábilisak. Tehát ezt most lehet itt a környezeti lábnyom, hogy mondjam, oldaláról nézni, meg kell is, csak hogy tudom, hogy ne legyen senkibe az a kritika, hogy akkor itt az a lényeg, hogy mekkora biodiverzitás van ott, ahol a természeti rendszer működik, ott elméletileg gazdaságos, tehát erre tudom visszakanyarítani a dolgot, és ahol a regeneratív működik, ott sokkal nagyobb élet van a talajban, vagy ahol mondjuk tényleg a talajbolygatás minimális, sokkal nagyobb élet van a talajban, sokkal nagyobb is a talaj élet, a biodiverzitás, a talajon belül, a talajon úgymond fölül, tehát ugye onnantól kezdve, hogy ez az egész tápláléklánc elkezd újra fölépülni, úgy érdekes módon elkezdi magát rendszerbe terelni, és akkor itt hívjuk a rendszert, mondjuk egy mezőgazdasági táblán belül képzeljük el ezt a rendszert, és akkor itt ugye a legnagyobb kihívás, amit én így hát úgymond érzékelek, az, hogy ki tudjuk-e várni, amíg ezek a rendszerek kiegyensúlyozzák magukat. Na, ezt rentábilissá tenni, ezt az időszakot, hogyha a sokapucok, akkor megvárni a ragadozókat, jönnek azok, csak hát nem másnap reggel, vagy hát nekik is azért időm úgy átszoknak, és akkor ezt az összes ilyen megjelenő különböző kártevő ragadozó természetes körforgásba építető dologra ráhúzni, és ilyen ez az átállás, hogy lehet úgy rentábilis, hogy az embernek a gatyája ne menjen rá, közben meg tudja etetni a családját, tehát hogy itt ezek a kulcspontok.
2: Ez itt tulajdonképpen a rövid távú profit maximalizálás áll szemben egy hosszú távú kiszámítható gazdálkodás.
3: Pontosan, tehát senki nem állítja azt, hogy aki átáll egy regeneratív vagy egy természetes folyamatokat támogató rendszerre, az másnap puff, nagyobb lesz. Tehát vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy egyébként nagyobb termésátlagot lehet elérni, vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy sokkal kevésbé ingadozik a termésátlag, a kockázatot csökkenti. Kockázatot csökkenti olyan minimálisra, hogy az embernek a biztonsága ugye, hogy megnő. Tehát tudja, hogy nem baj, hogyha az egyik kiesik, és akkor itt jön például a diverzifikálásnak az esete is, tehát hogy a kicsit aszálytűrőbb kultúrákra átállni, illetve a diverzifikálásra, a mozaikosságra, mert ugye az is az immunrendszer alapja, hogy minél több féle legyen, hogyha egy kiesik, akkor ne az embernek a 80%, tehát hogy a 3-4-5 növényen áll most a mezőgazdaság, ugye összesen, hát ez nagyon...
2: Azon belül is egy-egy fajtákra.
3: Pontosan, és hogy ennek is a diverzifikációja egy kicsit megnő, akkor sokkal kevésbé kitett az ember egy ilyen nagyon hosszan elhúzódó hőkupola jellegű folyamatra, vagy egy ilyen asszályos folyamatra, és arról nem is beszélek, hogy a kár enyhítési rendszer is azért végiges tud lenni, tehát hogy nem lehet örökké erre alapozni.
2: Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

kisebb figyelmet. Bujakodtól a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: szeretet csak szétszedne.
1: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Lakatos Boglárka, és a vízhiányról, valamint a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági kihívásokról beszélgetünk. A szünet előtt pedig a regeneratív mezőgazdaságnál hagytuk abba, és azt ígértem, hogy most további alkalmazkodási lehetőségeket tekintünk majd át, és az jutott eszembe, hogy vajon azok a dolgok, amiket eddig problémaként kezeltünk, mint az árvíz vagy a belvíz, ezeket tudnánk-e valamilyen módon hasznosítani, erőforrásként tekinteni rájuk.
4: Pontosan ez az az irány, ez az úgynevezett paradigmaváltás, amit most a vízügyi beszélgetésekben vagy különböző szakmai fórumokon is nagyban használnak, hogy amit eddig úgymond elvezettünk, mert tehát azt kell elképzelni, hogy eddig ugye, amikor elvezették a vizeket, és úgymond mezőgazdasági művelésre alkalmassá tették a földeket, akkor úgy volt gyorsabb és nagyiparibb és olcsóbb és nagy tömeg előállításra alkalmas a terület. Most már ugyanez költség. És most látjuk azt, hogy ahhoz, hogy ezt a gyakorlatilag havárja helyzetet, hogy nincs vízünk, meg tudjuk oldani, sokkal nagyobb költség, mint az, hogy egyébként egy kicsit úgymond visszalépjünk egyet ahhoz a rendszerhez, ami régen volt macskakörömbe, és akkor ugye itt szoktak nagyon sokat példálózni a foggazdálkodással, vagy az ártéri gazdálkodással, ami gyönyörűen mutatja, hogy a folyódinamikának a különböző periódusaira, amikor jött egy nagyobb zöld ár, azt hogy tudták hasznosítani. Nem azt mondom, hogy nem volt veszélyes, tehát félre ne értsük, ez nem egy idealizálás, egy romantizálás, annak ugyanúgy megvoltak a veszélyei, baromira kellett figyelni, hogy ne vigye el a félfalut, de mégis meg tudták úgy oldani, ott ők már akkor, ezekben az ártéri gazdálkodási időszakokban, hogy termény legyen belőle. A gyümölcsfáknak kell a víz, tehát óriási gyümölcsészetek voltak, ugye a foggazdálkodásnak ugye megvolt az előnye, amikor kivezették ezeket a vizeket, akkor ott ugye a halak le tudtak ékrázni, tehát hogy van ennek egy ilyen halászati, halgazdálkodási, nádgazdálkodási, tehát nagyon sok iparág, úgymond mezőgazdasági ágazat fölépíthető, vagy visszaépíthető erre, de ha nincs mellé rakva a társadalmi ugye szemléletváltás, hát most hirtelen az ember 200 éve még lehet, hogy működött, hát én már honnan tudjam, hogy az hogy működött, tehát hogy ezeket, hogyha nincsenek meg ezek a lépések fölépítve, és rávezetve az adott helyi közösség arra, hogy egyébként itt most mi fog történni, hogy fog történni, mennyi idő alatt fog történni, ez egy átmeneti zóna lesz, tehát itt most senki ne számítson arra, hogy itt akkor holnap minden gyümölcs, ha virágzik, ennek lesznek a maga kis problémái, akkor ezt lehet működőképessé tenni, és erre egyébként rengeteg javaslat van már, kialakítható javaslat, és igen, egyébként alapvetően az egyik legnagyobb akadály, hogy drasztikusnak tűnik. Ahhoz képest, ahol most ugye eddig nem volt víz, ott most akkor tulajdonképpen az ember agyában már néha úgy jelenik meg, hogy visszamocsarasítunk egy-egy területet.
3: Nagyon röviden két szóban ezt a foggazdálkodást el tudod mondani, hogy ez mit jelentett, és pontosan hogy nézett ki?
4: Igen, az a helyzet, hogy ez tipikusan az, amit egyébként inkább azért mutatni kell. De a lényeg az, hogy amikor jött ugye a zöldár, tavaszi időszakban jött, amikor megolvadt a hó, és akkor ezekkel a zöldárakkal tudták azt csinálni, hogy amikor jött ez az ár, akkor ezeket van egy folyó, folyási irány, és azt akkor egy kicsit így oldalról levágták, ez az úgynevezett fok.
3: Tulajdonképpen kiengedték egy területre a vizet, majd azt elrekeztették.
4: Igen, tehát a folyónál találtak egy olyan területet, ahol kivezethető a víz oldalra, ez egy oldalirányú kivezetés, egészen egyszerűen mondva. Tehát megvolt, hogy a pontos szöge ennek az oldalirányú kivezetésnek, tehát nem egy derék szögre kell asszociálni, vagy egy kicsit ilyen séhen vonalban működőben, hanem egy olyan fokot találtak ezzel az oldalirányú kivezetéssel, ami kiengedte a vizet, amikor nagyon nagy víz volt, és amikor elkezdett apadni, akkor visszaszívta magával. És amíg ki volt engedve, és jött a nagy víz, addig az el tudott ott terülni, beszivárgott, növelte a talajvízszintet, táplálta a gyümölcsfákat, még halivó helyet is létrehozott, párologtatott, a mikroklímát alakította, és amikor viszont apadt a folyó, akkor ezt az egész kivezetett vízmennyiséget, ezt elkezdte visszaszívni magával, ugye. És ami ott maradt, az köszönte szépen az ott beszivárgott, le tudtak halászni az emberek, mindenki megtelt, visszatöltöttek ezek az úgynevezett, ezek a vízbázisok, ezek a talajvízkészletek, és ez például a mai mezőgazdasági területalapú támogatás nagyon nehezen is kezdett, tehát nincs ilyen, hogy nincs benne a fogalomrendszerbe, a finanszírozási rendszerbe a dinamika, a változás, tehát az, hogy két élőhely között vagyunk, mert van, hogy vizes, van, hogy nem vizes. És ugye ez az, ami annyira leszeparálta itt az élőhelyeket, a működést önmagát, hogy a folyó el lett választva az ártértől, ez egy két külön kategória, most van a folyó, meg elvileg az ártér, aminek benne van a nevében, hogy ártér, az árnak a tere, a víz árnak a tere, az övé, hogyha jön, akkor ott van. Ha éppen nincs annyi víz, akkor nincsen, de az attól még oda nem lehetne például építkezni. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy az ártereket beépíteni a veszélyes, mert hogy az ár az azért nem is mindig van ott, de hát igen, és akkor itt nem van az, hogy az ember 10 évig nem lát mondjuk egy nagyobb árvizet, akkor elfelejti, hogy van, és akkor itt van a vízügynek is egy nagyon hálátlan szerepe, de hogy ő is akkor van elővéve, amikor baj van, ugye, miközben amúgy alapvetően végzi a dolgát.
3: És ha már ugye itt az alkalmazkodási lehetőségekről beszélünk, egy kicsit beszéljünk a lakosságról is. A hétköznap hétköznapi ember számára milyen alkalmazkodási lehetőségek vannak, melyek azok a lehetőségek, amelyek mentén egyébként ő maga is tud tenni azért, hogy az a vízhiány, vagy az a vízkrízis, amivel szembenézünk, az enyhülni tudjon, akár rövid, akár hosszú távon.
4: Az én véleményem szerint azért alapvetően a tájékozódás, például azt jelenti, hogy az első helyre tenném, és nem azt mondanám, hogy zárjuk el első helyen a csapat, amikor fogat mosunk, hanem azt mondanám, hogy ma már ebbe az információs dömpingbe, az, hogy ki tudjuk választani és értelmezni tudjuk azt, hogy mi a hiteles információ, és mi az, amire támaszkodni lehet, és értelmezni tudom, hogy az én felhasználásom micsoda, mi az a határ, amit nekem tartanom kell egyénileg, az ez, hogy akkor a tájékozódom megfelelően. Na hát azért ezt is hozzátenném, hogy nem, minthogyha ez egy egyszerű feladat lenne ma már, de hát azért ha az ember keresést csinál akár csak az interneten, akkor azért találhat olyan szakértői megmozdulásokat, vagy beszélgetéseket, amiből el tud indulni. És igen, tehát, hogy észleljük magunkat a rendszerbe. A nagy rendszerbe, a globálisba, Magyarországon élünk, a Kárpát-medencébe, lehet látni már ezeket a publikációkat különböző nagyon, nagyon szép kiadványokban, amik egyébként rendkívül jó infografikákkal tudják elmagyarázni az arányokat, hogy értsük, hogy amit ugye én is mondtam, hogy ez egy lassan is feltételekkel megújuló rendszer, nincs belőle mindig bőség, és ez alapján tudjuk értelmezni, hogy mondjuk egy kertvárosi részen mennyire fontos most lemosnom a nyers lábnyomokat az autóról augusztusnak a legkisebb vízállásos napján, vagy ott maradhat még egy napot, vagy olyan növényeket ültetek a kertbe, amiről tudom, hogy ha itt két hónapig megint nem lesz eső nyáron, akkor az hogy fog kinézni? Ezeket a döntéseket kell meghozni, és nyilván természetesen az, hogy nem pazaroljuk a vizet, szerintem az már egy alaptétel, szerintem, de hogy ezeket látni kell, hogy alapvetően mennyi vizet használunk, és hogy tényleg muszáj-e annyit használni.
3: Néhány adással ezelőtt Nagyapáti Oszkár, a Maris pusztai önkéntes vízőrzőknek a vezetője volt a vendégem, és ő arról mesélt, hogy amikor megcsináltak az első árasztást, gyakorlatilag néhány héten belül megjelentek a vándormadarak a területen, és tulajdonképpen visszatért az élet. A kérdésem pedig ehhez kapcsolódóan az lenne, hogy ha mindent jól csinálnánk, amikről beszéltünk a mai adásban is, vízmegtartás, fenntartható tájgazdálkodás és a többi, akkor mennyi idő lenne az, ami után érdemi javulást látnánk?
4: Akkor megint kérdezzük, hogy melyik a pontos probléma, de ha csak abból indulunk ki, hogy talajvízszint visszatöltés, vagy ha csak abból indulunk ki, hogy a szárazság mondjuk az alföldön, tehát amikor a párolgását kell megoldani, de azt azért a növényzettel illene, és nem a felszíni vagy felszín alatti vizeknek az elpárologtatása a legnagyobb nyáron. De minden visszakanyarodva a kérdésre, csak egy kicsit így kibővítve az aspektusát, szerintem nagyon hamar. Ezt most onnan is mondom, hogy én voltam Németországban egy ilyen folyórehabilitációs mintaterületen, és azt mondta ott a vezető kutató, hogy ahogy megjelent a víz gyakorlatilag, tehát mondta, hogy a halak azok így azonnal, de mondta, hogy olyan hely, tehát, hogy ez egy ilyen félvárosi környezet volt, és én is így visszakérdeztem, hogy jól értettem, hogy azt mondta, hogy a halak szinte már ilyen másnap, tehát hogy ilyen nagyon extrémnek tűnt, és nem rendesen magyarázta, hogy döbbenten álltak a félvárosi ilyen betonozott, ott egy parkoló mellett álltunk gyakorlatilag, tehát nem az volt, hogy itt ez egy ilyen erdei rehabilitáció. Tehát ez a flóra, a fauna, az egész alapökoszisztéma szerintem döbbenetesen hamar tud regenerálódni. Hát ugye van természetvédelmi területeken, vagy Natura 2000-es területeken vannak ilyen nagyobb területeket érintő árasztások, de azok ugye kifejezetten az ökológiai folyamatokat, a biológiai folyamatokat, a különböző társulásoknak, a növénytársulásoknak a fejlődési folyamatait vizsgálja, de hogyha ezt így összképbe akarom nézni, és mondjuk az embert is visszahozni a folyamatba, akkor szerintem az ember is az egyik folyam, ami nagyon hamar megjelenik itt, és igen, tehát hogy ez erre nem tudnék most ennél pontosabb időtávot mondani, mert ez ugye annyira mekkora területen, hol, mire várunk, hogy visszajön természetvédelmi terület, vagy egyébként egy félvárosi környezet, de azért a víznek nagyon hamar van ott jelentősége.
3: De akkor azért azt teszem ki a szavaidból, hogy van visszaút, szerintem ez nagyon pozitív, főleg akkor, hogyha tudatosak vagyunk, ugye, ahogy mondtad, illetve tulajdonképpen nem a természeti rendszerek ellen dolgozva éljük a mindennapjainkat. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Boglárkának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
1: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Özönvízszerű eső pusztít Hawaiion, hidegfront érkezik átmeneti lehűléssel.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél lévő Bonyhád-Bátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki. Innen a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiion. A hurikánszerű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Címét megvédve Kós Hubert nyerte a 200 méteres vegyes úszás döntőjét a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Bob Bowman tanítványa 1 perc 54,24 század másodperces Európa-bajnoki csúcsával a 200 hát és a 4x100 méteres gyorsváltóban szerzett aranyérme mellett harmadik elsőségét szerezte a kontinens tornán. Kós Európa-bajnoki rekordja országos csúcs is egyben, akárcsak Pápai Olivér 3 perc 44,46 százados ideje a 400 méteres gyorsúszás döntőjében, amivel a 16 éves győri versenyző ezüstérmet szerzett a franciák szupersztárja Léon Marchand mögött. Ugyanebben a számban Sárkány Zolán a 6. A zárónap első döntőjében 50 méter gyorson a pillangóban kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 21,46 század másodperccel egyéni csúccsal a 4. helyen végzett. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén zárt. Kétszer is egyenlítettek, mégis pont nélkül maradtak a vendégek felcsúton, Puskás Akadémia Paks 3-2. A hazaiak a 90. percben szerezték a győztes gólt. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A két csapat sorozatban 6-szor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből először csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: nyelvész.
1: Igen, egyszer a Wikipédiába valahogy bekerült ez a nyelvész szó, mert végzettségem szerint olasz nyelvész és olasz nyelv és irodalom szakon végeztem, és valóban nyelvészként a bölcsészkaron ilyen diplomát adnak, de azért nyelvésznek nem nevezném magamat. Producerként most jelenleg nem vagyok aktív, már egy pár éve kicsit visszavonultam, mert egyéb vizekre elvesztem, amióta családot alapítottam. Meg mik vannak még? Ja igen, még a moderátor, műsorvezető, ez igaz, ez jellemző, mert azért sok felkérésem volt például Olaszországban is ilyen műsorvezetések kapcsán, de egyébként már gyerekkoromtól kezdve vezettem vetélkedőket, meg mindenféle műsort.
0: Erre majd a későbbiekben kitérünk egy bizonyos olaszországi műsorvezetésre, amit egy kicsit irigyelek tőled, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még egyelőre annál, hogy itt ül velem szemben a hölgy, aki annak idején modellként indult, vagy nem modellként indult, mert színésznő szeretett volna lenni, vagy angol tanár, vagy nem olasz tanár, vagy olaszul jól beszélő ember szeretett volna lenni, és aztán színésznő lett a végén.
1: Szerettem volna magyarul jól beszélő ember lenni, anyukám logopédus, és hadd dicsérjelek meg, annyira ritkán hallani ilyen szépen beszélő embert, mint amilyen te vagy, és tök motiváló, hogy én magam is erre még jobban odafigyeljek. Jártam kazinci versenyekre, szép kiejtési versenyekre gyerekkoromban, meg járatott anyukám Montag Nellihez, Montag Imre írt egy ilyen szép magyar beszéd könyvet, úgyhogy először is téged hadd dicsérjelek meg. Mi volt a kérdés?
0: Az, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
1: Ja,
0: hogy
1: igen.
0: Modell, vagy színésznő, vagy olasz szakos hallgató?
1: Szerintem én mindig színésznő akartam lenni, csak elduktam ezt, elrejtettem ezt a vágyamat, mert nem volt egy nagyon reális álom annak idején, ugye én Tamásiban nőttem fel Tolna megyében, majd Pécsre jártam gimnáziumba, és az olasz két tannyelvű gimnázium, amit a szüleim választottak nekem, az teljesen véletlenszerű volt, nincsenek olasz rokonaink, vagy nincsen, senki nem ment férjhez Olaszországba a közelünkben, úgyhogy véletlenszerűen a nyelvet választottuk ki, hogy most francia legyen, spanyol vagy olasz legyen, olasz. És hát ugye nagyon nem bántam meg, de akkor még nem tudtam, hogy ezt milyen jól fogom tudni kamatoztatni később. Én az olasz két tannyelvűben szereztem egy felsőfokú nyelvtudást, aztán elmentem olasz szakra, akkor elvileg még jobban meg kellett volna, hogy tanuljak, de szerintem ott már inkább felejtettem. És akkor, amikor már szinte olaszul is álmodtam, és véget ért az egyetem, akkor gondolkodtam el, hogy most mihez kezdjek ezzel a rengeteg befektetett energiával és idővel, hát akkor megnézem, mi van Olaszországban. És amikor kimentem Olaszországba 2003-ban, akkor jöttem rá, amikor messze kerültem a szülői alomtól, hogy tulajdonképpen itt senki nem ismer, és még az se baj, hogyha kudarcot vallok, de akkor én itt most tiszta lappal megpróbálhatnám ezt a színésznői dolgot. Én jól beszélek olaszul, igaz akcentussal, de annyira akartam, hogy ott elkezdtem kopogtatni ügynökségeknél, és 3 nap alatt találtam egy ügynököt, aki hitt bennem, mert tetszett neki az, hogy kuriózum volt szerintem, hogy egy magas, szőke, európai színű, európai színekkel rendelkező fiatal lány, aki tökéletesen beszél olaszul, hogy ilyen nincs még egy, vagy nincs több, vagy sok más ügynökségeknél, és akkor elkezdett küldözgetni engem castingokra, és akkor így valósult meg tulajdonképpen nekem a kettő együtt, hogy a színésznői álmom és az olasz nyelvtudás együtt. Igaz, már Magyarországon előtte próbálkoztam, volt egy-két szereplésem, de hát azok nem vittek messzire.
0: Nem csak Magyarországon, és nem csak Olaszországban, Németországban is voltak egyébként megjelenései, de erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ugye hát van egy film, egy bizonyos kultfilm, nyilván tudod, melyikre gondolok, ami azért elég oda tette Osváth Andinak a nevét a különböző plakátokra, meg különböző, nem tudom, menedzsereknek a
1: WC-ajtókra.
0: Készült egy plakátok, és azokat még kispakolgatták mindenféle helyekre? Volt ilyen?
1: Meg van egy hajó is a Balatonon, amit úgy neveztek el egyébként. Még sose láttam élőben, de küldtek róla fotót.
0: Arra gondolok, hogy megdönteni Hajnal Tímeát.
1: Igen, igen, van egy Hajnal Tíme a nevű hajó.
0: Tényleg?
1: Vitorlás a Balatonon, igen.
0: Én ezt nem tudtam.
1: Igen.
0: Jó,
1: igen.
0: De jó. Hogy jött? Akkor te már benne voltál az olasz világban, nyilván az olasz filmvilágban, és akkor egyszer csak szóltak innen Magyarországról, hogy a Simonnal kellene csinálni valamit?
1: Sőt, nem hogy benne voltam az olasz világban, de éppen már jöttem vissza. Én vissza akartam jönni akkoriban már Magyarországra. Egy kicsit elég volt nekem az 10 év Olaszország, meg 3 év Amerika, és hát nagyon más kultúra mind a kettő, és sok-sok év azt hozta el, hogy ahelyett, hogy oda szoktam volna, inkább honvágyam lett még inkább. És hát én nagyon jól ismertem Andy Vajnát, sok

0: sokszor találkoztunk, beszéltünk, tartottuk a kapcsolatot, és én úgy tudom, hogy szakmailag is, professzionálisan is ő támogatta azt az ötletet, hogy amikor megszületett ez a forgatókönyv, akkor én játszom a címszerepet. És volt is valami casting, és aztán így adta magát tulajdonképpen, hiszen maga a szerep is valóban szinte én voltam, egy volt modell, aki külföldről hazajön, és szeretne normális életet élni, nem csak mindig a show business kulisszái mögött és reflektorfényben lenni, úgyhogy szerintem is rám illett ez a szerep, és én nagyon, nagyon szeretem azt a filmet.
1: Az mai napig szerintem egy nagyon szép kis habkönnyű vígjáték, talán fogalmazhatok így. Szoktad még visszanézni néha, vagy belefutsz néha?
0: Igen, néha el lehet csípni itt-ott, múltkor véletlenül valahol valamelyik csatornán elcsíptük. Vicces volt, mert a kislányom, aki most másfél éves, ott állt a tévé előtt, és ment a hajnal tíme a tévébe, és hát nem kapcsolt, ő nem tudta meg. Hát egy picit már persze másképp is nézek ki, meg nem érdekelte, nyilván nem egy rajzfilm. És vicces volt, mert éppen az eleje ment, amikor az öltözőben ugye akció van, Simon Kornélis köztem, és kicsit úgy zavarba jöttem a kislányom előtt, hogy most mit szól, hogy anyuci mit csinálott a tévében, de nem nagyon érdekelte.
1: És pont ezt akartam mondani, azt mondtad, hogy kicsit másképp nézel ki. Én is láttam a minap ezt a filmet, Megdönteni hajnal témát. Szerintem ugyanúgy nézel ki, mint akkor, pedig nem most készül.
0: Ó, köszönöm szépen, nem. Azért én látom a régén egy friss barack orcámat, azért most már egy picit megviselte ez az elmúlt másfél év éjszakázás, és családi élet, hogy mondjam, de köszönöm szépen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andrea, színésznő, műsorvezető, producer, a Balaton Film Piknik házigazdája. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi színésznő, műsorvezető, a Balatoni Filmpiknik házigazdája ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia, Andi.
2: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között az olasz nyelvet emlegettük, meg hogy kopogtattál Olaszországban, hogy te ott színésznő szeretnél lenni, meg a Megdönteni hajnal témát című filmről is beszéltünk, és akkor azt említettem, hogy van egy bizonyos szerep, egy házigazda szerep, amit talán egyszer átéltél, ha minden jól megy, és kicsit irigykedek erre. Az Eros Ramazzotti ott tűnt föl annak idején, sok évtizeddel ezelőtt, és neked volt olyan szerencsét, hogy a Sanremói Dalfesztiválnak te voltál valamikor, egyszer talán, ha minden jól megy, a házigazda.
2: 2008-ban valóban ez egy nagy dolog.
1: Mondod, ez a legnagyobb dolog.
2: Mondod, hogy irigykedsz. Igen. Nagyon nagy dolog, igen, Olaszországban is tényleg nagyon sok köszönhetek ennek a munkának, hiszen azóta is tudják a nevemet az olaszok, és felismernek, pedig 2008 már nem most volt, lassan 20 éve, 18 évvel ezelőtt, még fiatal kis csibe voltam, és hát Eros Ramazzottit örülök, hogy említed, mert nemrég voltunk Pozsonyban koncertjén, mert tudja a párom, hogy nagyon szeretem. Kapcsolatunk hajnalán én vittem előtt egyszer egy budapesti Eros Ramazzotti koncertre, és akkor megpróbált kibújni alól, hogy Uram Isten, hát most mit találja ki, hogy én Eros Ramazzotti koncertre, és aztán rájött, hogy majdnem minden dalt ismert, és végig énekelt és táncolt, és akkor most újra átéltük ezt a szép élményt, és voltunk koncertjén, és tényleg egy zseni, aki egyébként a mai napig semmit nem kopott a fénye, meg a hangja, szuper koncertet adott, de még mellette sok más, ugye, Magyarországon is ismert előadó tűnt ott fel, akár a Felicita dal, például a Albano és Romina, vagy a Toto Cutugno, szegény, Isten nyugasztalja, már sajnos nem él, szóval nagyon
1: hát az
2: sok
1: olasz
2: sláger.
1: Ott Adriano Celentano,
2: így
1: mindenki.
2: Így van, igen.
1: Emlékszel még egyébként arra bizonyos 2008-as estére, az előkészületekre? Mert az olaszok azért nagyon adnak erre, úgy akkor milyen ruha legyen, akkor hívjuk a nem tudom milyen nagy divattervezőt, előtte bepróbáljuk, hatalmas csinadratta van, nyilván ott felfordították egész Olaszországot.
2: Hatalmas csinadratta van, és felhajtás, és mindenki erről beszél már előtte 2-3 hónappal, és az egész média erre figyel. A sajtótájékoztatón 1200 újságíró volt jelent, tehát egy akkora teremben volt. Szóval még szerintem fel se fogtam akkoriban igazán, hogy ez mit jelent, vagy mit fog számomra hozni, de azért bevallom, hogy ott 20x évesen azért elég kemény volt ez a stressz. Emlékszem, hogy nemhogy előkészületek, de hogy a szerződésemet aznap reggel írták alá végül, amikor már az élőadásnál voltunk, és egészen végig adáig hagyták, hogy én izguljak, hogy most akkor tényleg én leszek-e, vagy nem én leszek.
1: És te lettél.
2: Igen.
1: És utána megváltozott az életed valamilyen szinten? Láttak? Egész Olaszország azt nézte, a környező országok azt nézték, vagy a világ számos pontján, hogy akkor mi történik a Sanremói Dalfesztiválon. Ott voltál, fölmentél a színpadra, konferáltál, stb. Utána nem tudom, megsokasodtak a telefonhívások, vagy a felkérések?
2: Ugye akkoriban még nem volt annyira internet, meg Facebook, úgyhogy egészen más szinten zajlott az én népszerűségemnek a megélése Olaszországban, a mai napig is, de hát akkor meg még főleg paparazzók voltak, vannak, és valóban követtek akkor egy évig, vagy talán két évig, amikor már tudták, hogy hol lakom, meg hova járok kajálni, és akkor jöttek, folyamatosan próbálták a sztorikat kreálni köztem és a barátaim között, több ismerősömmel próbáltak összeboronálni, hogy csak legyen valami sztori. Interneten szerintem manapság nem túl sokat találni erről, mert azért 2008 az még egy más korszak volt. Hát olyan szinten megváltozott az életem, hogy egy hatalmas népszerűséget hozott Olaszországban, viszont be is skatujázott ugyanakkor egy ilyen tévés műsorvezető szerepbe, úgyhogy onnan nehéz volt nekem átnyergelnem egy mozi kategóriára.
1: Az olasz színész szakma, filmszínész szakma nagyjaival, és akkor most csak kettőt említek, találkoztál-e, vagy dolgoztál-e valaha? Roberto Benigni, Sofia Loren, stb.
2: Nem, Sofia Loren-del találkoztam, voltunk egy rendezvényen, de úgy nem tudtunk beszélgetni. Roberto Benignivel szerintem soha nem találkoztam. A Giuliano Gemmával forgattam együtt, aki ugye egy nagy legenda volt. Maria Grazia Cucina adták szintén talán a Postino, Il Postino című Oscar-díjas olasz filmből páran ismerhetnek. Meg hát olyan olasz, végülis jó nevű olasz színészekkel dolgoztam együtt, Alessio Boni, aki követi az olasz filmeket, szerintem sokakat ismernek, vagy Elio Germano az egyik legismertebb, legtehetségesebb olasz színész, aki a Berlinale Fesztiválon is nyert legjobb színész kategóriában díjat, meg Cannes-ban is. Ővel is dolgoztam. Pier Francesco Favinoval is dolgoztam, aki nagyon sok amerikai filmben szerepel, mint olasz színész. Raúl Bovával, aki Oszpetek filmekben szerepel sokat.
1: Szóval sok mindenkivel, és olyannyira belekeveredtél egyébként az olasz film szakmába, hogy mindenféle díjakat is bezsebeltél ott az
2: országban. Igen, voltak több filmmel is egyébként, tévéfilmmel nyertem olasz, illetve nemzetközi díjakat is, az egyik legrangosabb fesztivál, a Monte Carlo-i tévéfilm fesztivál, ez világszinten gyűjti be a tévés alkotásokat, sorozatokat, és ott nyertünk aranynimfa díjat hárman egy Ensemble Cast színésznő kategóriában egy ilyen tévés minisorozattal, Swing Girls, nem tudom, hogy magyarul lehetett látni, vagy itt mi volt a címe. Ez egy ilyen zenés kétrészes minisorozat volt. A másik pedig egy mozifilm volt, ami a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be 2011-ben talán, ez sem ma volt, és ott valóban mindent beleadtam, anyait, apait nagyon bizonyítani akartam, és egy nagyon mély alakítást, vagy performance nyújtottam, egy gyerekgyilkos anyát alakítottam benne. Hát ez egy művészfilm, szóval nem egy könnyed vígjáték, mint az előző, amiről beszéltünk, és ezt díjazták az olasz filmkritikusok is, illetve az Olaszországban élő Nemzetközi Újságírók Szövetsége is, amit ugye Arany Globusnak hívnak, Amerikában ez a Golden Globes, Olaszországban Globo d'Oro-nak hívják, ugyanaz a díj, csak nem nincs annyira, nem adnak annyi hírt róla itt Magyarországon, mint az amerikai díjátadóról.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Osvárt Andrea, színésznő, producer, műsorvezető, icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi. Andrea, mondhatom, hogy Andi?
3: Andit, légy szíves, jobban szeretem.
2: Osvárt Andi színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Köszi. Még egyszer, hello. Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, olaszországi filmkarrierről, San Remo-i dalfesztiválról, Megdönteni hajnal tímát című kultfilmről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye te Németországban is belekeveredtél egy-két filmbe, meg nagyon sokat voltál különböző, hát iskolákban, drámaiskolákban, vagy színésziskolákban Amerikában. És szerintem, hogyha valaki, akkor te pont képes lettél volna rá, és alkalmas lettél volna rá, hogyha életek ilyen szóval, hogy Amerikában ott megvesd a lábad a színész vagy a film.
3: Lehet, de az idegrendszerem nem bírta egyébként. Tehát én éltem 3 évet Los Angelesben, és másfél év után kaptam meg azt hiszem az első szerepemet, nagyon boldog voltam tőle, hívtam anyukámat, emlékszem, hogy anya, végre az a sok várakozás, befektetett idő, energia, tanulás, az most megtérül, mert hogy Luc Besson neve által filmjelzett Transporter című sorozatba, HBO sorozatba én leszek a női főszereplő. Csak aztán mindenféle probléma következett be ott a forgatással kapcsolatban, összevesztek a producerek, megsérült a főszereplő, akkor volt egy 4 hónapos leállás, akkor újra kezdtük a forgatást, de akkor már más volt a showrunner, úgyhogy nem volt egy szerencsés forgatás, illetve egy Aftershock utórengés című ilyen thriller mozifilmben voltam főszereplő angol nyelven. Hát az is egy kisebb csalódást okozott, mert nem volt, hát hogy mondjam, nekem sem annyira tetszett, mint amennyire tehát a megvalósult film szerintem sokkal jobb is lehetett volna így a forgatókönyv alapján. Úgyhogy nagyon sok csalódás ért igazából, és ahogy az elején is utaltam rá, hogy a honvágy az így egyre inkább eluralkodott rajtam. Túl messze volt az életem, a szeretteimtől, a családomtól, az ismerős dolgoktól, és azért annyira nem voltam Amerikában elfoglalt, hogy ne gondolkodjak néha napokat azon, hogy most miért nem lehetek én is a Balatonon lángost tenni a barátaimmal, és itt ülök valahol egy ilyen hollywoodi medence parton, de egyedül, és ők engem irigyeltek, én meg őket irigyeltem, aztán egy nagy levegőt vettem, és úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert nagyon sok rossz példát is láttam magam körül, színésznőket, akik nem adták fel, de ugyanakkor szerintem van egy pont, amikor be kell látni, hogy fontosabb az egészség, vagy a lelki épség, és az, hogy ne menjen rá az ember idegileg, lelkileg, és ne kezdjen el mondjuk drogozni, vagy plasztikáztatni, vagy rossz útra térni.
2: Szóval hazajöttél, és aztán folytatódott ám az életed, még ezután is már, mint a filmvilágban, mert hogy, mint ahogy említettem, nem csak Olaszországban, meg Magyarországban, meg Amerikában szerepeltél filmekben, hanem Németországban is feltűntél egy-két filmben.
3: Igen, ez vicces, mert én német általános iskolába jártam, és tudtam pár mondókát németül, de nagyon nem kedveltem ezt a nyelvet, főleg miután már elkezdtem olaszul tanulni, és akkor is sok évig nem használtam a németet, de volt egy passzív tudásom egyszerűen, mert egyébként abból is érettségiztem, mert belénk verték, de nem használtam, és akkor lett egy német ügynököm, akinek mondtam, hogy by the way, mellesleg valamit tudok németül, de nagyon szépen meg tudok tanulni egy szerepet, hogyha kell. És akkor volt egy-két kisebb szerepem, amit látott egy rendező valamelyik filmben, aki úgy döntött, hogy felkínál nekem egy szerepet. És akkor írt az ügynököm, hogy lenne egy ilyen 2 részes minisorozat, ma este küldöm a forgatókönyvet, és akkor majd lesz casting. És mondtam, hogy jó. És akkor este megjött a forgatókönyv, és azt írt az ügynököm, hogy tulajdonképpen úgy döntöttek, hogy neked adják a szerepet casting nélkül, mert hogy abban a másik filmben annyira tetszettél a rendezőnek, hogy nem akar mást. Aha. És akkor elmentem a ruhapróbára, megismerkedtem a rendezővel Berlinben, és ő ott szembesült vele, hogy én nem tudok németül igazából, de ha adnak egy szöveget, ezt nagyon jól meg tudom tanulni, meg van egy ilyen tök jó technikám, amit kidolgoztam magamnak, hogy felmondom, meg visszahallgatom, vagy felmondatom egy anyanyelvűvel, és akkor az alapján csiszolgatom a kiejtésemet. Úgyhogy végül is így megcsináltam a szerepet, majd abból készült 5 folytatás, úgyhogy 8 évig játszottam én Heino Ferch német sztárszínésszel együtt egy ilyen folytatásos tévéfilmben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog volt az életemben. És ugyanígy a Monte Carlo-i fesztivált említettem korábban, ott ismertem meg egy másik német rendezőt, aki keresett egy lányt, aki szőke, tud olaszul is, meg németül is, mert egy valaha élt karakternek a lányát kellett megformálni, egy olasz író, Tiziano Terzani, aki Németországban élt, és mondom, én tudok németül is, olaszul is, és ott játszottam Bruno Ganznak a lányát ebben a filmben, ugye már ő sem él sajnos, ő is egy hatalmas német színész a Bukás című filmből, biztos sokan ismerik. És akkor így jöttek szebbnél szebb német szerepek is, majd Matthias Schweighöferrel is a Nanny, Der Nanny című mozifilmben egy nagy kassza sikert arattunk pár éve, most nem tudom, 8 éve talán, 6-8 évvel ezelőtt. Úgyhogy valóban a passzív német nyelvtudásom az elég jól, az is így bevált, és tudtam a német piacon is sokat dolgozni. Meg tudok is, mert most jut eszembe, hogy a legutolsó filmem is az is egy Amazon Prime eredeti német nyelvű sorozat, ott saját hangon akcentussal, de németül játszom.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzett titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Az idei balatoni filmpiknik házigazdája, még egyszer köszöntelek, Andi, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Hello, sziasztok.
1: Beszélgettünk már házigazda szerepekről, mindenféléről, amik voltak az életedben, és akkor itt a következő kihívás, balatoni filmpiknik, leköltözöl te is. Vagy hát lehet, hogy lent élsz, úgyhogy csak át kell menni, és akkor ott majd levezeted ezeket a kis beszélgetéseket?
2: Egy picit igaz, mert Balatonon vagyunk most a nyáron, Balaton-Almádi külterületén, Káptalan-Füreden van egy családi nyaraló, és akkor onnan nincs messze. Ugye ez a filmfesztivál, ez Veszprémben és Balaton-Füreden fog zajlani nagyon sok helyszínen párhuzamosan, úgyhogy csak átugrom.
1: Miénk itt a film, ez a motto idén 2026-ban, ha valaki, akkor eléggé benne voltál két kézzel és két lábbal a filmvilágban. Milyen feladatok lesznek akkor, nem tudom, moderálni kell majd mindenféle szakmai beszélgetéseket, felvezetni bizonyos filmeket, amiket bemutatnak, itt fogsz csinálni?
2: Persze, lesz egy megnyitó, ahol én is bemutatkozom, illetve majd megnyitom hivatalosan a programot, és hát nem tudok persze minden programon ott lenni, de egy pár vetítés előtt felvezetőt mondani, vagy szakmai beszélgetéseket konferálni, moderálni. Ugye lesz például ilyen kulisszák mögötti beszélgetés, akár olyan alkotókkal is, akiket mindig elutasítottak a korábbi filmintézet rendszerben, és akkor ezt kibeszéljük, vagy filmes újságírókkal is lesz egy beszélgetés, azt hiszem 5 meghívott vendéggel, úgyhogy aki kicsit többet szeretne tudni itt a háttér dolgokról, hogy mi zajlik a vászon mögött, akkor annak lesz lehetősége találkozni érdekes alkotókkal, meg szereplőkkel, szakmai szereplőkkel.
1: Ültél Almádiban, a családi nyaralóban, vagy Káptalan-Füreden, azt mondtad, igen, és akkor nem tudom, egyszer csak csörgött a telefonod. Szia, Andi, ez meg ez vagyok. Van kedved így 3 napon keresztül?
2: Egészen konkrétan a Káptalan-Füredi strandon, a büfében történt ez. Van egy kis előzménye, és elmesélem, hogy legyen tanulság másoknak is. Szóval valamikor júniusban pörgettem egy picit a Facebookot, amikor egy szakmai csoportban láttam egy felhívást, hogy ma éjfélig lehet jelentkezni a Nemzeti Filmintézetnek az ideiglenes pozícióira, amíg fel nem áll majd az új döntéshozó bizottság, meg az igazgatóság. És akkor mondom a páromnak, hogy most igaz, hogy kislányommal itthon vagyok, de azért most már lenne úgy időm, így online, így lehet, hogy be tudnék dolgozni, hogyha így nekik ez így jó lenne, hogy így online dolgozgassak, és hogy beadjam a jelentkezésemet? Hát persze, így éjfélig, és akkor írtam egy motivációs levelet, egy önéletrajzot, de hát nyilván mindenki ismer a szakmában, hogy ki vagyok, de azért nem árt, hogyha így az orruk elé tesszük magunkat, vagy így az asztalon ott van kinyomtatva egy önéletrajz, és akkor jé, tényleg ő is van. Mert ha annyi ember van, nem jut eszedbe mindig mindenki. És akkor beadtam éjfélig a jelentkezésemet, de oda kellett, hogy írjam, hogy egyébként nem vagyok tagja annak a szervezetnek, ami feltétele annak, hogy én pályázhassak erre a pozícióra, de azért gondoltam, elküldöm, aztán majd ti eldöntitek, mit csináltok vele. És akkor föl is hívtak másnap, hogy hú, de jó, hogy írtál, szia Andi, XY vagyok, egyébként szomszédok voltunk régen, már én nem lakom ott, és hogy valóban most erre nem tudunk téged betenni a kosárba, mert hogy szakmai szervezetnek a tagja kell, hogy legyél, de majd lesz valami a jövőben, akkor szólunk. Egy héttel később a Káptalan-Füredi strandon, a büfében megszólít egy új, hogy te nem az Osvárt Andi vagy? Mondom, de. Hát múlt héten beszéltünk, én hívtalak a filmintézettől. Te mit csinálsz itt? Én mit csinálok itt? Ezzel beszélgetünk, mondja, hogy nincs kedved a veszprémi filmpikniknek a házigazdája lenni, én vagyok az igazgató. Hát mondom, beszéljünk róla. Úgyhogy kérdeztem aztán a páromat, hogy szerinted melyik számított jobban, az, hogy én megírtam a NFI-nek egy ilyen jelentkezést, tehát hogy anélkül lehet, hogy a büfében nem ismert volna föl, vagy nem jött volna oda, vagy nem szólított volna meg ez az úr, vagy pedig inkább az számított, hogy itt vagy szemből látott, szemtől szembe húsvér emberként, és akkor ez hozta a lehetőséget. Szóval a tanulság szerintem az, hogy valamit tenni mindig kell első lépésként afelé, hogy egy irányt ugye bejelöljünk, vagy az univerzumnak küldjünk egy üzenetet, hogy szeretnénk valamit csinálni itt, meg ott, vagy ebben az irányba, és akkor az univerzum majd küld vissza valami jeleket, vagy valamilyen lehetőségeket mindig, és aztán el lehet dönteni, hogy elfogadjuk, vagy nem. Szóval szerintem ez egy kitűnő példája annak, hogy az ember nem várja otthon a sült galambot, hogy a szájába repüljön, hogy engem nem hívnak, vagy nem történik semmi, vagy nem is biztos, hogy akarom, vagy nem akarom, hanem hogy így kell egy, kilövünk egy pingponglabdát, és akkor az valahogy valaki majd visszaüti.
1: Célba talál-e, vagy nem talál célba. De ezt csináltad mindig, amikor kimentél Olaszországba, akkor is elkezdtél kopogtatni, aztán egyszer csak bejött.
2: Igen, én nagyon proaktív vagyok. Egyébként Amerikában is ezért lett ügynököm, emlékszem, nagyon nehéz Amerikában ügynököt szerezni színészként, és azt szerette bennem, hogy én proaktív vagyok, és ügynököm egy hölgy volt, hogy ő is proaktív volt. Tehát hogy ő felemelte a telefont, és felhívott embereket, és nem várta azt, hogy majd hozzájönnek.
1: Hogyha már arról beszélünk, hogy balatoni filmpiknik, két helyszín, Veszprém és Balatonfüred, ott leszel, te leszel a moderátor, a házi asszony. Milyen filmek lesznek egyébként, amiket mondjuk te vársz, amiket lehet, hogy végig is fogsz nézni. Megdönteni Hajnal Tímát lesz?
2: Nem, azt nem lesz. 2025 márciusa után bemutatott filmek lesznek, ha jól mondom. Egyébként a teljes program nemrég került ki a weboldalra, a webfilmpiknik.hu, illetve Facebook oldal is van, ott is lehet tájékozódni. Én nagyon várom a rajzfilmeket. Egyébként Dargai Attila restaurált műveit, mert még az is lehet, hogy talán a kislányomat is le tudnánk kötni egy pár percre vagy órára. Úgyhogy én azokat néztem ki először. De hát lesz két premier is, a nyitó film Olasz Renátó Minden Csillag című filmje lesz, egy különleges film, a Delesz Pálfi Györgynek is a Tyúk című legújabb filmje, úgyhogy hát nem tudnám felsorolni az összes filmet mindenféle műfajban.
1: A szakma képviselteti magát? Ott lesznek a leghíresebb ma élő rendezők, filmkritikusok, stb.
2: Biztos, hogy nagyon sokan ott lesznek. Ugye hát most van egy ilyen kis billegő rendszer, hogy nem tudják, hogy most ez még a régi rendszer hozta létre ezt a fesztivált, vagy ezek már újak, úgyhogy hát szerintem vezérelje mindenkit a politikamentesség, meg a kíváncsiság, és aki szereti a filmet, vagy szeretne szakmabeliekkel találkozni, az jöjjön el, és kezdjünk egy új fejezetet, és örüljünk annak, hogy vannak szép, jó magyar filmek és új alkotások. Lesz azt hiszem 300 szakmai meghívott, aztán majd én nem tudom, ki az, aki eljön, ki az, aki nem.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Andi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik. Említetted, hogy egyik este történt ott valahol a Balatonnál, hogy akkor pörgetted a Facebookot, beadtad a jelentkezésedet, és hát azt tudjuk, hogy az NFI most átalakulóban van, és hogy most már van időd a kislányod mellett. És hogyha valaki, akkor te szerintem pont alkalmas lennél arra, hogy bármilyen feladatot, a nem tudom, pozíciót az NFI-ben, az új NFI-ben betölts. De mondtad, hogy nem vagy tagja semmilyen szervezetnek, nincsenek ilyen vágyait, hogy akkor.
2: Hát teljes állásban még nem vállalnék semmi ilyesmit, tehát ilyen bejáros munkahelyre nem szeretnék menni, már csak azért sem, mert mi most valójában az életünk nagy részét Bécsben töltjük, a párommal, kislányommal együtt, úgyhogy igazából online tudnék anyagokat olvasni és online dolgozni, de hát inkább talán projekt szinten, vagy ilyen besegítés szinten, de nem főállásban.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, az lényegében, mármint hogy a válasz egyik része benne volt a mondataidban, az iménti mondataidban, hogy akkor veled most egyébként mi újság? Nyár, Balaton, Almádi és Káptalanfüred, vagy Budapest, vagy Bécs, vagy dolgozol még, vagy nem tudom, hátradőlsz, és akkor mentek lángos tenni, meg hinta, hát, játszótér.
2: Van egy szuper életünk, hát igen, így leginkább Bécsben élünk, amikor iskolaidő van, mert a páromnak van két nagyobbik lánya, akik ott élnek és járnak általános iskolába, és mi most így úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni. Viszont olyan tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a párom családjának van egy 100 éves balatoni háza, és oda mehetünk a nyáron, úgyhogy most, hogy pici a kislányunk, másfél éves, most is sokkal kényelmesebb nyára a nyarat ott tölteni, úgyhogy ezért vagyunk Káptalanfüreden, de én megtartottam a budapesti lakásomat, mert ha Budapestre jövünk, akkor ott vagyunk nálam, egyébként éppen most felújítottunk, úgyhogy jöttünk megnézni, hogy milyen lett az eredmény, és akkor mondta Milán a párom, hogy de hát mit fogunk Pesten csinálni 3 napig? Hát mondom, biztos tudunk valami pár dolgot csinálni, hát benyitottunk a lakásba, minden poros, dobozokba, nem találunk semmit, mit hova raktunk, úgyhogy nem a hátradőlős időszak van, közben neveljük a kislányunkat, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Leges legutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, és aztán nem kérdezek tovább. Előfordul majd még olyan, hogy kamerák előtt fog állni Osmert Andi?
2: Biztos. Biztos. Szerintem egyébként lehet, hogy ez csúnyán fogalmazok, hogy ez egy drog, hogy aki egyszer belekóstol vagy elkezdi, az igazából nem szokik le róla. Én nekem volt egy időszakom, amikor besukaltam, és elegem lett, és én nekem ez nagyon jól esett itt a Covid alatt, az a visszaesés, meg az a nyugalom, az a leállás, és akkor nem kellett mindenhova elmenni, meg nyüzsögni, meg nem tudtam nemet mondani sokáig, és akkor ezt a Covid megoldotta, és hát most is, hogy anyuka lettem, most is élvezek egy másfajta életstílust, mert ez nem családbarát, hogy heti 5-6 nap 12 órákat forgasson az ember, ezt köszönöm szépen, megvolt. De elkezdtem újra kíváncsiskodni, meg érdeklődni a filmek iránt, kezdek olvasni, hogy ki mit csinál. Filmeket nézni azért nem annyi időm van, mint régen, de biztos, hogyha lesz egy olyan alkotás, ami engem érdekel, vagy kíváncsivá tesz, akkor fogok újra kamera előtt állni, sőt, várom is, hogy legyen egy olyan szerep, ami megmozgat engem is, meg a rendezőt is, meg a nézőt is, és ami kihívás valamilyen szinten, hogy egy új arcomat mutassam meg. Mert ugye Hajnal Tímával kezdtük a beszélgetést, de hát ez 2014-ben volt, már egy picit változott a karakterem azóta, már nem az aktuális üdvöske vagyok, és szívesen mutatnék magamból mást is.
1: Ilyen nem jutott eszetekbe, hogy megdönteni Hajnal Tímát? 2.
2: Nekem eszembe jutott, képzeld el, és elmentünk, beszéltem a rendezővel, meg a forgatókönyvíróval, hogy 10 éves évfordulóra miért nem csinálunk egy újabb osztálytalálkozót, hiszen az osztálytalálkozók 5-10 évente vannak, és akkor 2024-re meg lett volna a következő évi osztálytalálkozó, és hát így nyitottak is voltak az ötletre, meg tetszett nekik, és aztán sajnos a forgatókönyvírónak lebetegedett, vagy egészségügyi problémája lett, és kórházba került, és akkor az egész úgy egy kicsit így megállt, és abba maradt a gondolkodás. Most már ugye nem aktuális a 10 éves évfordulós osztálytalálkozó. Hát nem tudom, hogy lehetne a sztorit egyébként majd tovább alakítani úgy, hogy a megdönteni Hajnal Tímát az még mindig egy aktuális kérdés vagy vágyálom maradhasson, de szerintem el lehet vinni más irányba is, hiszen nem ez volt a legjobb a filmben szerintem, hanem a karakterek, meg a Bögöcs karaktere volt szerintem a legsikeresebb.
1: A fénye, harcos, a nem gyermeke.
2: Igen, meg az egésznek a humora nagyon jó volt megírva, szóval szerintem ott nagyon jó volt a kémia a színészek között is, úgyhogy szerintem biztos kíváncsiak lennének rá a nézők, hogyha kitalálnának valami jó sztorit köré.
1: Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Mindenkinek én is kívánom, sziasztok!

0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
1: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Európa-bajnoki aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méter vegyes úszásban. Hidegfront érkezik átmeneti lehűléssel.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: A 76-os főúton egy személyautó lesodródott az útról Hagyáros-Börönd és Ozmánbükk között. A 72-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét is. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason Mezőkeresztesnél borult árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikánszerű széllel, özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Egy sporthír. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sakk világában fogunk kalandozni, hogy lehet 12 lépésből vagy kevesebből mattot adni, hogy lesz az ember sakk nagymester, nemzetközi sakk nagymester. Ez is kiderül a következő 60 percben, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mit jelent az, hogy nemzetközi sakk nagymester?
2: A sakkban vannak rangok, és a nemzetközi nagymester az a lehető legmagasabb, amit el lehet érni.
1: Az a fehér király, vagy királynő.
2: Királynő, igen, akár. Igen, tehát ez a legmagasabb rang, amit el lehet érni, és már nem lehet elveszteni. Én ezt egy picit a doktori címhez szoktam hasonlítani, tehát hogy addig tanul az ember, nem mint hogyha utána mondjuk nem, de utána ugye, amikor professzorrá válik, ez a nemzetközi nagymesteri cím. Tehát onnantól gyakorlatilag meghívásokat kap a világba,

0: szempontból hasonlítani, hogy mondjuk egy karate vagy egy tékvandóban ott mondjuk egy fekete övet megszerezni, ugye ott feladatsorokat kell begyakorolni, ami hát szintén elég nehéz, tékvandóztam egy ideig. Tehát nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon sok gyakorlással azért az elérhető. Viszont itt a sakkban, itt nálad erősebbeket kell legyőzni, tehát gyakorlatilag nagymestereket ahhoz, hogy ezt el tud érni. Tehát ha az nincs meg, akkor ugye az nincs. Tehát nem az van, hogy mondjuk betanulni bizonyos dolgokat, hanem konkrétan teljesíteni nálad jóval erősebbek ellen.
1: Nyilván megvan adva ennek a szabálya, vagy le van írva a megfelelő szabálykönyvben, amit a más nemzetközi sakk nagymesterek, vagy a nem tudom, sakk szövetség hozott létre, de hogy akkor az van megírva, hogy nem tudom, hogyha valaki szeretne nemzetközi sakk nagymester lenni, akkor a világ különböző tájairól, pontjairól, nem tudom, 12 sakk nagymestert le kell győznie egy játszmában, 24 lépés alatt.
0: Igen, körülbelül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi úgynevezett élő pontszám alapján vagyunk beosztva sakkozók, amit egyébként élő Árpádról neveztek el, tehát egy magyar találta ki ezt a rendszert még annak idején, és azóta is ezt használják. Ez egy nagyon igazságos szisztéma, egyébként lehet nyerni hozzá, lehet veszteni belőle. Ugye annak megfelelően, hogy az ember mit játszott az adott ellenfél ellen, és ezen kívül úgynevezett normákat kell teljesíteni ehhez a nagymesteri címhez. Vannak alatta levő rangok is, de mondjuk beszéljünk most erről, és ezt kell háromszor teljesíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy versenyen mondjuk megvan, hogy 9-ből 7 pontot kell elérni, tehát mondjuk az egy olyan performance teljesítmény, ami mondjuk egynek felel meg. De ha az nem sikerül, akkor nulláról kell kezdeni a következő versenyen.
1: 9-ből 7 pontot kell elérni. Igen, az egy pont az úgy van, vagy nem tudom, valamilyen arányok vannak. Ez úgy van, hogy ha megnyersz egy meccset, akkor az egy pont.
0: Pontosan, igen, így.
1: Tehát akkor nem úgy van, hogy nem tudom, egy meccsen belül, hogyha azt megnyered egy pont, de hogyha közben alkalmazol bármilyen valakiről elnevezett lépés kombinációt, akkor plusz 2 pont még hozzá, sajnos ha bizonyos nincsen. Időn belül, akkor még plusz 3 pont hozzá, és akkor egy meccsen belül meg is lehet a 7 pont.
0: Nem, akármennyire gyönyörűen játszunk, az egy pont lesz a győzelem, csak így van, igen.
1: De mennyire látsz előre egyébként, Krisztián? Azt szokták mondani, hogy akik nagyon értenek a sakkhoz, azok legalább 12 lépéssel előre látnak.
0: Igen, itt a sakkban nem is az van ezen a mi szintünkön, hogy mennyit, mert tehát vakon is tudunk sakkozni. Tehát 50-60 lépést is látjuk előre, hogyha hogyha szükség van rá, hanem inkább az a nehéz benne, hogy mindegyikből annyira sok lehetőség van, annyi eltérés, hogy azt kiértékelni a végén, hogy mi lesz jó, ugye az nem egy egyszerű dolog. Ezért van az, hogy a sakk szinte az egyetlen olyan logika a játék, amit még ezek a nagyon modern számítógépek sem tudnak kiszámolni végig. Tehát a mostani technológia az ott tart, hogy amikor 7 bábú van vissza, azt tudja kiszámolni végig. Hát, hogy mondjuk mat 85 lépésbe bármit csinál az ellenfél tutira.
1: Neked mennyi volt a legrövidebb? Hány lépésből? Jó, hát mi ha leülnénk sakkozni, én viszonylag amatőr vagyok, nem tudom, néha leülök kis barátaimmal, és akkor lépünk kettőt, és akkor nagyon örülünk neki, de hogyha amatőrrel játszol, akkor nem tudom, 8 lépésen belül megvan amat.
0: Hát ezért ez nagyon attól függ, hogy ez az amatőr mennyire amatőr, és hogyan sakkozik, mert ugye azért már az amatőrök sem olyan rosszak, hogyha mondjuk éppen van bizonyos betanult sémájuk. Mi ezt nem így szoktuk igazából számolni egyáltalán. Egy döntő világbajnokságon a leggyorsabb győzelmem az 7 lépéses volt. Az azért olyan ritka, és egy elég rangos indiai ellenfél ellen, tehát az ami most így eszembe jutott a kérdésed alapján.
1: 7 lépés egy ilyen nemzetközi bajnokságon, azt mondtad. A 7 lépés az mennyi idő alatt történik meg? Az megvan 5 perc alatt, 3 perc alatt körülbelül.
0: Igen, ez nagyon gyors volt, ez ilyen 10 perc alatt. Igen. 10 perc alatt volt, de hát nyilván ott egy megnyitási csapdámba beleesett, és akkor ez így történt, igen, mert nyilván is egy nagyon komoly felkészült játékos volt, aki azóta szintén már nemzetközi nagymester lett.
1: A megnyitási csapdámba beleesett, ezt használtad. Mit jelent az, hogy megnyitási csapda? És még mielőtt erről beszélünk, ugye alapvetően rengeteg féle ilyen urbánus legenda van, hogy akkor hogy lehet, hogy szabad sakkozni, mik az alapvető szabályok. A lépéseket nyilván mindenki ismeri, aki foglalkozik a sakkal, hogy akkor ezzel lehet, nem tudom, alakban lépni azzal, csak egyenesen a királynővel szinte mindenféle úton lehet lépni. Na de hogy a kezdésnél 2 bábú lép, vagy 1 bábú lép, mert ilyen is van, meg olyan is van, mind a kettőt hallottam.
0: Hivatalos szabályok szerint egy bábú lép, igen. És a megnyitási felkészülés az azt jelenti, hogy ez a megnyitási csapdámba beleesett, hogy vannak úgynevezett megnyitások már, hogy azok a kezdő lépések, és nyilván a rengeteg adatbázisban összegyűjtött játszmák alapján már azért vannak kialakult vonalak itt az elmúlt több száz év játszmái során, és gyakorlatilag ezekből építünk megnyitási repertoárt, ezeket alkalmazzuk, és ezeket játsszuk a játszmákban is meg.
1: ez a megnyitási repertoár, vagy szeá,

0: válasz, vagy nem tudom, begyakorolt lépések a meccs elején. Én, hogyha sakkozom, és akkor most elárulom az egyik legnagyobb titkomat, akkor kb. Mindig ugyanúgy szoktam nyitni, persze két bábúval, és úgy váltogatom, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon csinálom azt meg. Nyilván, aki profi sakkozó, az nem mindig ugyanazt csinálja, hogy akkor kiteszi a nem tudom milyen betűnél a gyalogot, és aztán utána még a futót hozzá, hanem hogy azért számtalan kombináció létezik.
1: Igen, de az eleje az nagyon jól alkalmazott. Én is annak a híve vagyok, hogy általában ugyanúgy úgy szoktam kezdeni, hogy tehát ha valamit elkezdek tanulni, elemezni, akkor próbálok ahhoz ragaszkodni. Szerintem ez úgy igazán a profi hozzáállást, mert ugye hát azért tanuljuk, hogy ugye azt játsszuk utána. Tehát, hogy mindig valami mást játszani, az nem annyira az én világom olyan szempontból. Később aztán úgyis már kijön az a rész, amikor véget ér a felkészülés része a játszmának, és akkor ugye hát kezdődik az úgymond saját fejből való kreatív játék, de hát addig érdemes követni a felkészülésünket.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, saknagymester, nemzetközi saknagymester, egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagy mesterül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szia Krisztián.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy akkor hogy lesz az ember nemzetközi sok nagy mester, meg már megnyitási ceremóniáról, mármint hogy játszma, vagy csak parti megnyitási ceremóniáról beszélgettünk, hogyha az ember nemzetközi sok nagy mester, vagy profi módon sakkozik, akkor hogy áll neki egy mesnek úgy, hogy akkor matra megyünk, és akkor minél hamarabb azt el kell élni, vagy egyszerűen csak menjünk a játékkal, aztán majd előbb-utóbb elérkezünk a játszmának ahhoz a pontjához, amikor már eszembe jut, nem tudom, 10 perc után, 15 perc után, hogy akkor na most már itt az ideje azokat a lépéseket betenni, vagy bábukat behúzni, amiből mat lesz.
3: Természetesen profi szinten azért nem lehet olyan könnyen nekiugrani az ellenfélnek, mert ugye hát ő is tudja ott a védelmeket az ellen, hanem stratégiailag fel kell építeni a játszmát. A profik felkészülés azt jelenti, hogy egyrészt az otthoni felkészülés, de hogyha a játszmá, konkrét játszmára készülünk, akkor megnézzük az ellenfelet, mit játszik, és annak megfelelően megpróbáljuk követni a vonalakat.
2: Így fel kell készülni az ellenfélből, mint egy, nem tudom, futballmérkőzésen, hogy akkor megnézik az edzők meg a csapatnak a tagjai, hogy akkor mit játszott a nem tudom milyen meccsen az ellenfél. Ugyanezt meg kell nézni neked is. Nem elég az, hogy ismered az összes lépés kombinációt is, pontosan tudod, hogyha valaki lép valamit, akkor arra te mit kell, hogy lépj?
3: Hát olyan nincs esetben, hogy összes lépés kombináció. Tehát nagyon sokat edzünk, nagyon sokat gyakorlunk, de hát ez egy végeláthatatlan dolog, tehát ez rengeteg, és igen, érdemes felkészülni az ellenfélre. Tehát az a profi szemlélet, ahogy már így említetted. Ugyanúgy, mint a fociban így van, megnézzük, hogyan játszott eddig az ellenfél, stratégiailag, milyen a stílusa, és hát, hogy konkrétan az elején azért mégis miket szokott játszani.
2: Nagyon régóta benne vagy a sakkvilágában. Volt már olyan, nyilván volt, de hogy hány, vagy ki, akiből felkészültél, leültél elé, és aztán azt mondtad, hogy hát ezt eddig nem csináltad, tökre meg vagyok lepődve, nem erre készültem.
3: Természetesen, tehát ez is része annak, hogy meglepetést okoznak, esetleg én okozok neki meglepetést. Ezt nem olyan egyszerű egyébként mérlegelni, hogy mit érdemes, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy milyen jó, hogyha én meglepem az ellenfelet valami újjal. De ugye hát, ha meglepem, az azt jelenti, hogy valamelyest azzal magamat is meglepem, mert kitérek abból, amit eddig szoktam, tehát nincs akkora gyakorlatom benne, úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű történet. Én nem vagyok egy olyan meglepős típus, hanem én inkább a sajátjaimhoz szeretek ragaszkodni, és azt mélyebben tudni.
2: Behoztam az imént a focit, mint hogy ott is van felkészülés. Hogyha arról beszélünk, hogy edzés, akkor a focisták elmennek a, nem tudom, edzőterembe, és akkor mindenféle súlyokat emelgetnek, meg futnak, meg nyilván labdás edzés, pályán edzés, felkészülési mérkőzések, stb. Stb. Egy sakkozó, vagy nemzetközi sakknagymester esetében. Hogy néz ki a felkészülés, az edzés? Kiteszed otthon a, nem tudom, 12 sakktáblát, és akkor magaddal játszol szimultán, vagy eljársz a ligetbe sakkozni az ott sakkozókkal, vagy hogy edz egy sakkozó?
3: Nem, hát már nagyon régóta ez ugye számítógépen zajlik, tehát elemző programok segítségével, sakkprogrammal ott építjük a repertoárt minden szempontból, ott követjük a világeseményeit, a játszmáit, tehát ezek gépen zajlanak természetesen. Edző nélkül is, edzőtáborban, otthon, tehát ezt így kell elképzelni.
2: Az edző mit csinál egy sakkozó esetében? Ott ül melletted, és hogyha nem tudom, rosszat nyomnál az egérrel, akkor rákoppint a kis pálcájával a kezedre, hogy ne, másikat, vagy hogyha rendes bábút tennél arra, akkor megfogja a kezedet, és inkább erre tegyed rá kezedet.
3: Ez maximum gyerekkorban gyermekkorban mondható el, később azért nem, mert az edző ő lehet gyengébb játékos is már, mint a tanítványa, tehát hogy ez nem feltétlen, azonban nekem is vannak világklasszis tanítványaim is, hanem az eddigi tapasztalatainkat adjuk inkább azzal át, valamint segítünk kialakítani ezt a repertoárt, útvonalat, irányvonalat neki, és aztán majd ő maga megjátsza azt szépen a versenyen.
2: Csak számítógépen történik az edzés? Nincs olyan, hogy klasszik analóg módon előveszed a sakktáblát? Van még egyáltalán sakktáblád?
3: De kirakjuk táblán is természetesen néha, csak már akkora mennyiség, hogy mindent nem lehet, de néha úgy elhúzogatjuk örömmel a táblánál is saját fejből, igen.
2: Neked hány sakktáblád van otthon, ha egyáltalán?
3: Hát természetesen van azért, hát talán 10 körülbelül. Aha.
2: Mindenféle sakktáblák vannak, vagy mindenféle kinézetű bábukat meg anyagból készítenek. Vannak tök jól kinézőek üvegből, elefántcsontból, stb. Meg lehet venni az akármilyen bucsúban 500 forintért a nagyon szép sakktáblát, mindegyikkel lehet játszani. Neked ilyen különlegességek vannak egyébként?
3: Vannak természetesen. Üvegsakot azt általában így ajándékba szoktam kapni még annak ide, mint a polgármester fogadót, stb. versenysakkon edzünk, persze. Tehát ilyen szép faragotton általában.
2: Ha azt veszük, hogy sakk játszma, akkor azért sokféle létezik. Leültök ketten egymással, és akkor lejátszátok. Vagy van ugye, amikor rapidban tolni kell, vagy van olyan, hogy nem tudom, körmérkőzések vannak, minden egyes ilyen sakk szekcióban részt veszel?
3: Igen, értem, hogy mire gondolsz. Tehát ha a versenyeket csoportosítjuk, akkor van olyan, hogy ez a körmérkőzés, ezek ilyen zárt versenyek, és vannak nyílt versenyek, ahol nagyon-nagyon sokan részt vehetnek, és akkor úgy sorsolják ki pontok alapján, hogy ki kivel kerül össze. Tehát én voltam versenyen, ahol mondjuk 750-en is voltak. Mm. Tehát, hogy azért az elég sokan, és hozzád hasonlóakkal kerülsz általában össze. Nek megvan ennek is a sorsolásnak a szisztémája, és ezen kívül vannak az időbeosztásos kategóriák, amit említettél. Tehát nyilván a normál az a klasszikus, az a nagyon hosszú játszma, ami akár 7-8 órás is lehet, tehát elhúzódhat nagyon, és vannak a gyorsabbak, az a rapid, az maximum 30 perces, és van a blitz vagy schnell, más néven azok meg a villámgyors játszmák.
2: Tük-tük-tük-tük, sakmat kész.
3: Igen, az egy kicsit más, nyilván a hivatalos, ahol nagymesternek lehet lenni, meg ilyennek az a klasszikusra vonatkozó.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: kint felnő leszek.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
4: Szia, köszönöm szépen.
3: Nagyon sokat beszélgettünk sakról, meg edzésről, meg bábukról, meg táblákról, meg számítógépről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy neked hogy jött az életedbe a sakk. Klasszik módon, nem tudom, édesapád, nagypapád 5-6-7 éves korodban leültetett, hogy akkor most megmutatom neked, hogy a lóval ellalakban kell lépni. A királlyal csak egyet lehet, viszont azt bármilyen irányba. Szóval, hogy jött a sakk az életedbe?
4: Egy ilyen teljesen véletlenszerűen 5 éves voltam, óvodás még, amikor apukám vett egy számítógépet. De ugye abban az időben még nem voltak ilyen fejlett okos telefonok meg ilyenek, ugye az 1994-et írunk.
3: Akkor te 89-es vagy.
4: Igen. Voltam, pontosan, így van. És ott a játékok között volt sakk is, de még nem volt Windows rajta, meg ilyenek, tehát sakk meg a passziánc, ez a kettő volt rajta, és nekem ez nagyon tetszett, tehát a sakk győzött. De ezt úgy kell elképzelni, hogy én hazajöttem az óvodából, és megállás nélkül estig játszottam a géppel. Tehát a szüleim ott nem nagyon értették, hogy ez a gyerek nem normális, vagy mi történik, hogy miért nem megy kijátszani a többiekkel, inkább sakkozik a számítógépen. De hát nyilván ez volt nekem az előnyöm, hogy valahogy ez nagyon megtetszett, és ugye ezáltal, hogy rengeteget gyakoroltam, nagyon sikeressé is váltam elég gyorsan.
3: Csak úgy játszottál, vagy tanultad a sakkot, hogy akkor a számítógéppel, a programmal, de meg kellett tanulni, tehát hogy hiába vitték haza azt a bizonyos számítógépet, attól te még nem tudtad, hogy nem tudom, a királynővel, vagy a futóval, vagy a bástyával hogy lehet lépni.
4: Autodidakta módon tanultam meg a szabályokat, mert ugye a számítógép nem engedett szabálytalanul lépni, tehát ott az automatikusan ugye ez így kialakult, és akkor utána persze látták a szüleim, hogy hát állandóan sakkozni akar, akkor még nem, senki nem tanított, apukám kezdett el egy kicsit tanítani utána, és elvitt egyesületbe. És gyakorlatilag így kezdődött az egész.
3: Elvitt egyesületbe, ott kiderült, hogy akkor ez a srác ért hozzá utána, hogy jöttek az első gyerekversenyek, junior versenyek.
4: Pontosan, első gyerekversenyek, 8 évesen már magyar bajnok voltam a korosztályomban, és hát akkor már látszott, hogy ezt ugye érdemes komolyan is csinálni, és akkor hát több edző is felfigyelt rám, és gyakorlatilag 9 évesen már a Paksi Atomerőmű csapatába kerültem, ahol egy újabb edző kezdett el foglalkozni velem, és gyakorlatilag így indult és folytatódott a karrierem.
3: Így indultál neki a felnőtt életnek? 15-16-18 éves korodban azt mondtad, hogy engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy sportoló, profi sakkozó legyek, nem akarok magasépítő mérnök lenni, nem akarok bútorasztalos lenni, semmi.
4: Igen, ez ilyen érdekes, mert ugye kiskorban vagy fiatalkorban ezen még az ember úgy nem gondolkodik, vagy én nem gondolkodtam legalábbis, hanem tetszett, és akkor nyomassuk. Aztán később ez kialakult, hogy ugye ebből megélni is meg lehet, nem is rosszul, és akkor hát miért ne azt csináljam, amit szeretek.
3: És azt is csinálod a mai napig.
4: És a mai napig azt így van, igen.
3: Elég régóta benne vagy már. Hova lehet tovább menni? Nemzetközi sakknagymester lettél. Innen van még valami fölfelé? Nem tudom, innen már csak az van, hogy akkor te írod majd a szabálykönyvet?
4: Természetesen mindig van feljebb ugye az élőpontszámoknak köszönhetően. A rangokban ez a legmagasabb. Egy ideje már nem vagyok aktív versenyző, ugyanis ezt ezen a szinten nem lehet együtt csinálni, hogyha az ember mást is tevékenykedik, tehát tanítványai vannak. Egy idő után elkezdtem edzőként ajánlatokat kapni Ázsiából, Amerikából, és fokozatosan erre így átálltam. És most már ilyen üzleti stratégiai előadásokat is tartok cégeknek. Az amerikai Google volt a legelső egyébként, aki megkeresett egy ilyennel, most már Magyarországon is több nagyvállalatnak és cégnek tartok ilyeneket.
3: A későbbiekben majd beszélünk erről, hogy ez mennyire járul hozzá stratégiai gondolkodáshoz, mert nyilván, hogyha az ember sakkozik, akkor stratégiailag, logikailag másképp gondolkodik, vagy kicsit alakul a világlátása. Viszont még maradjunk egyelőre annál, hogy belekerültél ebbe a világba. Nemzetközi sakknagymester lettél. Elértél mindent, amit el lehetett érni, és akkor egy ponton túl pedig már jött az, hogy akkor nekem tanítani kell gyerekeket?
4: Mindig bennem volt az érzés, hogy a tudásomat én szeretném átadni. És vannak feltörekvő lelkes fiatalok, nagyon nagy örömmel segítem őket. Tehát ez az érzés így bennem volt, és amikor konkrétan is már megkerestek ilyennel, hát ez mindig örömmel örömöt okozott a számomra.
3: A sakkozóknak az emlékezete az állítólag csillagos ötös. Tehát, hogy vissza tudják idézni azt, hogy nem tudom, 35 évvel ezelőtt, amikor a Garry Kasparov játszotta valakivel, 12. percben a 48. lépésnél éppen a valamit nem tudom hova tette valóvá, és akkor a következő lépése megvoltam. Eznek neked is megvannak?
4: Igen, a logikai memóriánk nagyon-nagyon fejlett, és ugye ezt az élet egyéb területen is elég jól tudjuk alkalmazni. A logikai memória azt jelenti, hogy ugye kötjük valamihez, tehát most nyilván a telefonkönyvet nem lenne olyan könnyű megtanulnom. Nyilván alapból persze jó memóriám van ezáltal, hogy nem azért, mert most én egy zseninek születtem volna, vagy bármi, mert szó sincs erről, hanem maga az élsporttal annyira kialakult ez, annyira fejletté vált, hogy igen, tehát elég jól. Most, hogyha mondok egy személyes példát, középiskolás voltam, magántanulóként végeztem, és fél évente vizsgáztam, de akkor már annyira elfoglalt voltam, hogy nekem egy fél éves vizsgára tantárgyanként ilyen 20 perc jutott körülbelül. És ez nem okozott problémát, kitűnő tanuló voltam így is.
3: És visszaemlékszel az összes saját meccsedre, játszmádra?
4: Hát azt most nem mondom, hogy az összesre, de nagyjából igen. Tehát valahogy szóba kerül, akkor szinte az összesre, igen. Tehát valahogy szóba kerül valakinek a neve, vagy a játszma alapján, akkor azonnal emlékszem rá természetesen, igen.
3: Amikor lejátszotok egy meccset, akár nyersz, akár vesztesz, akkor utána még leülsz, és nem tudom, utána 3 órán keresztül elemzed, hogy hol rontottad el?
4: Hát ha nem is egyből, de természetesen persze. Tehát az elemzés az a része az egésznek, igen.
3: És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a negyedik lépésben a bástyával kellett volna inkább a H2-re lépni, és akkor onnantól az összes többi másfél óra másképp alakult volna.
4: Valami ilyesmi, igen. Nyilván ezen a szinten ez nem olyan egyszerű, mert ugye ott azért eléggé megfontoltak vagyunk már, tehát az azért ritka, hogy a játszma után egyből, hogy nem ez kellett volna, hanem az alaposabb elemzés mutatja ki általában.
3: Fogott bábúval lépni kell, ilyen van az urbánus közegben, ez nálatok is van?
4: Persze, hát ez szabály, nem fogdozzuk össze a figurákat, amit megfog, azzal lépni kell, így van.
3: Olyan nincs akkor, hogy nem tudom, odalépsz valahová valamelyik bából, inkább mégis a másikat szeretném, ezt visszateszem, jó?
4: Olyan nincs, igen.
3: Ezt a gyerkőcök szokták.
4: Igen, ott előfordul, igen. Előfordulhat, igen.
3: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Virtual Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Köszönöm szépen.
1: Meg a kedvenc bábud egyébként. Még mielőtt rátérünk a logikai stratégiai gondolkodásra, meg annak a fejlesztésére, mindenkinek van, aki sakkozi kedvenc bábúja, amivel a legjobban szeret lépni. Neked mi az?
2: A huszár. Természetesen. Hát mert az a legérdekesebb, legkülönösebb.
1: A királynőnek van a legnagyobb ereje.
2: Az a legértékesebb természetesen, de ha már ugye a kedvenc figurát kérdezed, akkor az a huszár. Azzal lehet a legjobban betrükközni másokat.
1: Egyébként igen. A másik pedig az, ami szerintem ilyen zsákutca bábú, és persze annak is nagyon nagy ereje van, de hogy a bástyám, az szerintem ilyen zsákutca bábú, mert hogy azt hiszed, hogy annak milyen ereje van, és tényleg van ereje, de olyan nehéz bárhova oda jutni vele, és tényleges erőt kifejteni, vagy úgy pakolni, hogy bármennyire is ott áll a második sor szélén, mind a két oldalon, szerintem az nem adja azt az erőt, mint amit az ember hisz benne.
2: Hát az elején nem, mikor még állnak előtte. Aha. Aztán ahogy nyílik ki az állás, azért az erősödik fel. Általában ezekre a gyorsan mozgó figurákra az jellemző, futóra is például. Tehát nyilván, ha zárt az állás, tehát a gyalogok össze vannak tolva, akkor nem igazán erősek, mondjuk egy huszárhoz képest, ami ugye átugrik mindenfélét. De utána azért felerősödnek ezek, igen.
1: Igen, akkor nem örül az ember, amikor be kell áldozni, hogy akkor mentse az akármi mást.
2: Hogyne, így van, igen.
1: Na, arról már beszéltünk, hogy a sakk egyébként fejleszti a logikai, stratégiai gondolkodást. Az ember elkezd másképp gondolkodni, másképp tekinteni a saját életére, és a saját, nem tudom, hétköznapi élethelyzeteire. Még inkább egy cégvezető. És állítólag már vannak olyan vonalak a különböző nemzetközi nagy cégeknél, hogy a vezetőknek ilyen sakk továbbképzés van.
2: Stratégiai képzés, igen. Ez úgy kell egy kicsit elképzelni, én 14 éves voltam, amikor játszottam egy versenyjátszmát, és közben jött egy ilyen gondolat, hogy ez egy olyan jó dolog ez a sakk, hogy szerintem ez sokkal több annál, mint hogy a versenyzők játszanak csak egymással, tehát milyen jó lenne ezt tovább vinni a mindennapi életre, az üzleti életre esetleg. Azóta egy könyvet is írtam már erről egyébként, ahol 7 fejezeten keresztül mutatom be, hogy mennyi mindenre jó az üzleti életben például a sakk, és valóban elkezdtem meghívásokat kapni nagyvállalatoktól, cégektől is, ahogy a munkatársait tréningezzem meg a vezetőit a sakk logika gondolkodásával.
1: De úgy, hogy akkor játszotok sakkot, megtanítod nekik ezt a, nem tudom, kicsit advanced-abb, tehát hogy nem alap szinten játszott sakkot, hanem mindazt, amit te csinálsz, amit a profik játszanak, ennek egy ilyen, nem tudom, lecsupaszított változatát, tehát hogy a játékból kiindulva próbálod meg őket, vagy a gondolkodásmódból kiindulva
2: a gondolkodásmódból, mivel ugye ők nem profi sakkozók, hanem egyértelműen a gondolkodásmódjukat fejlesztem ezzel, így tehát ez picit úgy kell elképzelni, hogy valami üzleti példát hozunk, hogy mondjuk egy befektetés, hogy csinálta ezt a, mit tudom én, Bill Gates, most csak egy példát mondok, és ezt én sok példákon keresztül bemutatom, hogy ezt hogy kell elképzelni ott. Tehát ez nem egy sikerreceptet kell elképzelni ezzel, hanem egy picit olyan, mint egy önfejlesztés, hogy ő majd ezt a gondolkodást át fogja vinni a saját bizniszére, de mondjuk az élet egyéb területeiről ritkán venne ilyen jellegű példát, mint a sakk gondolkodásával.
1: Hogy jött a könyv ötlete, Krisztián?
2: A könyv ötlete egyszerűen a brandépítés kapcsán jött, hogy
1: a saját branded építése, vagy a sakk, vagy a stratégiai gondolkodás?
2: A sajátom kapcsán, és láttam, hogy ilyet nem nagyon csinál senki az egész világon, ilyen jellegű dolgot, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet.
1: Az csak egyszeri villanás térben és időben, hogy írtál egy könyvet, vagy itt az ideje most már, hogy annyi mindennel foglalkoztál, meg annyi mindenem vagy túl, itt az ideje esetleg egy következő könyvet írni.
2: Ez egy ilyen egyszeri volt most még. Azt mondom aztán, hogy mit hogy az élet, azt meglátjuk egyelőre, most nincs ilyen tervem még.
1: Ha az ember elkezd kicsit tudatosabban gondolkodni, akár a sakkból kifolyólag, stratégiailag, logikailag, az egyébként az élete minden területére kihat, nem?
2: Pontosan. Én azt a példát szoktam erre mondani, hogy ugye abban mindenki egyetért, hogy konditerembe jó járni. Ugye? Tehát az egyszerűen jó a testünknek, nem azért, mert most annak azonnal hatása lesz. Ugye az jó, ha valaki nem jár, az azért, mert vagy nem akar rá költeni, vagy ideje nincs rá, vagy bármi, az biztos, hogy jó. Akkor nem kéne ugyanezt csinálni az agyunkkal is, ami ugye az egész testünket irányítja? És ugye hát mi mással, mint a sakkjáték, ami az egyik legösszetettebb.
1: Az van, hogyha egy kicsit távolabbról nézem ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy az ember alapvetően ugye gondolkodik az agyával. Itt a stratégiai, logikai gondolkodás. Na de hát érző lények vagyunk, és nem mindig a józanész alapján hozzuk meg a döntést, a megfelelő vagy nem megfelelő döntést, hanem néha szívből, lélekből. A kettő nem biztos, hogy találkozik egymással, hogyha szívből döntök, az nem biztos, hogy logikai stratégiai.
2: Igen, ez a legnehezebb igazából a versenysakban is, és ez az, ami a sakkjátszmát is nagyon sokszor eldönti, hogy most a logikai vagy emocionálisan döntsünk, mert ugye a sakk is kiszámíthatatlan, tehát nem lehet végig kiszámolni ugye a legtöbb helyzetet, hanem amit érzünk, hogy valószínűleg jó lesz, és valamelyest ki tudjuk számolni, vagy próbálunk előre számolni, azt fogjuk választani. Hát ugye az életben is nem egyszer így van, tehát hogy információ hiány mellett kell viszonylag jó döntéseket hoznunk, és viszonylag gyorsan.
1: Hát ez az élet minden területén, minden egyes döntésnél így van, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő információ, megfelelő számú vagy mennyiségű információ, és meg kell hozni a megfelelő döntést.
2: Pontosan, így van.
1: Az adott körülmények és rendelkezésre álló információk alapján. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Krisztián, azt mondtad, hogy már nem vagy aktív játékos, de sakkozol még.
2: Természetesen, persze, csak most ez a versenyzés, saját versenyzésem, ez átfordult, hogy a tanítványaimat segítem.
1: A tanítvány az mit jelent egyébként? Gyerkőcök, fiatal felnőttek, vagy bárki mehet?
2: Nekem minden korosztályban is szinten vannak tanítványaim, tehát a kezdőtől a világklasszisig, és a 4 évestől 90 évesig.
1: De kit figyeltél? Kire néztél fel? Ki volt a legnagyobb példaképed, amikor benne voltál, nem tudom, 18-19-22 évesen a sakkvilágában?
2: Hát az én...
1: Ez még a Kasparov időszaka egyébként.
2: Igen, el is árultad a választ egyből. A Kasparov volt nekem a példaképem, aki azóta is annyira ugye humble módon, tehát alázatosan áll a sakkhoz, hogy ő volt, akit minden szempontból próbáltam így követni.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, te szoktál még ilyeneket csinálni? Nem tudom, hogy kimész a ligetbe a kis sakktábláddal, vagy nem tudom, bármilyen rendezvényre, és akkor ott lehet vele sakkozni egyet?
2: Rendezvényen lehet találkozni velem, igen. Augusztus 29-e egyek az lesz a következő, valamint szeptember 26-án a Polgár Juditnak a Világ Sakkfesztiválján is egyik előadó leszek.
1: Vele játszottál valaha? Polgár Judittal?
2: Elemző társa voltam 6 évig. Versenyen nem kerültünk össze, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
1: Ki a leghíresebb, akivel valaha is játszottál? Most ha azt mondod, hogy Kasparov, akkor itt leteszem a mindenemet.
2: Nem, ez egy elég vicces történet, mert ugye hát elvileg a Kasparovval kollégák vagyunk, mert mindketten nemzetközi nagymesterek vagyunk, viszont a legnagyobb élményem vele kapcsolatban, hogy egyszer lefotózkodhattam vele. Úgyhogy azért a nagymesteri szint után is vannak még szintek. Egy grúz olimpiai első táblás, aki a legnagyobb ellenfelem volt, és ráadásul sikerült őt legyőznöm egyébként, aki egyébként a Kasparovnak volt az edzője többek között. Az majd Parasvili nevezettű egyébként.
1: Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló, a vasárnapi programajánló következik. Most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére Agatha Christie vidéki bűntények 12 rejtély Dél-Angliából című könyvét hoztam el. Agatha Christie-t ugye ezernyi szál fűzte a vidéki Angliához, de még a kis Agathát a vásárok, a regatták és te a délutánok foglalkoztatták. E történetek szereplőit leginkább a bosszú, a pénz és a hatalom. De lehet bármilyen gonosz a főgonosz, ugyanis ott vannak detektíveink, többek között Hercule Poirot vagy éppen Miss Marple, akik megoldják ezeket a gyilkosságokat, rejtélyeket, büntényeket, stb. És mindig happy end a történetek vége. Én nagyon-nagyon szeretem Agatha Christie-t, úgyhogy elhoztam ezt a könyvet mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a tehetséges, énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina új lemeze, a Serd. Erről beszélgetünk ebben az órában, tarts velünk ma este is.
0: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a tehetséges, énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina új lemeze, a Serd. Erről beszélgetünk ebben az órában, hát köszöntelek a stúdióban, szia!
1: Én is köszöntelek téged, és nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, még mielőtt itt belemegyünk az új zenei anyagba, menjünk vissza az időben, és mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mikor döntötted el, hogy te zenész leszel. Ez a szerelem honnan jön?
1: Igen. Melyik történetet meséljem?
0: Igen, ahonnan te ezt eredezteted.
1: Igen, picit ilyen furának érzem ezt a kérdést egyébként, mert valahol ez mindig egy ilyen, a környezetem számára is valahol egy egyértelmű dologként volt kezelve, hogy így a színpadra engem érdemes így felrakni, mert hogy így komfortosan érzem magamat ott, és akkor tényleg bármilyen intézménybe jártam, ott mellém szegődött egy önjelölt mentor, aki tényleg segített az utamat, hogy előadóként egyre magabiztosabb legyek. Uh-huh. Ezt azért mondom el mindig, mert ez biztos, hogy egy alapvető élménye volt az én zenészségemnek, hogy azt éreztem, hogy van egy külső megerősítés, és nem mindig csak a belső motivációra kell hagyatkozni. Uh-huh. Ez felnőttként lett egy nagyon nagy, vagy kapott nagyobb szerepet a belső motiváció, amikor már nyilván a megélhetés is egy kérdés, hogy az ember milyen irányba menjen. Igen, hát végül aztán a konzervatóriumba, amikor a Bartók Béla konzervatóriumba a jazz tanszakra jelentkeztem, akkor azt tudtam, hogy annak adok egy esélyt, mert olyan barátaimtól, akiknek a szavára nagyon adok, mondták, hogy tényleg olyan a tanári gárda, hogy tőlük igazán érdemes tanulni, úgyhogy ezt mindenképpen még érdemesnek gondoltam, hogy abba az irányba elmenjek, de hát addig is még így énekes dalszerzőként én azért munkálkodtam, de hát igen, az nagyon jó volt, hogy a konzit végül megcsináltam, mert ott kaptam meg igazából az első olyan kollégáimat, akikkel végül is a zenekar alapítás irányába is elmentünk. Fantasztikus koncerteket köszönhetek annak, hogy végül igen, a konziba kerültem, és hát a mai napig a baráti társaságomnak a hatalmas része az, hogy ez a konzis társaság, vagy hát Lakatos Ágnes énektanárnővel, hát mindenki tanult nála. Uh-huh. Tehát most is például csinálunk egy ilyen improvizációs kórust, és ott is a lányokkal igazából az a közös bennünk, hogy mindenki az Áginál tanult énekelni. Szóval az, hogy olyan emberekkel is vettem magamat körül, akik zenészek, az is sokat segített abban, hogy közösségnek a részének érezze magamat, és mert egyébként szóló előadóként ez főleg egy nagyon magányos dolog tud lenni, hogyha az ember csak egyedül zenél.
0: És hát akkor most fókuszban ez az új zenei anyag, és én ugye új, első, friss, nagy lemeznek tituláltam, amire te mondtad, hogy hát nem teljesen nagy lemez, de azért figyelj csak, ez egy komoly zenei anyag. És te hoztad össze, Serd a címe, mesélj róla. Mi volt az inspiráció? Kezdjük ezzel, aztán majd építkezünk.
1: Szuper. Igazából amikor a hangfoglaló program induló előadói pályázatátban díjazott lettem, vagy mentorált lettem, akkor én nem egy kész albummal, a album ötlettel mentem, hanem az volt előttem, hogy nekem ez az év arról fog szólni, hogy akkor megírom az első nagy bemutatkozó lemezemet, és tekintve, hogy én egy egyszergitáros előadó vagyok, ezért ez volt a fejemben, hogy akkor megtisztelve ezt a korszakot, akkor csinálok egy egyszergitáros éneket.

0: így maga mögött hagyja a jó családi állapotát, meg a jogi egyetemet talán, és elmegy Alaszkába egy ilyen természetvédelmi területre, és akkor ott egyedül fog túlélni, és ez a menekvés vágy, ezzel nagyon tudtam rezonálni, de az ő történetének végül is a tanulság az nagyjából az, hogy ő végül ezt tragikus körülmények között ott életét veszíti, mert nem tud egyszerűen egyedül magának minden körülményt megteremteni, és a naplóját, amit ír, abban ez a sor található, hogy happiness is only real when shared, a boldogság csak akkor valódi, hogyha megosztható, vagy hogyha megosztjuk másokkal, és én ezt végül is egy ilyen ajándéknak tekintettem a barátnőmtől, hogy ez szóba került annál a beszélgetésnél. Arra gondoltam, hogy ez a mondat, ez nekem jelent annyit, hogy akár egy egész albumot ennek szenteljek. Ja igen, és ez is volt bennem, hogy tudtam, hogy koncepcióalbumot szeretnék, tehát valami, azért én így keresgéltem fontos mondatokat az életemben, de valahogy ez volt a legerősebb, amire azt gondoltam, hogy nekem is magamat érdemes emlékeztetnem. Az lett végül is a koncepciója az albumnak, hogy ennek a mondatnak minden szavához rendeltem egy dalt, és megvizsgálni, hogy az, aki a boldogságot kapja, vagy aki a boldogságot adja, vagy hogy miért, hogy egyáltalán miért zárkózunk el, miért vágyunk arra, hogy megosszuk, miért vágyunk arra, hogy eltűnjünk. Szóval ezt az egész gondolatkört járja végig az album.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban a tehetséges énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina új lemeze, a Serd. Erről beszélgetünk ebben az órában. Egyébként nyilván egy alkotónak mindegyik dal kedves, nekem egyébként a Real és az Only volt a kedvencem. Emeled a kezed,
1: ez
0: miért?
1: Az.
0: Mesélj, jaj, egy kicsit. Jó. Mesélj egy kicsit. Ez jó válasz?
1: Hát azokat én is nagyon kedvelem, de igazából nagyjából... Más miatt jó. Hát a Real-lel kezdenék, amihez videóklipet is készítettünk. Az különösen kedves projekt lett számomra, mert GM barátom is hát hozzáadta bőségesen a saját kreatív energiáit. És tényleg, ami a fejemben meg így hallottam, hogy meg lehetne valósítani, az ő legalább annyira, hanem jobban beletette a saját részét, úgyhogy nagyon, igen, hát illetve az egyik kedvenc Mary Oliver versem lett annak végül is a refrénje, vagy hát annak a dalosított verziója, tehát nem konkrétan, de hogy azok a képek nagyon, nagyon kedvesek számomra. Az Only-nak meg azért örülök, mert CD-s az autónk, és akartam egy olyan számot, amire jó vezetni. És szerintem olyan lett. Én nagyon, már gyakoroltam, jelentem mindenkinek, hogy nagyon jó rávezetni.
0: Na majd kipróbálom én is. Éppen mondtam, hogy megyek innen az autószervizbe, úgyhogy majd kipróbálom. Mi volt a legnagyobb kihívás neked a lemez elkészítésében? Ez csak úgy most eszembe jutott, hogy így első nagy zenei anyag, mire emlékszel vissza úgy, hogy basszus, ezzel megszenvedtem.
1: Hát a Sárközi Dina, szörnyű vele dolgozni, tényleg, az brutális. De nagyon megnehezítettem a magam dolgát, mert ezeket annyira fel tudom fújni, annak ellenére, hogy amúgy ez tényleg egy nagy dolog szerintem minden embernek a debütáló anyaga, meg hát önmagában, hogy milyen hátszeret kapott, és hogy akkor ennek így meg kell felállni, meg hogy nem tudom, hogy a tanáraimra ne hozzak szégyet, meg ilyenek, de nekem ez egy nagy ilyen önismereti út volt, hogy hogyan kell fenntarthatóan zenészként élni, úgyhogy egyébként mondjuk lehet, hogy van valami polgári munkád is mellette, meg na igen, hogy produktív előadónak lenni, ez egy, hát nem véletlenül most 29 évesen írom meg a debütanyagomat, mert eddig szorongtam.
0: Szóval, most lettél szabad.
1: Hát igen, és azt gondolom, hogy alig várom, hogy most már ennek az időszaknak vége legyen, mert irányítanám a csápjaimat más projektekre, hogy legyenek új dalok, legyenek új anyagok. Én is, de hát Baranyi Bencét hadd üdvözöljem innen is, és mondjak neki nagyon-nagyon sok köszönetet. Ő a dobosom, ővel adtuk fel, ő producer, vagy hát így közösen produceráltuk meg, hogy hogyan szóljanak a dalok, beleraktuk össze a szerkezetet, szóval innen is nagyon-nagyon köszönöm neki.
0: Ami eszembe jutott, nem tudom, lehet, hogy ketté bontom ezt a kérdést. Az egyik az, amit még mikrofonon kívül beszéltünk, hogy van itt egy nagyon különleges dal, ahol te nem németül, nem magyarul, nem angolul énekelsz, hanem beduin.
1: Suahili.
0: Egyrészt ez, hogy ez honnan jött, a másik pedig, hogy nyilván konziba jártál, de honnan jött ennyire világzene, jazz, ez honnan jött neked, hogy ennyire szereted?
1: Csak annyi, hogy a konzi amúgy az jazz tanszak volt, szóval, hogy igen, nem a Mozart és a Schubert között kezdtem el én beduinul énekelni. Hát a világzene, én egy ilyen nagyon, nagyon játékos embernek tartom magamat, szörnyen unalomba tud ejteni mindenféle egyszerű zene. És egyszerűen muszáj folyamatosan valamivel stimulálni az agyamat, hogy ez a játékosság, akkor érzem magamat igazán életben, és a jazz az egy tökéletes terep erre, és mert úgy elegyíti ezt az ilyen ösztönös játékosságot, ami egyébként azt gondolom, hogy az afrikai népzenében is jelen van, a poliritmia, elegyíti egyébként ezzel az európai klasszicista, már pedig mi kottát írunk, és kottából fogunk írni, és rendesen lesznek a szólamok, és zeneileg kifogástalan lesz, vagy hát zene elméletileg, összhangzattanilag. Ennek a házassága az én fejemben a jazz, és ezt csak üdvözölni tudom, ezt, hogy ebben én is kivegyem a részemet. Azt is tudom mondani, hogy amúgy gyerekkoromban sok Richard Bonát hallgattam, ő volt talán az első, aki így ezt az afrikai zenét a jazzzel keverte, szóval, hogy azt hiszem, ő egy ilyen meghatározó előadó
0: a
1: számomra abban, hogy végül is milyen zenéket szeretek írni. Ez teljesen a legtöbbször egyébként, hogyha valami dallamot improvizálok, akkor is ezt veszem észre, hogy inkább ilyen világzenei az ösztönösen, ami jön belőlem, kevésbé ilyen tradicionális jazz motívumok jönnek. De hát azért azt is próbálom tanulni, hogy nem mindig csak ilyen nyenyergés legyen.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Igen, ajándék az egész, már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész vagy,

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Tüzesen süt leszól. Ma este fókuszban a tehetséges énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina új lemeze, a Serd. Na de, Suaheli!
1: Suaheli, hát én egy Hildegard von Bingen dalt szerettem volna, ugye ő egy latin középkori apáca, az ő versét szerettem volna megzenésíteni, de mert arra gondoltam, hogy hát az még, hát azért latinul, ki énekel latinul, na.
0: A Szent Efrém, nem?
1: A Szent Efrém. Hát egyébként meg Rosalia szerintem, ő most pont lehet. kihozott egy ilyen általa inspirált. De azt végül elvetettem, mert arra gondoltam, hogy azért ő egy nagyon komoly nő volt, és biztos nem örülne, hogy én ilyen afrikai csinadrattává alkotom az ő szent versét. Pedig az egy nagyon mókás volt, egy szentről szólt az a dal, aki miatt itt táncolnak az égben az angyalok. És
0: ez egy tök jó kis szöveg lehetett, gondolom.
1: Mert szerintem az eleve a zene az ilyen. Uh-huh. De igazából azt kell tudni, hogy ez a dal, ennek a dalnak a témája, ami egy egyszerű nóta, már megszületett nekem tavaly nyáron. Én ezt tudtam, hogy ebből szeretnék valamit komolyabbat csinálni, mint hogy csak a szekrényben vagy a fiókban maradjon, és egyszerűen az angolt is ledobta, és a magyart is ledobta, és azt éreztem, hogy ez egy spanyol, ez valamilyen spanyol nyelven kellene megszólalnia, de nem beszélek se spanyolul, se semmilyen latin nyelven, se latinul, nem beszélek szuahéliül sem, de a stúdió felvétel napján, amikor én bementem, hogy én ezt elénekel összedalt, a ChatGPT-t megkérdeztem, hogy nagyjából halandzsául ez a szöveg illik rá, és milyen olyan nyelv van, akár afrikai, akár valamilyen latin nyelv, amin valami megszólalhatna, és nem hiszitek el, de ez a szöveg, ez azt jelenti, hogy gyertek, barátaim, most mindenki énekel. Eldobtam az agyamat, és mondtam a Bencének, hogy ez a szöveg, ezt fogom most énekelni, és akkor ott begyakoroltam, hogy hogyan tud kijönni. Lehet, hogy lehetne picit gördülékenyebb, vagy hát igen, nem, biztos van akcentusom szuahéliül, na, de hogy...
0: Kigondolnád, de figyelj.
1: De hogy egyszerűen, hogy ez, hát, és többször megnéztem, hogy biztosan ezt énekelem el. Hát, hogyha van szuahéliül beszélő kedves hallgató, akkor majd megírhatja kommentben, igen, hogy jó-e vagy sem.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este még pár percre fókuszban a tehetséges énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina új lemeze, a Serd. Na hát, egy kicsit legyen fókuszban. Most, ha jól tudom, augusztus 21 a Magyar Zeneháza.
1: Bizony.
0: Nem tudom, mit árulhatsz el, de mesélj egy kicsit erről. Izgulsz-e már? Készülsz-e már? Mi lesz itt?
1: Készülünk.
0: Bonzáj. Suaheli bonzáj.
1: Nagyon jó lesz. Hát ugye több két részből fog állni az album, vagy hát a maga lemezben mutató, vagy hát igazából mondhatom azt, hogy három részből fog állni, mert az album maga csak hat dal, és hát a 90 perc az vagy azt választhatjuk, hogy háromszor eljátszuk egymás után, de...
0: Figyelj, ha működik, akkor simán.
1: Vagy jazz előadók részén mindenki szólózik.
0: Jó ötlet.
1: De igen, de aztán hát egy annyira csodálatos csapat mondott igent az én felkérésemre, hogy ezt a lemezbemutatót megcsináljuk, akik mindannyian jazzzenészek. Ugye először is lesz Baranyi Bence dobon, a Pap Tomi lesz nagybőgőn, a Fehér Melissa lesz szaxofonon, Horváth Otond lesz gitáron, és Guerrero Vas Paula lesz a mesélő, illetve Szabó Gergő lesz a billentyűn, és most visszatérve Paulára, ugye mesélő és vokalista, tehát mivel angolul írtam meg ezt az albumot, viszont nekem ezzel közlési szándékom volt az összes szöveggel, ezért mindegyikre csinálok magyar átiratot, amit picit ki is bővítek, és hogy tényleg átjöjjön az albumnak az üzenete, ezért mindegyik dalnak a szövege az magyarul is el fog hangozni a dalok között, aminek a Paula barátnőm, színész barátnőm lesz a hangja, szóval ez lesz a maga az album bemutató rész, és mivel ők mindannyian a zenészek, egyébként jazzzenészek, és nekem is ugye jazz a hátterem, és ki fogok hozni egy kis rövid jazz albumot is, ahol jazz standard repertoár, vagy hát a szívemhez közel álló jazz standard repertoár is el fog általunk hangozni, ezért azt is előadjuk, illetve én még egy pár saját korábbi egyszergitáros dalomat, illetve ilyen lúpos akusztikus, vagy hát vokális a kapella szerzeményemet is elő fogom adni, és ebből fog állni, és nagyon készülünk, és nagyon várjuk, és már alig van hátra.
0: Pár nap. Még egy záró kérdést engedj meg nekem. Egy kicsit tekintsünk a jövőbe. Nagyon-nagyon nagy lépés ez a lemez. Biztos, hogy nagyon izgulsz a koncert miatt is, de hogyha egy kicsit a jövőbe nézünk, akkor merre halad ez a zenei projekt? Elégedett vagy-e? Vannak-e ötletek a jövőre vonatkozóan? Mesélj egy kicsit.
1: Azt hiszem, hogy én meg fogom várni, vagy hát most azon fogok dolgozni, hogy egy következő anyagot összehozzak, tehát hogy legalább legyen még legalább 6 szám a tarsolyomban, amit aztán a következő második albumban ki tudok hozni, és utána indulnék el ilyen turnéra, hogyha ezt lehet nevezni, mert hát vannak ugye a korábbi zenekarom, a Parvaró val is vannak dalaink, de azt érzem, hogy dolgoznék, hát vagy hát bennem van, és nyilván fogok dolgozni még más anyagokon, és hogy amit turnéra viszek, azt lehet, hogy már ezzel a frissebb anyaggal vinném, úgyhogy a zenekari, a Sárközi Dina zenekar szerintem maximum jövő nyáron lesz megint hallható, és hát egyébként meg mondom, van egy kicsi figyelemzavarom, és ezért mindenféle projektekbe próbálunk beleásni. Múltkor egy gitáros és egy fuvalás kedves barátommal próbálgattunk ilyen kortárs klasszikus darabokat átírni. Csinálom ezt a Circle Singing Budapest improvizációs kórust, amire szintén próbálkozunk azzal, hogy abból is legyen hangzó anyag, szóval most arra nagy figyelmet fordítok, hogy az a projekt is menjen. Úgyhogy próbálok írni és előadni.
0: Ez a tökéletes végszó. További nagyon-nagyon sok sikert. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy még találkozunk majd akár idén, vagy akár a jövőben.
1: Én is. Nagyon szépen köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában a tehetséges énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina volt a vendégem, akivel új Serd című lemezéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a tehetséges énekes, dalszerző és gitáros Sárközi Dina volt a vendégem, akivel új Serd című lemezéről beszélgettem. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Itt ül már velem szemben a stúdióban az az előadó, aki nem csak a zenei színpadokon, hanem a táncos színpadokon is megmutatta már nem egyszer, nem kétszer a tehetségét, sőt trombita órákra is járt pár évtizeddel ezelőtt. Vastag Csaba velem szemben a stúdióban.
2: Hát szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Tényleg volt ilyen, hogy trombita óra?
2: Igen, nagyon nagy öröm itt lenni egyébként, mert emlékszel ilyen dolgokra is, én meg már így nagyon ezeket elfelejtettem, de valóban trombitán kezdtem annak idején, kiskoromban, a zeneiskolában, ez volt az első hangszer, amit kipróbáltam, és onnan el is tanácsoltak elég gyorsan, sajnos. Mert azt mondták, hogy nem fér bele a szám a trombitába. Ugyanakkor a szám volt, mint most, csak a fejem volt kisebb, és aha, a fejem nőtt hozzá. Kiskoromtól kezdve, hogyha átküldtek tubára, de a tuba az, nem tudom, a kedves hallgatók tudják-e.
1: A legnagyobb.
2: Hát az nagyobb, mint mi ketten együtt véve kb. És nem akartam egész életemben egy olyan hangszerrel járkálni, ami nagyobb, mint én. Úgyhogy tubára aztán végül is nem jártam.
1: De most akkor azért gyúrtad ki magad, hogy elbírd a tubát, hogyha esetleg visszatérnél?
2: Igen, ez egy fontos szempont volt mindenképpen fontos volt, hogy nagyobb hangszer, hogy a zongorát is tudjak vinni magam, hogyha akarok. Igen.
1: Szóval trombita nem lett belőle, viszont éneklés lett. Méghozzá oly módon, hogy állítólag te azt gondoltad, és majd foglalkozunk a későbbiekben a legújabb dallal, aminek magyar és angol nyelvű verziója és hozzátartozó videoklip is született, de most még egy kicsit révedezzünk a múltban. Szóval azt mondtad állítólag mindenféle versmondó versenyek mellett, hogy akkor az éneklés az neked jó, és akkor te azt majd saját magadnak megoldod.
2: Igen, több oka is van. Egyrészt nem beszéltem mindig ilyen gyorsan, mint most, és régen még értették az emberek azt, amit beszélek. És versmondó versenyeken valóban nagyon-nagyon eredményesen szerepeltem kiskoromban, csak aztán elvitt a társadalom heve, és emiatt én picit így begyorsultam, és nehéz visszalassítani, hiszen olyan sok dolgunk van, hogy igyekszem belesülíteni minél több információt egységnyi időbe. Ugye ez a mai világnak egy ilyen kis ragadványa szerintem mindannyiunkra. Az éneklés, illetve a vokál része az meg úgy jött, hogy a zenekarban punkzenekarunk volt annak idején, mint szerintem sokak mások ezzel kezdték, mert viszonylag egyszerűbb egyébként elkezdeni ezzel a stílussal, és aztán a többiek mondták, hogy üvöltözni minden hülye tud, ezért legyen az énekes a Csabi, mert úgyse ért semmihez. És akkor mindenképp akartam valamit csinálni, és mondtam, hogy akkor oké. Nagyjából így indult az egész, és akkor kiderült, hogy jobban kiabálok, mint hogy azt gondolták, és ők meg jobban gitároznak, mint hogy én gondoltam, és egy tök jó zenekar lettünk.
1: És zene közben, vagy éneklés, vagy kiabálás közben mentek az akrobatikus rock'n'roll mozdulatok, vagy az egy teljesen másik vonal volt az életedben?
2: Nagyon hasznos volt egyébként az a táncos dolog, így körülbelül 8 éves koromtól kezdve tánccal foglalkoztam aktívan. Az azt jelenti, hogy hétfő, szerda, péntek edzés, hétvégén meg verseny, és ebbe hát országos szintre jutottunk el. Volt országos első helyezésem is a táncpartneremmel együtt. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, azért is, mert egyrészt sport, és az a gyerekeket szerintem jobban a földön tartja, vagy jobban kordában tartja, és nem olyan könnyű jelző lenni, hogyha sportolsz. Másrészt meg egy tök jó társaság volt, illetve megtanultam ezáltal csapatba gondolkodni, és megtanultam ezáltal valamilyen szinten dramaturgiába gondolkodni, hogy hogyan néz ki egy jó produkció. Szóval nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak.
1: Ez akrobatikus rock'n'roll volt, vagy Rocky, vagy mit csináltál? Az akrobatikus rock'n'roll.
2: Igen.
1: Ez az, amikor dobálni kell a lányokat, és aztán utána elkapod fejjel lefelé, hátad, pörgeted.
2: Jó esetben elkapod. Ez igen az, amikor azt látod, hogy a lányok röpködnek mindenfelé, és mindez ilyen tök könnyűnek tűnik, de nagyon sok munka van abban, mint általában mindenben, ami könnyűnek tűnik, hogy ez így is látszon.
1: Mindig is jelen volt a sport az életedben, most kicsit kijövünk ebből az akrobatikus rock'n'rollból, de hogy veled kapcsolatban olyat nem lehet olvasni, hogy te bármilyen más sportban elmerültél volna, hogy fociztál volna, kézilabdáztál volna.
2: Ja, kézilabdáztam.
1: Volt az életedben?
2: Kézilabda volt sokáig.
1: Veszprém is rác vagy.
2: Igen, ezért Veszprémben nehéz nem kézilabdázni, mert alapvetően mindenkinek az a kérdés, hogy a kézilabda mellett mit csinálsz még, mert ezt mindenki kipróbálja, vagy mindenki egy potenciális utánpótlásnak számít, 0 éves korától kezdve mindenkit figyelnek. Az úszás nem ment, a focit nézni szeretem, bár jó kapus voltam egyébként, valószínűleg a kézilabda miatt, nagyon jó labdaérzékem volt, és hát pingpongba is jótam, tehát elég sok sportot elkezdtem és csináltam középszinten, de a tánc volt az, ami országos, aztán pedig európai szintre is eljutott nálam egyébként.
1: Hogyha visszatekergetjük az időkerekét, mindenkinek megjön az esze valamikor, nem tudom, 13, 14, 15, 16 éves korában, és akkor kialakul benne egy ilyen gondolat, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Mint ahogy tudjuk, te előadó művész lettél, énekes lettél, meg mindenféle ilyen filmes színházi megjelenéseid vannak, énekelsz alapvetően, de hogy egyébként, amikor így rájöttél arról, hogy valamit kell majd kezdenem magammal 18 éves korom után, akkor mi volt a fejedben? Vastag Csabi, mi szeretett volna?
2: Az érdekes, mert orvos akartam lenni egyébként alapból, és azért mindent meg is tettem különben, tehát ezt már kiskoromtól kezdve most is egyébként érdeklődéssel figyelem, és most is nagyon sok ilyen kutatást olvasok, mert nagyon sok mindennel foglalkozom, ami kicsit ilyen biológiai dolog, de már középiskola elsőben tudtam az egész gimnáziumi biológiai anyagot, aztán negyedikben meg már az egyetemit is nagyjából, szóval ebben valóban elmerültem, és nagyon pici választott ettől, hogy orvos legyek. Most is csodálom az orvosokat egyébként, és nagyon érdekelnek a kutatások.
1: A család mit szólt hozzá, hogy ezen a kicsit bohémabb úton indultál el, és énekes lett belőle?
2: Nyilván ezeknek senki nem örül. Nyilván ez nem egy olyan dolog, amit így alapból támogatottnak számít egy családban szerintem, mert most nem csak azért, mert alapvetően eszenciális része a bulizás, és ezáltal a hajnali hazajövés, aztán ilyen. Tehát ez nyilván egy szülőnek valószínűleg nehéz végignézni. De amit a legjobban segítettek nekem anyukámék, az volt szerintem, hogy nem akadályoztak, és a nem akadályozás már teret adott annak szerintem, hogy tudjak ezzel foglalkozni. És látták, hogy ezt szeretem, nem akarták elvenni az örömemet szerintem, és ezzel segítettek a legjobban. Aztán

0: legközelebb máshogy, és ehhez ugye le kell ülni, el kell mélyülni, szóval, hogy ezek sajnos okot adnak az ilyen típusú éjszakázásra. Illetve mondom, nagyon nehéz összekeverni azt, hogy mi szórakozást viszünk az emberek életébe, és nem baj, hogyha az ember közben úgy jól érzi magát, de van egy jó aránya és módja ennek. Tehát, hogyha te jobban bulizol, mint a közönség, az nyilván nem annyira jó. Például.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes előadó művész. Kicsi szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vastag Csabi, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Én is köszöntök mindenkit, sziasztok.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között akrobatikus rock'n'rollal, meg kézilabdával, meg trombitával, meg tubával, stb. Kapcsolatban. Forduljunk rá a zenére az elmúlt évtizedekben, amióta te feltűntél, és most nem a punk zenekarra gondolok, hanem arra a bizonyos tehetségkutató műsorra, amikor megismert téged az ország, bár előtte már volt egy másik, a Popdarálóban is ott voltál.
2: Igen, most így tényleg jól jöttem hozzád, mert egy nem is gondolok így bele, hogy mik voltak a múltban, és egy nagyon jó kis nosztalgikus dolog ez most. Igen, az első tévéműsor, amiben zenével foglalkozhattam végre, az a Popdaráló című műsor volt. Ez egy hihetetlen jó időszak volt, hogy ki tudtam magam próbálni úgy, hogy nem volt még olyan nagy tétje, de aztán mégis fontos volt, amit csináltam. Tudtam nagy zenekarban gondolkodni végre. Ez egy nagyon-nagyon sokat adó időszak volt, és itt már ugye az előbb említett bulizás egy picit megmaradt privát dolognak. Aha. Tehát, hogy nyilván az ember, amikor először csinál zenekarokat, akkor integrált része vagy a bulinak, és a közönség részeként te is tulajdonképpen 14 évesen elhiszed magadról, hogy te vagy a Michael Jackson, és aztán ez a időszak, ez már ilyen 20 éves koromban volt, itt már rájöttem, hogy nem én vagyok a Michael Jackson, hanem saját magamat kell megtalálni, illetve itt már hallottam magunkat először józanul, és rájöttem, hogy hihetetlen szarok vagyunk, úgyhogy valamit muszáj rajta dolgozni. Amúgy ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos fordulópont volt, mert nagyon sok ilyen zenekart nézek meg most is, amikor járok koncertekre, akik még nagyon élik ezt, és hihetetlenül benne vannak, és inkább maguknak zenélnek, és rá kell jönni, hogy nem feltétlenül csak magadnak zenélsz. Nyilván az is fontos, hogy magadat mutasd meg, és add ki magadból azt, ami benned van, de alapvetően mindent a közönségért csinálunk, és nekik kell jónak lennie. És ez egy nagyon fontos fordulópont, amikor az ember rájön arra, hogy ezt igazából kinek csinálja. És ez a műsor nagyon hasznos volt ilyen tekintetben, hogy egy professzionális tévés közegben a Magyarország akkori legprofesszionálisabb zenekarával tényleg csak köszönni tudok mindent. Onnan egyébként Berkes Gábor volt a zenei producere műsornak.
1: És a kis Berkes?
2: Igen, és utána az ő barátsága nagyon fontossá vált számomra, nagyon köszönöm azóta is azt, hogy a barátomnak nevezhetem, és írtunk csomó olyan dalt, amik később rákerültek már fontosabb lemezeimre is.
1: Azért pörgettem vissza az időkerekét ennyire, vagy hoztam be ezt a topikot, hogy Popdaráló, aztán utána pedig X-Faktor, amit ugye megnyertél, még a tesóddal is párbajoztatok. Ott volt sírási rívás egyébként, mert kiejteni őt azért az nem annyira jó.
2: Igen, inkább nekem volt rossz szerintem, mint neki, mert ő már picit szerintem amúgy is úgy elege volt belőle, vagy nem tudom, hogy úgy elérte azt, amit akart, inkább így mondanám, de az, hogy az én kezem által kellett neki, vagy úgymond az én hozzájárulásom kellett ahhoz, hogy ő hazamenjen, az nekem nehezebb volt mindenki. Tehát igazából ő vigasztalt engem az, ami kicsit vicces, de tényleg így történt.
1: Na és akkor itt fordulok rá arra a topikra, ami miatt behoztam ezt, ez pedig az, hogy megszületett a legújabb dalod, ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk. Az eddigi munkásságodat ismerjük, és nem tudom, hogy megnéztem, meghallgattam az angolt is, meg a magyart is, a cím az, hogy Apa,
2: igen.
1: És az angol címe pedig az, hogy Mirror, de hogy számtalan dal született az elmúlt években, és nem tudom, hogy ez egy érettebb, más jellegű Vastag Csaba, mint amit eddig hallottunk, vagy egy tök más vonalon szeretnél elindulni, mert szerintem ez kicsit, mintha más lenne, mint az eddigi élet.
2: Igen. Egyrészt köszönöm, hogy átnézted az egész életemet, és hogy ez lett a végpont, ez egy zseniális szerkesztői dramaturgiai húzás volt, tényleg köszönöm. Ugyanis igazad van, valóban összefüggenek a dolgok, és nyilván egy csomó időnek el kell telni ahhoz, hogy az ember meg tudjon fogalmazni olyan fontos dolgokat, amiket közelebbről nézve még nem tud. Ezt most jobban kibontom, hogy mindenkinek világos legyen. Hogyha van egy problémád, és túlságosan, és pont benne vagy ugye egy probléma, amikor benne vagy, akkor általában nagyon nagynak tűnik, és mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. És kell hozzá idő, meg tér, hogy ettől kicsit el tud távolodni, kicsit meg tud nézni messzebbről, egy másik perspektívából, és jobban meg tud fogalmazni, és szavakba tud önteni. Ehhez kell szerintem a legtöbb idő egyébként, és ezért jó, hogy ezt így végigmondtuk egyébként, nem tudtam, mi a célod, de most már értem az életpályámat eddig, mert valóban minden kellett hozzá, hogy ezt meg tudjuk így fogalmazni. Picit érettebb valóban, de picit gyermekibb is szerintem, mint az eddigiek, és mindenképpen őszintébb. Szóval nem, mint hogyha eddig az emberek az őszinteségi foka szerintem mindig pont az aktuális, de az én mostani aktuális őszinteségi fokom az előzőekhez képest, amikor azt hittem, hogy őszinte vagyok, mondjuk egy olyan 300%-kal erősebb. Tehát most sem, ez tényleg lenyúltunk a legmélyére, igyekeztem semmit nem elhallgatni, és semmit nem megszépíteni, és azt hiszem ez erről szól, és ez egy szép dolog.
1: Eddig is voltak olyan dalok Vastag Csabi által, vagy Jó voltából, amik azért ilyen mélyebb megfejtést húznak maguk után, a bátorság, az őrizd az álmod, stb. Stb. Számtalant mondhatnék. És azokban is megvolt a megfelelő mondandó, azoknak is megvan a mélysége, de ez tök más.
2: Én mindig szeretem, hogyha, nem az, hogy mindig szeretem, mindig ragaszkodom hozzá, hogy valami fontos üzenet is legyen benne, mert lehet csak simán dolgokat is írni, és nem ítélem azt, aki ezt csinálja, mert nyilván ez ennek is megvan a helye, hogy a dalok 99%-a a nyárról, meg a szerelemről szól, vagy arról, hogy nincs nyár, és nincsen szerelem, ezt mindenki tudja, és egy totálisan 100%-os sikerrecept egyébként, hiszen mindenki volt szerelmes, és mindenki lesz, és mindenki elmúlik, és aztán megint újra lesz, és aztán jön a nyár, aztán múlik. Szóval ez egy örökre működő téma, csak mert már annyi sok ilyen dalt írtunk, és annyira sokszor foglalkoztunk ilyen úgymond közhelyesebb témákkal, hogy igyekszünk a zenekarral mindig valamiféle fontosabb társadalmi üzeneteket megfogni, valamennyire dacolva azzal a ténnyel, hogy tudjuk, hogy nyilván akkor ez valószínűleg nem a legnagyobb fesztiválsláger lesz egyébként, tehát nem kémcsővel írjuk a dolgokat, hanem üzenettel.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes, előadó, művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, ami nagy.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Szia, én is énekes, köszöntök mindenkit, sziasztok.
1: Megszületett a legújabb dalod, angol és magyar nyelven. Foglalkozzunk ezzel a következő percekben, és aztán hallgassuk is majd meg a dalt. Méghozzá oly módon foglalkozzunk vele, vagy kezdjük azzal, hogy egy ilyen topikhoz hozzányúlni. Az Ákos foglalkozott azzal, hogy az édesapjáról írt egy dalt. Külföldieknek is van egy-kettő, de ez topik, ez olyan mélyre kell menni, meg annyira ki kell tárulkozni, hogy ez bátorság kell, és most egy másik dolgot idézem, hogy az ember meg tudjon fogalmazni mindenféle olyan gondolatokat, amik egyébként egy ilyen családi kötelékből kiindulva megszületnek.
2: Ha megnézed ezt a vonalat, akkor az Oránnak is van egyébként ilyen dala, és pont ez most jó, hogy ezt is eszembe jutottad, de ezeket általában senki nem 12 éves korában írta, hanem mindig kellett hozzá valamiféle érettség, amikor annyi idős leszel, amennyire már emlékszel, hogy az apukád is már volt. Tehát én emlékszem apukámnak a 40-es éveire, mert akkor is voltam annyira a tudatomnál, és nem véletlen, hogy ezeket a témákat kb. Az ilyen korban szokás szerintem megírni, mert nyilván a cipőjében jársz, és nyilván jobban megérted a döntéseit, és amiket esetleg korábban vitattál, azokat már felnőttként jobban megérted, és megkérdőjelezve azt, hogy vagy inkább kérdését éve magadnak, hogy te mit csinálnál a helyében, rájössz, hogy alapvetően semmit, mert ugyanazt tudnál csinálni. Egy nagyon bonyolult gyerek voltam egyébként, meg egy nagyon érhetetlen gyerek voltam szerintem, mindamellett, hogy próbáltam nem rossz gyerek lenni otthon, de a világ minden másik szinten én az voltam, és valóban nem volt velem egyszerű. Szóval szerintem akkor jönnek el ezek a dalok, és akkor jön ez a fajta őszintesség, amikor rájössz, hogy nincsen igazad valamiben. És nagyon rossz dolog, amikor rájössz, hogy nincsen igazad, mert szembe jössz magad az autópályán, és ez egy nagyon rossz érzés. Viszont felszabadító is, mert rájössz, hogy alapvetően nincs is igazság, hanem csak emberek vannak, akiknek vannak személyes dolgaik, amiket meg lehet érteni. Szóval nem akarok mélyebbe belemenni, nincsen sok időnk, de hogy mindenkinek megvan az igaza, igazából ez a lényeg, és a szeretet a legfontosabb közös pont lényegében egy családban.
1: Menjünk vissza a dal keletkezéséhez. Ahhoz, hogy egy ilyen dal megszülessen, ahhoz milyen élethelyzetnek kell lennie?
2: Hát egy keserves, nagyon rossz élethelyzet. Egyébként a legszebb dolgokat szerintem ezek a élethelyzetek hozzák, amikor az ember valamiben nagyon szenved. Nyilván a vidámabb dalok nem így születnek, de ezek akkor nézel magadba ennyire, amikor már kötelező vagy, amikor már kénytelen vagy, amikor muszáj van, amit megoldanod, és van egy olyan hatalmasnak tűnő probléma, amit nem tudsz semmilyen irányból sem megközelíteni, akkor gondolkozol ezen 7 nappal átéve, és hát nem mondom, hogy a dal volt a megoldás, de a dal mindenképpen segített abban, hogy például apukámnak megmutattam már megjelenés előtt, a klippet is megmutattam, a dalt is a megírása közben, hogy nehogy véletlenül valami olyan legyen benne, ami neki nehéz, vagy sértő, vagy ilyesmi, de úgy láttam, hogy bármit írhattam volna bele, mert erre ő is legbelül vágyott talán.
1: Magamból indulok ki, én egy ilyen kicsit romantikusabb, szentimentálisabb pasas vagyok, hogyha egy ilyen családi kapcsolatról kell dalt írni, és összeszedem a gondolataimat, megmutatom az édesapámnak a dal születése közben, az éneklés közben, a fataromnak a reakciói közben, én nekem ott potyognának a könnyeim.
2: Hát, igen, persze, ezek nagyon nehéz pillanatok, és hozzátenném, hogy nekünk mindig volt egy ilyen jellegünk a zenekarunkra, hogy többnyire női rajongóink voltak. Tehát amikor elkezdtem az X-Faktor után, akkor volt egy koncertem, ahol 100-an voltak, és egyetlen egy férfi volt a helyszínen, és megköszöntem, azért voltak 100-an, mert 100 fős volt a helyszín. És megköszöntem az egyetlen férfinek, hogy eljött, és hogy tök jó, hogy úgy, hogy nem égő Vastag Csabi koncertre járni, és mondta, hogy ja, csak a feleségemet hoztam egy egyházáról, mert hogy nem volt jogosítás. Szóval, hogy általában nekünk női rajongóink szoktak lenni, mert tök szép dolog, és nagyon tisztam a nőket, és köszönöm, hogy eljönnek a koncertjénk, de mégis volt egy ilyen belső vágyakozásunk arra, hogy talán egy kicsit ezt az arányt javíthatnánk. És érdekes módon semmilyen darunk nem hozta azt, hogy a férfiak is odafigyeljenek a zenei munkásságunkra, viszont ezt a dalt most pont tegnap néztem meg a YouTube-on a nézettség adatait, és több férfi nézi, mint nő. Szóval nagyon érdekes.
1: Hogy született a dal?
2: A hogy ezt most még gyorsan miatt bezárjuk, ezt el akartam igen. pont mondani, hogy azért is van két verzió belőle amúgy, mert mi az összes dalunkat alapvetően angolul írjuk meg, tehát minden dalunknak van valahol egy angol verziója valamelyik fiókban, amelyiket a kedves közönség ismeri magyarul, biztos, hogy van egy angol verziója. És ez ugye azért van, mert a legtöbb zenekar úgymond kamu angollal írja a dalokat, hiszen nem tudsz előtte szöveget írni rá. És ez is egy ilyesminek indult, viszont túlságosan jól sikerült az alap angol szövege, és nem sok munka kellett hozzá, hogy ki tudjuk kanyarítani egy viszonylag értelmes angolul is az üzenetet jól átadó formára, és ezért úgy voltunk vele, hogy akkor ezt most kiadjuk angolul is, illetve lehet, hogy korábbi dalainkat is visszahozzuk majd még angolul, vagy a későbbieket, hogyha már azok is megfelelnek, akkor angolul is megjelentetjük. Igazából nem túl sok plusz munka, viszont lehet, hogy megértés szempontjából nagyon sokat tesz hozzá, mert el tud jutni többekhez, illetve angolul könnyű fogalmazni is, ezt biztos sokan tudják, hogy egy egyszerűbb nyelv egyébként, mint a magyar ezerszer, és általában a zené is jobban szól vele, tehát a zenében is.
1: Hogy született a dal? Csak te vagy benne, többen ültetek le?
2: Nagyon sokan. Egy ilyen dalnak a megalkotása az mindig el szoktam egyébként mondani, hogy köszönöm szépen, hogy az emberek engem dicsérnek, de ez nem az én eredményem, nem csak az én munkám gyümölcse. Vigarnival csináltuk a munka oroszlán részét, illetve Somodai Tomi barátommal, aki egy korábbi zongorista barátom, már gyerekkoromból az egyik legjobb barátom volt mindig is. A szöveget pedig nagyon sokan, hát azt nem is tudom, írtam én is egy nagyon durva szöveget, jött a Müller Péter Sziámi is írt bele. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy Ardinak, a Vigalinak a felesége, Pribelszki Norbi, tehát itt sokan ötleteltünk bele, és nem azért, mert az ember magától nem csinálná meg, hanem azért, mert én nem vagyok annyira, hogy mondjam ezt a szót, nagyképű, hogy azt gondoljam, hogy ezt majd én egyedül meg tudom fogalmazni. Tehát én csapatban gondolkodom mindig, és a focit gólra mérik. Az a fontos, hogy a legjobb gól szülessen a hálóba, és van olyan, hogy mások jobban kimondják helyettel, amit te nem tudsz kimondani. Úgyhogy ez egy ilyen koprodukció. Négyen írtuk igazából a szövegét, és mindenkinek van benne nagyon-nagyon sok hasznos sora.
1: Ez a Kultúrfitness, tehát itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes előadó művész, akinek megszületett a közelmúltban a legújabb dal, a kettő verzióban. Az angolnak az a címe, hogy Mirror, a magyarnak pedig az a címe, hogy Apa. Itt az ideje, hogy meghallgassuk tehát a legújabb dalt, magyar verzióban. Jön Vastag Csabi legújabb dala, a címe az, hogy Apa.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Az imént hallgattuk meg a legújabb dalát, a címe az, hogy Apa, még egyszer köszöntelek, de jó.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Beszéltünk valamikor egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt arról, hogy milyen gondolatok mentén fogalmazódott meg benned ez a dal, vagy jött a dalnak a szövege, hogy mit gondolsz az édesapádról, az apa-fiú kapcsolatról, és akkor azért mondom ezeket, mert a dalnak, az angol verziójának a címe, pedig az is valami ilyesmit használtál, ilyesmit mondtál, hogy úgyis az ő cipőjében fogsz majd járni. Uh-huh. A dalnak az angol címe az, hogy Mirror.
2: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogy lényegében az édesapád leképeződése vagy. Belenézel a tükörbe, és őt látod.
2: Hát tulajdonképpen így, ez hozta a dalt amúgy alapvetően, tehát hogy álltam a tükörbe, meg ültem a széken, és láttam, hogy pontosan úgy támaszkodok a kezemre, mint hogy apukám, pontosan úgy néz ki a kezem, mint apukám, meg pont olyan fejet vág, mint apukám. Tehát egyszer csak azon vettem magam észre kb. Egy másfél-két hónapig, hogy minden, amit csinálok, az igazából apukám. És ezért lett az angol verziónak a címe az, hogy tükör, mert tényleg az ember a tükörben a saját magán keresztül igazából az apukáját látja viszont, vagy legalábbis én az apukámat látom viszont. Illetve, hogyha ő benéz a tükörbe, akkor lehet, hogy ő is látja magában engem. És ez is meg van fogalmazva mind a magyar, mind az angol verzióban. Szóval ez egy tükör az embernek saját magának is lényegében, hogy ki vagyok én valójában, vagy hogy miket rontottam el, és mi az, amit jóvá tudok még tenni.
1: Videoklipet forgattatok hozzá, kicsit ilyen földön túli, sci-fi. Igen. Átlépsz egy másik világba, a gardróbban ott van az ajtó.
2: Igen. Azért lett ilyen minimál a videoklip, mert nem akartuk a videoklippel elvinni a zene fontosságát. Tehát az volt nekem a lényeg, hogy mindenki a szövegre figyeljen. Ennek ellenére, hogyha valaki nagyon figyeli a klipet, akkor láthatja, hogy egyébként a kisfiú is nagyon hasonlít rám, tehát a kisfiú is én vagyok, akkor a saját magam is én vagyok, aki én játszom magam benne, és az öreg ember is, a nagypapa is, aki szerepel a klipben, ő is nagyon hasonlít rám, ő is én vagyok, tehát ez egy ilyen kis easter egg benne, de egy kis metafora is igazából, hogy nagyon sok harcot az ember magában vív meg.
1: Megszületett tehát a legújabb dal, két verzióban, angolul az a címe, hogy Mirror, magyarul pedig az a címe, hogy Apa. Ez most egy ilyen nyári cucc, és akkor ezt kipakoltátok, hogy akkor kész vagyunk vele, vagy esetleg egy-két társa születik még ennek a dalnak.
2: A folytatása következik, ez ki is van írva a végén, és hogyha tényleg ha kémcsővel és nem tudom marketingileg gondolkodnak, akkor nyilván nem ezt a dalt hoztuk ki volna nyárra, tehát ez inkább egy karácsonyi dal lett volna. Minden logika ellenére, vagy minden logika azt mondta, hogy ne most jelentessük meg, viszont annyira kikívánkozott, hogy kénytelenek voltunk a legszebb nyári bulik közepette ezt a dalt is kihozni. De azt látom, hogy bár nagyon sok külföldi előadónak megengedjük, hogy legyen lassú, 100 zongorás daluk, csak gondolj be az Adele például, hogy Justin Bieber, akik mind vannak 100, egy sírán, vannak nagyon minimál dalék, amiket játszanak a rádiók. Magyaroknak ezt meg valamiért nem engedjük meg, csak a középtempós bulis slágereket, és ezzel a dalra szeretnénk erre rácáfolni szerintem, mert úgy látom, hogy szeretik nagyon az emberek, nem nagyon érkezett rá negatív komment, nagyon köszönöm ezt a sok üzenetet, amit kapok a kedves hallgatóktól és nézőktől, mert olyan személyes dolgokat osztanak meg velem, amit elolvasni is megtiszteltetés, és azt hiszem, hogy ez olyan erős közösségé és olyan szép közösségé kovácsolt most minket, amiben büszkeség benne lenni.
1: Hogy telik a nyár? Bulik?
2: Nagyon-nagyon sok koncertünk van. Azért is keltem föl most egyébként, bejöttem hozzá, nem tudom, a kedves hallgatók hallották, hogy mondtam, hogy most keltem föl, hát nagyon-nagyon sok koncertünk, mert egész nap úton vagyunk, és ezt a dalt is játsszuk most már. Igyekeztünk a koncertünkbe úgy integrálni, hogy az elején legyen, és hogy ne a legnagyobb bulizás közepette szólaljon meg, de azt veszem észre, és ez nagyon megtisztelő, hogy a közönség már tudja a szövegét, és ez egy hónappal a dal megjelenése után nem szokott annyira gyakori lenni, hogy már most tudják mindenhol, hogy mi a szöveg, és ez egy hihetetlen jó érzés.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Csabi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Lehet olvasni ilyen híreket az interneten, hogy profilt váltatok, hogy leteszed a mikrofont, és felveszed a fagyis kanalat.
2: Szerintem ez nem egy vagy függvény, hanem ez egy és függvény egyébként. Ez onnan jött, hogy a fagyit nagyon szeretem, gyerekkoromtól kezdve ez most lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy nem tudom, ezt elmondjam egyáltalán. De nagyon sokszor nekem a fagyizás az ilyen 12 kötője 17 gombócot jelent egyébként. Tehát a vacsora helyett is fagyit szoktam ilyenkor enni, meg nagyon sokszor másnap reggeli helyett is amúgy, de hogy tehát én a kegyetlen típusú fagyizó vagyok, az összes fajtát, ami van a fagyizóban, azt mind végig szoktam enni, és hogyha való 20 fajta, akkor 20 fajtát. És ennek a gasztronómiai iránynak a szeretete indított el minket a feleségemmel abba az irányba, hogy valamiféle ilyen kis fagyis handmade, ilyen házi dolgot kezdjünk el csinálni. Valószínűleg nem ebben a szezonban fog ez majd megjelenni, de hogyha lesz ebben újdonság, akkor majd szólok. Elképzelhető, hogy ehettek majd a fagyinkból jövőre.
1: Utolsó kérdés a végére, Csabi, mert elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk arról, hogy van az életedben rengeteg munka, mármint hogy zenei munka, te mérdek fellépés, nyilván hetente többször edzőteremben vagy. Ezen kívül van még valami más vastag Csabi életében? Nem tudom, sport ezen kívül. Most a sport alatt arra gondolok, hogy akrobatikus rock'n'rollban nagyon sokáig benne voltál, vagy nem tudom, horgoló szakkörbe jársz, motorozol, azt tudom, de ezen kívül?
2: Nagyon-nagyon sok mindent csinálok, viszont most lettem annyira érett, vagy most jöttem arra rá, hogy az vagy, amire nagyon figyelsz. És 100%-osan csinálni a napi 24 órából, még úgyis egyébként, hogy híresen keveset alszom, lehetetlen mindent egyszerre. Tehát valamit ki kell választanod, és most az új dalainknak a megjelentetése a legfontosabb, és ezeknek a daloknak a minél teljes körű megformálása az, ami nekem fontos. Tudom, hogy a mai világban a perfekcionizmus nem annyira jó hívószó, és nem biztos, hogy jó az, hogyha az ember mindig a tökéleteset akarja kiadni, mert akkor nagyon lassú lesz a dolog, de igyekszünk úgy megírni az új dalokat, hogy szép legyen, jó legyen az üzenete, hű legyen az, amit mondani szeretnénk, és ez képi megvalósításban is maximálisan tükrözze azt, amit szeretnénk. Szóval most ez viszi el a 24-ből 48 órámat.
1: Csabi, köszönöm szépen, hogy jöttél. Én kellemes is. További szép estét.
2: Köszönök mindent.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítunk egy újabb hetet, ami ráadásul rövidebb lesz a megszokottal, köszönhetően augusztus 20-ának. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, augusztus 17-e van, hétfő, mindjárt jön Slimi és Dor, de előbb Pádár Szilvi énekel. Ez a súlytalan.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag